0: A nap ünnepi szentmisével kezdődik, amelyet gyakran cigány származású papok, vagy a cigány pasztorációban szolgáló lelkipásztorok mutatnak be. A szentmisén cigány nyelven is elhangzanak imák, énekek, könyörgések, ezzel is kifejezve a roma kultúra és a katolikus hit összetartását. A zarándoklat egyik legmeghatóbb része a keresztút. A résztvevők közösen végigjárják a stációkat, miközben Krisztus szenvedésére emlékeznek. Sokan mezítláb teszik meg az utak, mások gyertyát vagy kereszteket visznek magukkal, számos család ilyenkor imádkozik beteg hozzátartozóért, elhunyt szerettéért, illetve a fiatalok jövőjéért. A keresztút csendes, mégis rendkívül erős lelki élményt jelent a résztvevők számára. A cigány zarándoklat másik fontos eseménye a közös gyónás és a szentáldozás. Sok hívő hosszú évek után itt járul újra a szentségekhez. A papok egész nap fogadják a gyónni érkezőket, és lelki beszélgetéseket is folytatnak velük. Ez sokak számára új kezdetet jelent az életükben. Az ünnepi szentmiséken gyakran zenei világ, és a keresztény hit öröme is ott van. A zene mindig fontos része volt a roma kultúrának, ezért a vallási ünnepeken kiemelt szerepet kap. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb eseménye volt, amikor a Magyar Katolikus Egyház még nagyobb figyelmet fordított a roma hívek lelkipásztori támogatására. A cigány pasztoráció megerősödésével egyre több közös program, ifjúsági találkozó, családi nap és lelki hétvége kapcsolódott a szentkúti kegyhelyhez. Ezek az alkalmak nem csak a vallás gyakorlását segítik, hanem a közösség összetartozását is erősítik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. augusztus 28-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Fehér Ernő zongoraművész, kedves barátom, aki 12. alkalommal szervezte meg a Budapesti Nyári Zenei Fesztivált, ahol számos koreai résztvevő volt. A rendezvény minőségének garanciája a hazai és egy külföldi professzorokból álló tanári kar, akik többek között a Budapesti Zeneakadémián is tanítanak. Ernő, mikor volt ez a fesztivál, mikor tartották?
4: Az idén augusztus 9 és 16 között volt. A helyszín szokásos módon a Nagymező utca 1 szám alatt található Bartók Konzi.
3: Kik voltak a professzorok, akik biztosították a rendezvénynek a minőségét?
4: Idén volt 6 zongoratanár, 3 hegedű tanár és 2 énekes tanárunk. A 6 zongoratanár nevét felszeretném sorolni, ott volt Ráfi Kálmán, Németi Attila, Benabdalat Maruan. Koreából jött Kim Sonbe, professzor hölgy, akivel én együtt dolgoztam még anno Szóulban, Hansei Egyetemen. Kis Gyula is jelen volt, őt szintén Koreából ismerem, mert amikor én ott dolgoztam, ő épp akkor, szinte akkor fejezte be a munkáját ott Dél-Koreában, ő Daeguban, a Yongnam Egyetemen dolgozott, és hát jó magam, én is tanítottam. Hegedűsök közül Baráti Kristóf az idén először volt, és szerintem nagyon élvezte, hogy eljött hozzánk, mert úgy láttam, hogy nagyon jól ment a kurzus, és hát én úgy nagyon bízom benne, hogy jövőre is el fog tudni jönni. Most már többször volt velünk Szabadi Vilmos, és Somogyi Péter is. Énekesek kurzusát is sikerült az idén megtartani, hál' Istennek. Ez nem mindig van így, mert van, amikor meghirdetünk egy kurzus, aztán ha nincs rá jelentkező, akkor az nincs megtartva, de most az idén volt, úgyhogy nagy örömmel fogadtam én is Melát Andreát, illetve Kertesi Ingridet, akik kurzust tartottak.
3: Főleg koreai növendékek voltak.
4: Igen, ez főleg, hát igen, mert én 11 évig éltem Dél-Koreában, Jó pár évet tanítottam a Hansei Egyetemen, majd utána átmentem Pusánba, Pusan National University-n dolgoztam, és ott kaptam meg a docensi kinevezésemet. Így aztán a hosszú évek alatt nagyon sok koreai barátom, zenész barátok, megmaradt a kapcsolatom, és tulajdonképpen velük együtt dolgozom ezen a zenei táboron, a zenei fesztiválon mindig, hogy jöjjenek onnan ide növendékek. Az egész onnan indult, hogy a koreai diákok minél jobban megismerik a magyar zenei kultúrát, és akkor ez volt az alap ötlet, hogy legyen egy ilyen kötetlen nyári zenei tábor, ahol megismerkedhetnek egymással a magyar zeneakadémiai tanárok, illetve a Magyarországra vágyó koreai zenészek, vagy akik esetleg középiskolások, vagy egyetemisták is esetleg itt tanulnának, vagy csak egyszerűen szeretnének tanulni. Tehát innen indult a dolog, hogy többnyire Koreából jöttek, de azért idén volt két kínai énekes is, aki eljött, és de jövőre pedig szeretnék már nem csak Kínából, hanem Vietnámból, illetve Japánból is majd hozni újra növendékeket, és ott is meghirdetni ezt a fesztivált, hogy jöjjenek minél többen, minél színesebb a hallgatóság, meg a diáksereg.
5: Én tudom, hogy miért Vietnámot és Japánt mondtad, de a hallgatóknak is mondjuk el, hogy neked azért ott is vannak kapcsolataid, hiszen gyakran koncerteztél más ázsiai országban is.
4: De így van. Tehát én Koreából volt, hogy mentem Vietnámba is, mert ott akik Koreában dolgoztak a magyar nagykövetségen, ők nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a hosszú évek alatt, de aztán ők elkerültek Vietnámba, és akkor meghívtak Ho Chi Minh városba koncertezni, illetve kurzust is adtam ott a zeneakadémiájukon. És így aztán tulajdonképpen már kétszer voltam ott, mindig nagyon, nagyon különleges élmény ott lenni. Tulajdonképpen nem is tudnám egyébként megszokni ott az életet, tehát Koreában ahhoz képest jóval könnyebb volt nekem, mint amilyen Vietnám. A Vietnám nagyon jó hely, de ilyen nagyon zajos, nagyon zű, sok a motor, nehéz ott közlekedni, de a zenei iránt ők is nagyon fogékonyak. És
5: Japán hogy jön a képbe?
4: Japánnal már nagyon régóta volt kapcsolatom, még tulajdonképpen a zeneakadémiáról nagyon sok, ugyanúgy, ahogy te is, András, amikor együtt jártunk még az akadémián, akkor te neked is volt egy csomó japán zenész barátod, ismerősöd, és a zeneakadémia az egy ilyen jó hely volt megismerkedni a japán zenészekkel szerintem, és innen indult, hogy aztán én utána én mentem Japánba, ott voltam versenyen is, ahol díjat kaptam, és utána többször visszajártam oda koncertezni, de a koreai éveim alatt nem igazán voltam ott aktív, inkább Koreára fókuszáltam, de most szeretném tulajdonképpen ezeket a régi kapcsolataimat újra felmelegíteni, mert nagyon fontosnak látom azt, hogy onnan is jöjjenek diákok esetleg, akik érdeklődnek ez iránt.
5: Tehát főleg a régi kapcsolataidat használod ilyenkor, amikor külföldi diákok jönnek tulajdonképpen, hogy meglátogassák Magyarországot, illetve Budapestet, hogy ezektől a kiemelkedő tanároktól tanulhassanak. Igazán színvonalas tanári karról beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy az ázsiai diák, aki idejön, az igazán minőségi oktatásban részesülhet, és természetesen közben megismerkedhet a magyar kultúrával, megismerkedhet a várossal, tehát mindenféle pozitív hatásai vannak ennek a dolognak. Ők hogy mesélnek erről?
4: Igen, én is így érzem, hogy a zenei tanulás mellett őnekik ez egy nagyon szép élmény, egy szép utazás, mert ugye eleve itt vannak a városban, ami gyönyörű, sétálnak, város néznek. Vannak külön programok, amikor elmegyünk az operaházba, meghallgatunk valamit, aztán koncertekre elmegyünk, a legutóbb a Bazilikába is voltunk meghallgatni egy orgona koncertet. Szóval vannak ugye más élmények is, nem csak azok a dolgok, amiket ugye az órán hallanak, hanem amikor tényleg koncertre mennek, mert az is ugye nagyon-nagyon fontos mindenkinek. Hát a Koreában arra emlékszem, hogy amikor én is ott tanítottam, ugye ott rövidebbek a szemeszterek, és szeptembertől, amikor elkezdődik az ottani szemeszter, az olyan három és fél hónap körülbelül úgy jön ki mindig, és heti egy óra van, tehát olyan 12 és 14 óra van egy szemeszterben, és annyi idő alatt kell felkészülni a vizsgára a gyerekeknek. Nem most, amikor eljönnek ide Magyarországra, akkor egy hét alatt kapnak 6 darab zongorórát, vagy hegedűórát, vagy énekórát. Tehát gyakorlatilag ők megkapják majdnem az egész szemeszter felét. Igaz, hogy nagyon sűrű így nekik, meg nagyon ömlesztő van, mert hát azért elég sűrű így nekik ebbe a hétbe így belezsúfolni mindent, nem is lehet mindent megemészteni, de hát ez most mondjuk nem is arról szól. Tulajdonképpen az idén volt 14 koreai diákunk, meg 2 kínai, és hát ez csak az idei volt így, de volt, amikor 25-en is voltunk, és nekem mindig nagyon nagy feladat és nagyon nagy munka megszülni az órarendet, ugye, mert ilyenkor be kell osztanom, most az idén 96 órát kellett beosztanom 5 napba, és abból nagyon sok ugye a mesterkurzus, van, amikor nem mesterkurzus szerűek az órák, hanem csak sima privát órák, de többnyire én azt szorgalmaztam, hogy mesterkurzusok legyenek, mert egymás óráin is rengeteget tanulnak a gyerekek, meg ugyanúgy én is emlékszem, amikor én is mesterkurzusokon voltam, mennyi mindent tanultam ott, amikor hallgattam a többiek óráját. És hát, szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult feladat, mindig egy szinte ilyen 7-8 óra, mire összerakok egy ilyen órarendet, hogy mindenre figyeljek, mert közben azért a esténként a koncertek vannak, ugye a fesztiválon, és figyelni kell arra, hogy ki az előadó, ki mikor játszik, a koncert előtt legyenek többnyire az órák, vagy aznap már ne nagyon legyen, valaki ezt kéri, meg az utolsó koncerten mindig zenekarra játszanak a gyerekek egy versenyművet, amikor egy kamarazenekar jön, és akkor kíséri az arra érdemes diákokat, és itt azért versenyművek elhangzanak, és a zenekari próbarend az ugye mindent felülír, mert a zenekarra nem lehet csak úgy ugrálni, tehát amit a zenekar mond, és az idén az volt az újítás, ugye, hogy legyen kamarazene is. És volt az egyik este, amikor kamarazene egy koncert volt, de jött egy csellista és egy brácsás a magyar részről, és akkor ez tulajdonképpen ez ilyen kis plusz feladat volt, amit én, vagy plusz élmény, amit én kitaláltam nekik, és akkor játszottunk közösen kamarazenei műveket, de ez annyira megtetszett nekik, ez a kamarazenélés, hogy az idén szerintem ez nagyon erős és fontos lesz az egész fesztiválon, hogy még több ember bevonni, még több kamaraprodukció születhessen meg, és tehát ez számomra is meglepő volt, hogy mennyire nagy élményt okozott ez nekik, hogy együtt muzsikálhattak velünk, meg nekünk is nagy élmény volt együtt muzsikálni velük, meg együtt próbálni, és hát a harmadik újítás az pedig a szolfézs tulajdonképpen, a szolfézs oktatás, mert felmerült egy olyan igény, hogy szeretnének megismerkedni kicsit mélyebben a szolfézs zenelmélet oktatása, a Kodály módszere, ami nekünk elvileg ugye természetes, de nekik nem, és ezért aztán ott nagyon nagy hiány van ezekből, meg a szisztéma is egy kicsit nyakatekert. Úgyhogy az idén volt egy ilyen kis kóstoló ebből is, de a jövőre már szeretném azt, hogy a több diáknak legyen egy ilyen szolfés kurzusa is, ahol szinte minden nap lenne egy legalább egy 2 órás ilyen tanóra, és akkor beülhetnek, és hallgathatják, és tanulhatnak erről is minél többet. Ott valahogy a szolmizáció egy kicsit máshogy működik Koreában, de azt tapasztalom, hogy ha például vesszük egyszerűen csak a D-durt, és ott nekik azt nagyon nehéz volt megérteni ott, nem tudom miért, hogyha D-durban a D az tulajdonképpen a Do, mert nekik a D-durban az a D az a Ré. És akkor innentől kezdve már az egész szisztéma, az egész metódus már borul, mert nem lehet úgy énekelni, hogy most egy durskálát elénekel, és akkor Rével indul. Tehát ez teljesen rossz. És akkor ezeket kell nagyon tulajdonképpen lehetetlen feladat, én próbálkoztam ott Kóreába erről beszélni más zenetanárokkal is, de ez lehetetlen feladat, valamiért ez így alakult ki náluk, ilyen a rendszer, és hát az egész oktatás erre épül, és ők tulajdonképpen ezért használják rosszul az egész rendszert, és ezért aztán én azt tapasztaltam, hogy amikor egy-egy zongorórán mondjuk belemegyünk egy ilyen kérdésbe, hogy ott milyen harmónia van, vagy játsszuk el esetleg a jobb kezét, vagy csak ezt a skálát, vagy valami, akkor hirtelen nem megy úgy, ahogy kéne, de egyébként meg tök tehetségesek, meg szépen játszanak, csak amikor egy kicsit az ember megbolgatja, vagy rákérdez valamire, akkor onnan hirtelen nem megy. És ez nekik nagyon nagy hiányosságuk, és ezt ők tudják, és ezért szeretnének, szerintem ezért kaptak rá ennek az ízére, vagy ezért szeretnének minél többet tanulni erről a módszerről, és hát én ezt örömmel fogadtam, mert amikor ott voltam, akkor ez egy olyan reménytelen arcnak tűnt számomra, hogy ezt valahogy legalább a növendékeim fejében rendbe tegyem. De így legalább nem én harcolok, hanem majd lesz valaki, aki lead egy bizonyos számú kurzus, és aztán reméljük, hogy ez majd jó helyre megy.
5: Tehát igen, a relatív szolmizáció az tulajdonképpen egészen másról szól, amit mi használunk itthon, hogy a do re mi fa szó la ti do az elkezdődhet C-ről, D-ről, E-ről, stb.
4: Bármiről.
5: Igen, persze. Tehát hogy ez relatív, pontosan ez a lényege, míg ők akkor ezek szerint csak a C-t az Do-nak fordítják, hogy úgy mondjam, a D-t azt
4: az Ré.
5: Tulajdonképpen abszolút hangok, és ők ezt így nem...
4: Igen, azt úgy is hívják talán, hogy abszolút szolmizáció, igen. Vagy valami igen. Ilyen furcsa neve is van. Én nem is tudom, mert én nem találkoztam ilyennel még.
5: Nekünk ez természetes, hogy mi a Kodály módszer alapján tanultunk, és fel sem merül ez a kérdés. Például bennem fel sem merült az se, hogy nekik otthon csak heti egy zongora órájuk van, hiszen nekünk itthon Magyarországon természetesen, vagy hát természetesnek vesszük, hogy heti két zongora óránk van, igaz?
4: Igen.
5: És ez a normális, hogy akkor hetente két óránk van a professzorunkkal, mondjuk zeneakadémiai, tehát egyetemi szinten, akikkel lehet dolgozni ezekkel a darabokkal, és két óra azért szerintem kell is hetente. Ez az egy óra, az nagyon-nagyon kevés. Na most...
4: Így van. Most én is nagyon kevésnek találtam.
5: Persze. Igen. Ők idejönnek, és intenzíven kapnak egy olyan képzést, egy olyan intenzív kurzust tulajdonképpen, ahol valóban össze van sűrítve a tananyag is, meg az információs csomag is, de biztos vagyok benne, hogy ez óriásit dob az ő fejlődésükön, hiszen az, ami a szemeszter idejében folyik, az egy ilyen folyamatos, hosszú távú, viszonylag lassabb munka, és amikor egy kurzuson van az ember, akkor pedig egy hihetetlenül intenzív, mindennapos gyakorlás, de gondolom, nyilván amúgy is rengeteget gyakorolnak, de hát ilyen intenzív időbeosztás mellett aztán biztos vagyok benne, hogy még többet. Ez egy óriási fejlődés számukra. Nem csak azért, mert új helyszínen vannak, és megnézhetik Budapestet, megismerkedhetnek új professzorokkal, a várossal, hanem ez egy nagy fejlődés ilyenkor nekik. Legalábbis én ezt tapasztaltam, amikor elmentem egy kurzusra, de hát tehát mi zenészek ezzel így vagyunk.
4: Pontosan így van, ahogy mondod, tehát egyetértek veled, és ugye Korea az egy nagyon-nagyon gazdag ország, meg ugye Ázsiában nagyon sok gazdag ország van, de és nagyon sok lehetőség van bennük, és nyitottak is a zenére, de vannak hiányosságaik, mert ott nincs olyan hagyomány ezeknek a dolgoknak, mint amilyen nekünk van, és ott például azzal is szembesültem én, hogy ott az egyetemen, ahol tanítottam, de bármelyik egyetemben van az ember, a gyakorló szobák ilyen nagyon picikek is, ilyen stúdiók, és van többnyire ilyen, vagy egy kórei, vagy egy japán hangszer, és azok ilyen nagyon felhang nélküli hangszerek, tehát ilyen nagyon úgy szól, mint egy doboz, és nem alakul ki egy olyan hangigény, hangélmény a gyerekekben, meg tulajdonképpen senkiben sem, hogy az tényleg olyan minőség legyen, vagy olyan különleges legyen, mert a hangszerek nem olyanok, és ezért, ha valaki állandóan így ilyen dobozt hallgat, meg dobozon játszik, meg azon nő fel, aztán esetleg csak felvételről ismeri, hogy milyen az, amikor megszól egy szép hangszer. Mondjuk a koncerttermekben azért jó, de a gyakorlókban nem, és a gyakorlókban azért sok minden eldől, mert hát ugye ott vagyunk nagyon sok órát. Most, amikor ide bejönnek a konziba. Itt azért többféle hangszer van, meg ugye ezek európai hangszerek, és nagyobb a terem, egy akusztikus térben sokkal jobban el tudják képzelni ők is, vagy megérezni a hangot, és azáltal egyszer csak ilyen szárnyakat kapnak. És hát tulajdonképpen

0: klasszikus zene bölcsőiben helyezkedünk el. Azon kívül még a tanárok színvonala is még megdobja, illetve vonzóvá teszi számukra azt, hogy ide jöjjenek.
1: Hát azok, akik ugye vagy itt tanultak, vagy nem tanultak, de aztán visszamentek Koreába, tehát felnőtt ott egy olyan generáció, akik viszont hát baromi jó muzsikálnak, nagyon tehetségesek, és gyakorlatilag egy csomó helyre hozzák el a versenygyőzelmeket, mert nagyon sokat dolgoznak. És megvan a tehetség, de nagyon sok alázatos munka is mögötte van. És aztán olyan produkciók születnek ott, hát ha megnézzük a nagy nemzetközi versenyeket, mindig van ott valamilyen ázsiai nemzetiségű. És tényleg le a kalappal.
0: Beszéljünk egy picit a fesztiválnak a koncertjeiről, hiszen ez is nagyon fontos. Felléptek a tanárok is, és fellépnek a diákok is. Tehát azon kívül, hogy ugyebár, amiről már beszéltünk, hogy a kurzus, vagy hát a fesztivál végén lehetőségük van a legügyesebb diákoknak zenekarral játszani, ami óriási dolog, nagyon-nagyon nagy dolog, nem csak itthon, hanem ez szerintem külföldön is. Azon kívül ők is ott rendszeresen felléphetnek.
1: A tavalyi évben és az idén is az első koncertben a Dalhamarúan szóló estje volt. Tavaly arab zenék és azok milyen vonatkozásai voltak, klasszikus arab művészek művei, vagy arabos beütésű zongoradarabok, az idén pedig az éjszakáról szólt. És ő egy előadást is tartott, tehát ő beszélt is a művekről, meg az éjszakáról, a festményekről. Nagyon különleges este volt. Utána jött a diákok, tehát minden este koncert van ebben az időszakban, és általában mindig este 8 óra, 5-kor kezdjük el, mert 8 órakor még a Nagymező utcában ott a templomi harangok még nagyon szólnak, de 8-5-re mindig vége van. Tehát úgy is hirdetjük meg, hogy 8-5-kor kezdődnek a koncertek, és tehát minden este koncert van, másnap játszottak a növendékek, akkor volt egy este, amikor a kamarazene volt, majd a növendékeknek van egy úgymond egy ilyen záró koncertjük, amikor is bemutatják azt, hogy mit tanultak itt most ebben az 5 napban, mennyire változott meg a hozzáállásuk a zenéléshez, és az egy ilyen jó pofa kis zárókoncert szokott lenni, utána át szoktuk nekik adni azt az oklevelet, hogy elvégezték ezt a kurzust, és ugye a hatodik napon szokott lenni a zenekari koncert, amikor is a versenyműveket játsszák. Itt mindig egy ilyen különleges feladat olyan művet találni, ami kamarazenekarral kísérhető versenymű, ezek mindig, hát többnyire átiratok. Kicsi a színpad, nem fér el sok zenész, így aztán mindig ilyen kis kamara produkciókat, kamara versenyműveket szorgalmazunk, de például az idén egy Saint-Saëns zongoraverseny elsőtétre ment, a Gémol zongoraverseny elsőtétre ment, és az hát ez is azért az nagy feladat, de volt már Grieg versenymű elsőtétre, akkor Chopin is volt, szóval nem, igen, és volt egy Vivaldi kettős verseny, két hegedűs verseny, ahol a Szabadi Vilmos játszott egy kóri hegedűssel.
0: Milyen volt a színvonal a gyerekeknek?
1: Az nagyon változatos. A színvonal valamelyik évben nagyon jó, valamikor jó, de nem annyira, mint mondjuk például az elmúlt évben, de általában véve azért jó, azt kell, hogy mondjam, hogy azért jó, mert azok a gyerekek, akik ide eljönnek, ők nekik azért már van egy komoly képzésük otthon, tehát már éveket ugye tanultak a hangszerükön, vagy éppen énekeltek, tehát ők vagy egy zenei középiskolából, vagy egy ottani zenei egyetemről jönnek, és aztán azt kijelenthetem, hogy azért a színvonal az általában az jó.
0: És milyen visszhangja volt az idei kurzusnak, az idei fesztiválnak? Élvezték biztos a gyerekek?
1: Igen, hát azt ugye mindig meg szoktam kérdezni, miután van egy ilyen kis felmérés, hogy érezték magukat a gyerekek, mi volt az, ami esetleg nem annyira tetszett nekik, vagy nagyon-nagyon tetszett nekik, de ők azért általában azt emelik ki, ami nagyon tetszik nekik, és én úgy gondolom, hogy a rengeteg pozitív

0: pozitív visszajelzés az azért úgy megerősít engem abban, hogy ezt jó csinálni, ezt szeretem csinálni, meg ők nagyon élvezték az órákat. Tehát amikor megérkeznek egy ilyen hosszú út után, és akkor szembesülnek hogy ők most külföldön járnak, azzal szembesülnek, és akkor ugye ez egy stressz helyzet. Tehát olyankor meg kell szokni azt, hogy máshol alszik, nem ott van az ágy, ahol eddig megszokta, és akkor vannak olyan diákok, akik esetleg még tinédzserek, akkor ezt nehezen viselik el, és akkor esetleg panaszkodnak a körülményekre, hogy ez nem jó, az nem jó, ezen kéne javítani. És ez minden fesztiválon szinte úgy van, hogy mindig van egy-kettő, aki egy napig ez úgy eltart, egy-két napig ez úgy szépen lecsendesedik, és utána elkezdődnek az órák, a kurzusok, és akkor mondja, hoho, hát én szerettem az órákat, szerettem a zenét, én azért, tulajdonképpen azért jöttem, hogy itt most zenét tanuljak, és nem pedig azzal foglalkozzak, hogy most éppen hogy milyen körülmények között lakom, de hát azért laknak ők valamilyen körülmények között, tehát nem rossz az, csak őnek ugye kényelmetlen, és akkor utána hirtelen mellékesek lesznek ezek a dolgok, és akkor már csak a zene van, és akkor reggel estig ott vannak az iskolában, jókedvűek, bejönnek 8-ra gyakorolni, és ott van este 10-ig.
1: Az idén merre mentetek? Merre vittétek őket kirándulni?
0: Hát az idén nagyon-nagyon meleg volt. Ez talán az egyik legjobban, az idént szenvedtünk a legjobban a hőségtől, mert azért az elmúlt években augusztusban már nem volt ennyire meleg, mint most. Így aztán nagyon késő este volt, hogy egyszer elmentünk a gyerekekkel a Dunapartra, a parlamenten megnéztük, az nagyon különleges, ugye mindig nagyon-nagyon szép. Akkor az utolsó napra terveztünk egy kirándulást, amikor tényleg volt is kirándulás, de aztán a végén a hőség miatt de mindenképpen csak elmentünk a Rózsavölgyi és társak ott a boltba, majd a Kodály zeneműből, és ott akkor bevásároltak, ott akkor a múzeum körül egy kicsit sétálgattak, és szerintem utána inkább már ilyen szabad program volt, és akkor még estén találkoztam velük. Ők ettől függetlenül ők esténként azért szerintem járták a várost, vagy esetleg beültek a Liszt Ferenc téren az egyik étterembe, aztán ott beszélgettek, ittak valamit. Tehát ő nekik ez ilyen kirándulás is, és az így nagyon jól jön ki nekik, hogy ez ilyen kirándulás, egybekötött zenei fesztivál és tábor. De ilyenkor nagyon, nagyon, nagyon sok mindent szeretnének ők átélni, és mennek jobbra-balra, amikor én nem is tudok. De ahova én vittem őket, mondom, az a parlament volt, illetve hát egy-két helyre. Korábban azért el tudtam őket vinni messzebbre is, vagy esetleg a várba fölmentünk, de azt arról inkább lemondtunk most, mert ez elviselhetetlen lett volna most mindenkinek.
1: Mit tervezel a jövő évre?
0: Hát nagyon szeretném bővíteni a kurzust, és jövőre szeretném, hogyha még többen eljönnének, és tervezem azt, ugye, hogy felveszem a Vietnámmal, Japánnal, Kínával is ugye a kapcsolatot, és az ottani zenész barátaimmal, ismerőseimmel a kapcsolatot, és aztán együtt dolgozni velük ezen a fesztiválon, hogy ők is eljöjjenek, minél több zenész legyen itt, legyen több szolfézs, oktatás a fesztiválon, legyen több kamarazene, és hát nagyon szeretném azt, hogy esetleg egy külső helyszínen legyen rendesen egy nagy szimfonikus zenekari koncert, amikor a gyerekek nem kamarazenekari kíséretet kapnak a versenyhöz, hanem egy rendes szimfonikus zenekari kíséretet.
1: Mennyi energiabefektetést igényel egy ilyen fesztivál kurzusnak a megszervezése, mert én évek óta azért már nyomon követem, amikor ilyenkor szervezed, elkezded szervezni tulajdonképpen ezt az eseményt, és nagy aggodalommal időnként fölhívsz, hogy ebben kellene egy kicsit segíteni, vagy abban, és azért ez azt hiszem, hogy elég megterhelő. Te erről mit gondolsz?
0: Nagyon-nagyon megterhelő. És van, amikor tényleg voltak olyan évek, főleg az elején, amikor én úgy éreztem, hogy nincs több erő egész egyszerűen már jövőre megcsinálni, újra megszervezni, újra. De aztán valami mindig átsegített, átlökött, és most már azért egy kicsit könnyebb, meg nem egyedül csinálom, azt azért szeretném elmondani, hogy nem egyedül csinálom, tehát azért koreai részről is van, akivel együtt dolgozom, és ő nagyon-nagyon sokat segít, nagyon ott van. Szívét, lelkét ő is beleadja. Én úgy érzem, hogy Kína részéről is van egy énekes, aki itt tanult a Zeneakadémián, és ő is nagyon-nagyon szeretne aktívan részt venni ebben a szervezésben. És tehát egyedül nem megy. Egyedül nem is menne, és amikor aztán elkezdődik a szervezés, és utána rengeteg ugye, telefonhívás, e-mailezés. Volt olyan év, amikor ugye majdnem 30-an voltunk, és most képzeld el azt a mennyiséget, amikor mindenkire figyelni kell, akkor a programokat beosztani, ki merre megy, azért az majdnem 200 órát kellett akkor beosztani, és akkor volt olyan év, amikor még a muzsikás együttes is jött, és akkor ott játszottam velük Bartók műveket, ők játszották azokat az eredeti formációt, amiket még a Bartók hallhatott, vagy esetleg úgy gondoltuk, például az Allegro Barbara, nem mondjuk, hogy nem az eredeti, de az Allegro Barbarot is akkor előadtuk, és tehát nagyon-nagyon sokféle munkával jár, és eleinte az volt a nehéz nekem, hogy fejben nem nehéz volt váltanom, mert egyik pillanatban olyan voltam, mint egy szervező, mint egy menedzser, és akkor utána, de közben jöttek a koncertek, és akkor gyakorolnom kellett, és akkor gyakorlás közben azon gondolkodtam, hogy na vajon mit felejtettem el már megint, és aztán hát így ment, de most már azért egy kicsit rutinosabb vagyok, mint voltam, kicsit jobban megy, de nagyon-nagyon megterhelő. Nagyon megterhelő minden egyes apró részletre odafigyelni.
1: Neked egy nagy tapasztalatod van magyar diákok és ázsiai, főleg koreai diákoknak a tanításában. Mit gondolsz, miben lehet megfogni a különbséget a diákok között?
0: Hát a magyar diákokkal egyértelműen nekem könnyebb nyilván kommunikálnom, mert értik, amit mondok. Minden egyes szót értenek, mert ugye magyarul mondom. A koreai diákok közül nagyon sokan beszélnek jól angolul, és mindig helyeselnek, de aztán sokszor kiderül, hogy igazából nem is értette, hogy mit mondtam. Tehát a kommunikáció az nagyon nagy különbség. Én azt mondanám nyilván nekem, ha meg megnéztem a koreai professzornak az óráját, akkor láttam, hogy ez tök könnyen megy, mond valamit, és azt csinálják. Tehát én aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen itt a kommunikációval vannak gondok részemről. Úgyhogy nekem azt kellett megtanulni, hogy ne beszéljek sokat. Nagyon-nagyon egyszerű szavakat vagy azokat megtanuljam koreaiul, hogy ezt így csináld, ezt ne így csináld, és akkor inkább zongorázzak minél többet. És akkor tulajdonképpen az én tanításom az ebből állt.
1: De igazából hasonlóképpen reagálnak például az utasításokra, amiket esetleg adsz nekik, tehát ebben nincsen különbség?
0: Annyi különbség van, hogy az elején, a legelején van egy ilyen, hát egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kulturális szokás ott, hogy a professzort olyan mélyen tisztelik, hogy még az árnyékára se lépnek rá a gyerekek, és hogy mivel van ez a nagyon nagy tisztelet a tanárok, illetve a professzorok iránt, ezért ő úgy gondolja, sok diák, persze nem mindegyik, de nagyon sok diák úgy gondolja, hogy amikor eljön órára, akkor az a darab legyen nagyon-nagyon puritán, legyen egyszerű, ne legyen benne semmi, hogy majd a tanár eldöntse, hogy milyen legyen, és ő határozzon meg mindent. És amikor első órá eljönnek, hát az szörnyű, hogy szól. Nyilván, mert ugye akkor csak a hangokat elkezdik játszani, és akkor én először néztem, mint Rozi a moziban, hogy most ez mi? Hogy lehet így előadni egy darabot? És aztán rájöttem, hogy ez nem arról szól, mert őnekik is van fogalmuk, meg van esetleg valami kívánságuk, csak nem illik úgy előadni azt a darabot, hogy abba belevigyék a saját érzelmeiket, mert majd a tanár megmondja, hogy ott mit, mikor, mit érezzen, mert ez a tiszteletre méltó viselkedés.
1: Hát gondolod, hogy ez ezért van?
0: Én megkérdeztem a néhány diákot, hogy ez miért van, és akkor ezt ők nekem így elmondták. Hát most lehet, hogy az a két diák, aki elmondta azt csak így mondta el, aztán lehet, hogy ez most nyilván nem lehet mondani, hogy minden diák ilyen, mert aztán azért voltak nekem olyan nagyon-nagyon kivételesen tehetséges növendékeim, akik nyilván egy kicsit ilyenek voltak, de aztán azért mégse. Tehát aki tényleg baromi tehetséges, az nem bírja így eljátszani. Vagy nagyon nagy erőt vesz magán, és akkor megpróbálja így játszani, de hogy nem bírja így eljátszani, hanem ő tényleg valamit meg akar mutatni, és akkor előadja, és akkor... De hát a nagy átlag az nem ilyen. Tehát ott... Ez a szokás. Én így tapasztaltam. Hát 11 év alatt nagyon sok növendékem volt, és nagyon sokszor ez volt a tapasztalatom, hogy az elején nagyon-nagyon elviselhetetlen volt végighallgatni a műveket, és akkor mindig csak arról szólt, hogy akkor most itt el kell mondani pontosan, hogy ki mit érezzen itt, aztán így. De aztán én mindig megkértem, hogy ez ne legyen, és mindig előre elmondtam, de aztán jöttek az elsősök, és akkor mindig minden évben kellett mindig mondani, és nagyon sokszor.
1: Én nagyon sok sikert és sok növendéket kívánok neked a következő évre is.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Remélem, hogy sok diák fog érkezni a jövő évben is erre a fantasztikus fesztiválra és kurzusra, nyári táborra, hogyha lehet ezt így mondani, hiszen ez egy egészen komplex keveréke tulajdonképpen ezeknek az eseményeknek. És azért ezt mindenféleképpen mondjuk el, hogy aki esetleg szeretne majd részt venni ezeken az eseményeken, az már most írja föl a dátumát.
0: Jövőre is így tervezzük, hogy augusztus első hetében, vagy a második hetében lesz ez az esemény. Ez még sok mindentől függ, ilyenkor még egy kicsit messze vagyunk tőle. De ha tényleg valaki érdeklődik, akkor nagyon sok szeretettel várjuk ezekre a koncertekre. Minden koncert mindig is ingyenes volt, és semmi különös regisztráció nem kell hozzá, jöjjenek el és hallgassák meg és élvezzék a zenét. Próbáltam azt is egyébként, ugye, hogy amikor vannak ezek a úgymond nagy nyitott kurzusok, hogy arra is meghívni vendégeket, és az viszont már szerintem jövőre úgy fogom csinálni, hogy az viszont már regisztrációhoz lesz kötött, mert én nagyon szeretném azt, hogy amikor a Zeneakadémia egyik professzor, aki híres professzor, és már nagyon sok tapasztalata van, és a kurzus tart, és esetleg valakit érdekel, hogy tanít, akkor nyugodtan eljöhet, meghallgathatja az órát, és semmi nem kell hozzá, csak regisztráljon. És van egy Facebook oldalunk, ahol lehet nekünk írni, ez a Budapest Summer Music Festival oldal, ott meg lehet minket találni, és akkor most... Nyilván ezeket az eseményeket mindig, vagyis a jövőre már csak akkor fogom feltölteni erre az oldalra, amikor már lesz valami konkrétum, de különben azért előre lehet szólni, előre regisztrálni, és akkor az ember nem marad le semmiről, és meg lehet hallgatni azt, hogy tanítanak ezek a tanárok.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Nagyon élveztem a beszélgetést, nagyon izgalmas volt egy picit bekukkantani a kulisszák mögé, hogy a Budapest Summer Music Festival, ami 12. alkalommal volt megrendezve az idén, miként zajlott, és hát ismét mondom, sok növendéket kívánok a következő évre is.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. augusztus 29-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Ernő zongoraművésszel az előző napi adásban az általa alapított Budapesti Nyári Zenei Fesztiválról beszélgettem. A mai adásban viszont az életéről, Koreában végzett munkájáról és ázsiai utazásairól mesél nekünk. Tartsanak velünk! Mai vendégem Fehér Ernő zongoraművész, aki 10 évig tanított koreai egyetemen. Köszönöm szépen, Ernő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én köszönöm. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: azért azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog, hogy 10 évig taníthattál egy koreai egyetemen, sőt nem is egyen, hanem két különböző egyetemen is voltál. Igen. Mesélj már nekünk erről, mert ez nagyon érdekel engem is. Mikor mentél ki?
4: Ja, hát mikor?
3: Doktoriskola?
4: Doktoriskola után mentem ki. Igen, 2008-ban. 2008-ban kezdtem el tanítani. Először Szöulban voltam, ott a Hansei Egyetemen. Ott tanítottam 5 évig, és akkor utána átmentem Pusanba, a Pusani Nemzeti Egyetemre, és hát ott sokkal jobbak voltak a körülmények, nagyon magas volt a növendékek, tehát az jobb volt a színvonal. Százszor jobb volt a színvonal, és akkor annak nagyon örültem, és akkor még ott dolgoztam szintén kb. 5 évig, és hát utána hazajöttem.
3: Mesélj már először az első egyetemről,
4: igen,
3: ami Szöulban volt. Uh-huh. Milyenek a koreai növendékek, illetve milyenek voltak azok a növendékek, akik ott voltak?
4: Hát tulajdonképpen nagyon jók voltak ők is, meg nagyon sok jó növendéken volt, nyilván most ez olyan, hogy vannak jók, meg vannak akik kevésbé jók, de azért lehetett mindenkivel dolgozni.
3: Miben mások, mint a magyar növendékek? Egyáltalán van különbség?
4: Hát a zenei képzés az azért egy kicsit máshogy van. Én nem is nagyon láttam bele abba, hogy milyen mert amikor belecsöppentem abba a világba, nem is beszéltem a nyelvet, most se beszélem, de nem is láttam, mert tehát én angolul tanítottam, egy kicsit azért megtanultam, de annyira nem. És tehát én belecsöppentem abba a világba, és ott én már ugye egyetemen tanítottam hirtelen, tehát én nem láttam át, hogy a gyerekek honnan jönnek, vagy milyen előképzettségük van. Aztán csak kaptam valamit, és azzal kellett dolgozni, de aztán utána persze hát foglalkoztam a témával egy kicsit, és akkor tudom, hogy hát ugyanúgy ott is megvan az, hogy van zenei általános képzés, vagy ilyen általános iskolásoknak van a zenei, de ott én nem igazán láttam például, ott nincs ilyen zeneiskolai rendszer, mint például itt Magyarországon van. Tehát, hogy van zeneiskola, de az inkább minden magánképzben van. Tehát, hogy ilyen kis ilyen befizeti a pénzt, és akkor mehet. És akkor mindenkit fölvesznek, és akkor ott akárki taníthat szinte.
3: Ó! Tehát nem kell hozzá diploma, hogy tanítani.
4: Szintén nem kell. Aha. Így aztán nagyon-nagyon sok ugye problémás tanár van, mert nincs semmi visszajelzés arra, hogy esetleg az a tanár jó vagy nem jó. Tehát ha van egy kis, megszerez egy bizonyos fajta képesítést, mondjuk elvégez egy egyetemen talán 2-3 osztályt, vagy valami, akkor már megvan a képesítése arra, hogy ő már most már mehet tanítani. De miközben végzi az egyetemet esetleg. Tehát én így láttam, hogy a növendékeink közül is nagyon sokan tanítottak ilyen kis magánzeneiskolákban, hogy legyen pénzük, meg hogy legyen tapasztalatuk. Uh-huh. És hát valamelyik növendékről el tudtam képzelni, hogy ő valóban biztos jó taníthat, mert tudom, hogy jó játszik, értelmes, de valamelyik növendék nem volt olyan jó, és akkor gondolkoztam azon, hogy vajon hát neki milyen növendékek jöhetnek a kezelő. Úgyhogy ilyen elég hektikus de aki viszont olyan tehetséges, az meg úgy is megtalálja a módját, és akkor az azért átjön. Uh-huh. Aztán persze van ott is zenei szakközép, és akkor utána pedig jönnek egyetemekre. Most ott a...
3: Tehát zenei szakközép, ahogy kimondottam, már zenészek akarnak lenni, és egyetemre akarnak majd.
4: Igen.
3: Zenei egyetemre zenei akarnak egyetem. Felvételizni.
4: Igen, de mondom, az egyetemen is, mivel Koreában nagyon sok egyetem van, de nagyon kevés állami egyetem van. A Hansei Egyetem az, ahol először tanítottam, az egy magánkézben lévő egyetem volt, és hát ott is tulajdonképpen az a lényege, hogy aki fizet, az jöhet. Uh-huh. És de azért kellett valami felvételi, tehát biztos volt valami felvételi rendszer, ami alapján beválogatták a növendékeket, de nem tudtak olyan szinten rostálni, mert ez egy nagyon kemény verseny ott, hogy a növendékeket megszerezzék. És így aztán voltak olyan növendékek, akik szerintem nem voltak odavalók, tehát nem biztos, hogy egy zenei szakközepet elvégzett, vagy a családja szegény volt, nem volt pénze neki tanárt fizetni. és akkor így úgy, ahogy megtanulta a felvételi műsort, bejutott, aztán utána meg 4 évig kilóttam bele. Volt ilyen is. De volt olyan is, aki meg nagyon tehetséges volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy van egy általánosan jó színvonal, hanem ilyen borzasztó hektikus volt ott. De a Puszánban már sokkal jobb volt a helyzet.
3: Tehát ahova átmentem
4: 5 év után, ott az egy nemzeti egyetem, ott az a
3: tehát van állami, egyetem?
4: Állami egyetem, uh-huh. Igen. Tehát a Szöuli az első számú, vagy a legnagyobb, és a Puszáni pedig a második legnagyobb uh-huh. állami egyetem, és ez egy ekkora országnál, ez egy nagyon nagy dolog, és mindenki oda akart kerülni az ország déli részéből, ugye, mert nekik az a közelebbi, és hát oda már nagyon válogatott társaság ment, és ott már tényleg olyan profi zongoristák voltak, nagyon-nagyon jó játszottak, egy csomó növendékem nyert versenyt, akkor mentek utána még tovább tanulni Franciaországban, valaki Németországban, tehát nagyon sok szép koncertet csináltunk, együtt meg ők is csináltak. De ott nagyon sok szép élmény volt, de a Hansa Egyetemen is volt szép élmény, csak ott ugye most a színvonalról beszéltünk, és ott nagyon hektikus, ahol egy ilyen nemzeti egyetemen, vagy egy ilyen állami egyetemen, ugye ott megtehetik azt, hogy nagyon megszűrik a növendékeket, mm-hmm. és akkor 200-ból felvesznek, mit tudom én, 5-öt. Akkor nyilván abból az 5, az már nagyon jó.
3: Mm-hmm. Ja. Ez jellemző lehet egész Koreára, vagy esetleg más országokra is, mint például Japán?
4: Azt nem tudom.
3: Tehát ez a fajta magánegyetemi rendszer. Tehát tulajdonképpen, ahol állami egyetem működik, és van lehetőségük megszűrni a igen. diákokat, ott mindig magasabb a színvonal.
4: Igen.
3: És ahol pedig a pénz dominál, mondjuk ezt egy igen. magánegyetemnél, ott inkább lehetőséget kapnak olyan diákok is, akik nem biztos, hogy egy állami egyetemre bekerülnének.
4: Igen, pontosan, de tehát Koreára ez jellemző. Uh-huh. Most egy Japánban azt nem tudom, de el tudom képzelni, hogy ott is vannak magán egyetemek, de hát azt nem tudom.
3: Tehát Koreára ez jellemző.
4: Nagyon sok magánkézben lévő egyetem van, meg van néhány állami.
3: Ahova a legjobbak járnak.
4: És az állami egyetemeken, ugye mivel az állam azért finanszírozza a diákok tanulását, ezért ott már nem olyan magas a tandíj. De ott is van tandíj, csak már nem olyan magas.
3: Uh-huh. Ez hozzávetőlegesen mit jelent? Tehát, hogy ezt ki tudja fizetni azért egy szegényebb, viszonylag szegényebb család, tehát mondjuk egy
4: állami egyetem?
3: Igen.
4: Az állami egyetemi tandíjat azt nyilván ki tudják fizetni sokkal jobban, de egy privát egyetem az drága. Azt úgy tudom, hogy az nagyon drága.
3: Tehát az kinti mércével is nézve.
4: Szerintem az drága, igen, uh-huh. igen. Azt nem mindenki engedheti meg magának. Igen.
3: Te a doktoriskolában tanultál a Zeneakadémián, vagyis a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, igen. amikor adódott a lehetőség, hogy kimenj Koreába. Hogy jött ez? Hogy fogadtad?
4: Hát a sztori az végül is úgy volt, hogy a doktoriskolában tanultam, megcsináltam akkor a 3 éves képzést, és volt egy olyan lehetőségem, hogy hát elmentem Madridba tanulni, és ott kaptam egy ösztöndíjat, és ott kamarazenélni kellett, de hát az történt, hogy én ott nagyon nem éreztem jól magam. Uh-huh. És visszajöttem, és akkor utána hirtelen nem tudtam, hogy most merre menjek el, de jött egy ilyen lehetőség, hogy lehetett pályázni egy ilyen állásra. És akkor én meggondoltam, hogy akkor szerencsét próbálok, és akkor most mit veszíthetek, elmegyek egy fél évre, egy tanszemeszterre, vagy egy évre. És hát elküldtem a felvételemet, meg az önéletrajzomat, és utána megkaptam az állást, és nagyon, nagyon jó érzés volt ott tanítani, meg tetszett az életmód, tetszett a kultúrájuk, az, hogy milyen tisztelettudóak, rendezett az ország, nem olyan halálbürokratikus, mint itt. Tehát ott tényleg az van, hogyha volt valamit, el kellett intézni, akkor oda mentünk, időt csináltuk a programot, és kész, 5 percben elfelejtettük, nem kell visszajönni, meg ezt, még ezt melléket, meg azt melléket. Tehát nincs ilyen showhivatal ott. Minden gyorsan el lehet intézni, és van ilyen. Én akkor, nekem ez sokkoló volt, hogy működhet egy ügy ország, hogy működnek a dolgok. hogy odamész bármilyen hivatalból, ott van valaki, aki fogad, rád néz, rád mosolyog, és elintézed a dolgot, és elfelejtheted. És nem kell vele kilódni. És ugyanilyen az egészségügy. Ott tényleg, jó, van, hogy fizetni kell, de ezek ne állami kórházak. Oda mész, befizeted a vízidíjat, ami fizetésedhez képest nagyon kevés. És befizeted, ott rögtön sorra kerülsz. Hát szóval, tehát az nagyon tetszett nekem, mondom, azért lett az egy évből ilyen hosszú idő, mert rendezett az ország. Uh-huh. Ezt azért el kell ismerni. Vannak nagyon sok, minden országban vannak ugye pozitívumok, hátrányok. Én inkább most a pozitívumokról beszélnék, mert szerintem ez sokkal jobban illik ide.
5: Uh-huh. Uh-huh. És milyenek az emberek? Európai szemmel, tehát nyilván egészen másként gondolkodnak, azt el tudom képzelni.
4: Nagyon a koreai ember az nem olyan távolságtartó, inkább ilyen nagyon ilyen vehemens, kicsit olyan olaszos.
5: Ó!
4: Igen, és hogyha munkáról van szó, akkor nagyon sokat dolgoznak, nagyon rendesen dolgoznak, de hogyha leáll a munkaidő, akkor viszont nagyon szeretnek szórakozni és inni. És amikor isznak, akkor ennek ölelkeznek állandóan, csókogatják egymást is, és karomfogva sétálnak az emberek hazafelé, és én velem is volt olyan, hogy mentem hazafelé, és akkor jött egy bácsika, és akkor láttam, hogy részeg, nagyon részeg volt, és hogy ott egy folyó mellett sétált, és hát mondom, hát ez mindjárt bele, és a folyóba tél volt, meg minden, és akkor oda mentem mellé, és ott rámosolyogtam, és akkor ő is, és akkor megfogtam, és szépen elsétáltam vele egy másik helyre, és olyan hálásak ez ilyen apró kis gesztusokért. Ja, de tényleg azt láttam, hogy ők olyankor nagyon ki tudják mutatni a szeretetüket, tehát nem egy ilyen gátlásos nép. Nagyon vad, nagyon hangos, de nagyon tudnak szeretni is. Uh-huh.
5: Ja. És összehasonlítva mondjuk a japánokkal, neked azért van elég sok japán ismerősöd, hiszen te is az akadémián tanultál, ott azért sokan voltak japán diákok.
4: Igen. Hát...
5: Egészen más?
4: Egészen más, ugye, uh-huh. De Japánban nem éltem. Tehát uh-huh. azt nem tudom azt mondani, mert ugye lakva ismerek ilyen az ember a másikat, tehát ott azt nem tudom, de azt mindig éreztem, hogy ugye a japánok azok egy kicsit inkább olyan, hogy mondjam, egy kicsit a koreaiakhoz képest zárkózottabbak. Uh-huh. És ők nem adnak ki annyit magukból, mint amennyit a koreaiak. És erre mondjuk, amikor ott volt az a fukushimai tragédia, igen. És akkor a koreai barátaimmal néztük, hogy mi történnek a világban, és ők azon csodálkoztak, hogy a japánok ezt milyen higgadtan kezelik, uh-huh. És hogy mennyire nem mutatják ki, és hogy ugyanúgy próbáltak, elveszítették mindenüket, meg nem tudom, hát nagy tragédiák voltak, és mégis, hogy olyan, hát olyan, nem tudom, olyan békésen elfogadták, hogy mosolyogtak, de lehet, hogy belül szenvedtek, de nem mutatták ki a külvilág felé. Uh-huh. És emlékszem erre, ez nekem érdekes volt, hogy megmaradt a fejemben, hogy ez már a koreaiaknak is sok volt. Pedig ők is egy kicsit ilyenek, ők sem mutatják ki, de ez már még nekik is sok volt. Tehát ilyen szempontból különbözik a két nemzet. Uh-huh. Igen.
5: Milyen változásokat hozott az életedben, amikor átmentél az állami egyetemre?
4: Hát jobban éreztem magam. Egyrészt ugye a színvonal az sokkal jobb volt. Megkaptam ott a docensi kinevezést, uh-huh. Tehát az nagyon fontos volt, és...
5: Azért ez egy óriási dolog, persze. Egy állami egyetemen, egy persze. Docensi állás.
4: Persze. Én úgy tudom, hogy nem is volt még rá precedens, hogy valaki ott taníthatott Magyarország, tehát egy magyar zenész ott tanított ilyen sokáig is, és állami egyetemen, mert voltak magán privát egyetemeken tanárok, de az, hogy valaki rendes kinevezést kapott, tehát közalkalmazott lett, olyanra még nem volt példa. Tehát erre nagyon büszke voltam, és ott azért sokkal több lehetőségem adódott, tehát az egyetem méretében is, meg már óriási különbség volt, de mind a két helynek, mondom, én nagyon örültem, és nagyon szerettem ott tanítani, és, de ott sokkal több mindent tudtam elérni, mert hát ugye ott már egyszerűen fantasztikusak voltak, már a doktoriskolások, meg mondom, mert nagyon-nagyon jól játszottak, hát azok már igazán profik voltak.
5: Struktúrájában különbözött valamiben a Zeneakadémiához képest?
4: Teljesen. Azok az egyetemek, ahol én tanítottam, azok inkább ilyen amerikai típusú egyetemek. Tehát van egy nagy kampusz, és akkor ott vannak különböző tanszékek. Uh-huh. És akkor különböző épületek elhelyeznek ebbe a kampuszon, és akkor, tehát ez teljesen más, ugye, mint a Zeneakadémia, ahol van egy zenei egyetem.
5: Igen. Zenészek vannak.
4: Igen, itt van egy egyetem, ahol sok minden van.
5: Tehát mondjuk tanulhatnak ott drámát a színészek, vagy táncosok tanulhatnak.
4: Igen.
5: Ott, és akkor akár
4: igen, tehát van egy volt is balett, azt hiszem, volt ilyen, igen. Uh-huh. Tehát voltak táncosok, de mondom, ott mindenféle volt, hát az a Puszani Egyetem, az nem is egy kampusza volt, de az én azon a kampuszon, ahol én tanítottam, az volt a legnagyobb. Ott, tehát az olyan volt, mint egy város, buszjárat volt.
5: A kampuszon belül?
4: A kampuszon belül, mert olyan nagy volt, hogy az egyik épületből nem tudta elmenni a másik épületbe idővel. Meg hát nagyon magasra is kell fölmenni, úgyhogy én mindig taxival kellett, hogy menjek. Olyan magasan volt, mert egy hegyre építették az egészet. Hát ma egyszer megpróbáltam párszor felsétálni, de hát az nem volt jó, azt nem szerettem. Úgyhogy fölfele mindig taxival mentem, mert nem volt érdekes, lefele meg már mindig gyalog mentem, mert az kényelmes volt a nap végén. Ja, de mondom, tehát az egy nagyon nagy suli volt, de de azon kívül még volt másik kampusza is, meg volt egyetemi kórház, tehát az egy óriási egyetem volt. Mm-hmm. Ja.
5: Ja. Beszéljünk egy picit a gyökerekről, mert nagyon érdekelne, hogy honnan indultál?
4: Nagy Körösről.
5: Ez egy fontos megállapítás. Zenés család?
4: Zenés család, igen, uh-huh, igen. Uh-huh. Igen.
5: És hogy jött a klasszikus zene, a zongora?
4: Hát én nem tudom, ez olyan természetes nagyon, tehát nem is gondoltam másra.

0: Aztán persze zongorázni kezdtem el ott a zeneiskolába, és akkor én nem gondoltam ebbe bele, hogy akkor most én, nekem ez lesz az életem, én csak zongoráztam. De aztán biztos ügyes voltam, és akkor gondolták a tanárok ott, hogy akkor meg kell próbálnom a zenei pályát, és akkor tulajdonképpen innentől kezdve meg már.
1: Ki volt a tanárod a zeneiskolában? Mert azért ez nyilván mindig nagyon fontos, hogy ki az, aki elindítja.
0: Persze. Hát az első tanárom az, hát nem tudom, hogy mondom valamit, hanem egy dr. Vecseri Zsigmondné volt. Ő egyébként a Hegyes Ádámnak a nagymamája.
1: Kicsi a világ.
0: Igen.
1: Hegyes Ádám pedig egy közeli barátunk.
0: Igen, zeneakadémia. Igen. Tehát ő volt először a tanárnőm, és akkor utána átkerültem Hartyányi Máriához, Pirike nénihez, és ő készített föl. Tehát nagyon alapos munkával ő készített föl tulajdonképpen a zenei pályára, konzira. Uh-huh. És akkor Kecskemétre kerültem a Kodály Zoltán szakiba.
1: Uh-huh. Ott kitanított?
0: Gerhát Lászlónál tanultam. Uh-huh. 4 évet.
1: 4 évig. Uh-huh. Voltak ebben az időszakban versenyek, ahol azért már megcsillantottad a tehetségedet, a tudásodat?
0: Versenyek nem. Én nem emlékszem rá, hogy voltak különösebben versenyek, de hangversenyek voltak, meg az iskolán belül voltak. Az egy nagyon jó iskola volt akkor nekem, és nagyon jó önbizalomépítő iskola volt, és sokat lehetett tanulni, meg játszani, meg mondom, én nagyon szerettem oda járni, meg jó programokat találtak ki az iskolán belül, hogy tehetséges növendékek játszottak a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarral, és ezek nagyon inspiráló dolgok voltak. És hát, tulajdonképpen akkor még ilyen versenyeken nem is gondolkodtam. De később igen.
1: Viszont akkor már voltak olyan zenei táborok, ahova jártál, és ahol egyébként találkoztunk.
0: Igen. Ez így
1: meg,
0: volt.
1: Úgyhogy mi tulajdonképpen gyerekkorunk óta,
0: és én 98-ban.
1: Igen, valahogy akkor ő a Balassagyarmati zenei táborban.
0: 98-ban, igen, nyáron a Balassa-Dallasi táborban.
1: Nekem fantasztikus élmény
0: nekem
1: volt.
0: Nekem is. Hát az úgy volt, hogy nem tudom, hát én akkor felvételiztem a Zeneakadémiára, és akkor bekerültem a Szokolai Balázs, meg a Németi Attila osztályába. Igen. És ugye az Attila a Balassagyarmaton csinált ezt a kurzust, és akkor én, amikor megtudtam, hogy hozzákerültem, akkor telefonáltam neki, hogy szeretnék elmenni a táborba, és akkor így kerültem én oda, hogy aha, akkor megismerkedhessek vele, meg hát egyébként, hogy miért ne. És akkor na, azért tudom, hogy 98-ban volt, mert utána kezdődött a Zeneakadémia.
1: Igen.
0: Ja.
1: Jó élmény volt. Hát nagyon. Ott találkoztunk a Farkas Gabival
0: is. A Gabi is ott volt. Igen,
1: aki most szintén a Zeneakadémia tanára.
0: Igen.
1: Ez egy fantasztikus kis csapat.
0: Van is egy fényképünk, azt hiszem, hogy hárman ott van.
1: Igen, valóban.
0: Rövid gatyában.
1: Régi szép emléke.
0: Igen.
1: És utána jött a Zeneakadémia.
0: Igen.
1: És akkor?
0: Igen. Hát 98-tól ugye tanultam a Zeneakadémián. Volt egy év, amikor én elmentem egy évre Amerikába tanulni, kaptam egy ösztöndíjat, és hát egy ilyen, örültem neki, mert ugye hát egy egyszerű kis diák, amerikai ösztöndíj, minden fantasztikus volt, és tényleg jó is volt egyébként, de hát nem mentem én ott ilyen nagy egyetemre, hanem csak egy ilyen egyszerű kis közép-amerikai egyetemre kaptam egy ösztöndíjat. De én mondom, jó volt, mert egyrészt megtanultam angolul, megismertem egy kicsit másfajta embereket, világot, kultúrát, tehát azzal azért én gazdagabb lettem. És hát rengeteget tudtam gyakorolni. És volt egy koncertem, mondom, ez Közép-Amerikában volt, Nebraska-ban, egy baromi kicsi egyetem. De elmentem, és végigcsináltam, de hát mondom, basszus, hát most minden, most gyakorolni tudok, meg mondom, lesznek koncertjeim. És hát ott volt egy fazon, aki tanított engem, James Cooknak hívták. És amúgy jó ember volt, mert minden is tanított is, de nem volt vele olyan sok órán, mert nem volt olyan aktív tanár. És szervezett nekem egy koncertet, és akkor ő hát kitalálta azt, hogy hát ez az zongora, ez a hangversenyteremben, ez jó meg minden, de hogy ezt egy kicsit fel kéne újítani, vagy meg kéne csinálni.

0: játszani. Hát azért mégis, hogy milyen ez a hangszer. És megoldotta, és akkor ő mondta nekem, hogy hát, hogy New Yorkból elhívja a Clavier House-ból az zongora hangolót, mert hogy az a világ legjobb hangolója. Hát, jó, hát hívja, se tudtam, miről beszél. Hát mondom, persze.
1: New Yorkból egy hangolót?
0: Jó. New Yorkból elhívta a Clavier House-ból a zongora hangolót, hogy kicsit csinálja meg a zongorának az intonációját, meg tegye rendbe. És akkor megjelent ott egy ember. Hát mondom, majd biztos jön valaki. Hát és akkor ő volt a Károly. Kiderült, hogy a New York-i zongora hangoló, a Károly, a Reisinger Károly, ők, meg a Gábor, ők ketten testvérek, ők csinálták New Yorkban ezt a Clavier House-t, és ők gyönyörű szép zongoráik voltak, vagy vannak. És ezt csodálkoztam, hogy ide jön a semmi közepére egy ember, a világ legnagyobb hangolója, úgy ugyan beharangozva, és akkor elkezdi csinálni. És olyan jó barátság alakult ki a Károlya, és akkor hallott, hogy én hogy játszom, és akkor mindig azt tetszett neki, és akkor közben beszélgettünk a zongoráról, akkor ő intonált, meg mondta, hogy mit csinál, meg én is kértem, és akkor minden. Nagyon-nagyon jó volt. És összehaverkodtunk, és hát ugye akkor kiderül számomra, hogy nekik tényleg van egy ilyen nagyon szép zongoraszalonjuk New Yorkba. A testvérével, a Clavier House, és ott fantasztikus zongorák vannak. És akkor meghívott oda, hát én megörültem, mint nagyon a falkernek, elmentem oda zongorázni, hogy végre kimozdulok, mert milyen jó lesz. És el is mentem, és akkor így megismerkedtem, ott dolgozott egy lány, akit Tanya Dornak hívtak, és ő is zongorista volt, de ott akkor éppen inkább ilyen menedzsmenttel foglalkozott. És hatalmas kapcsolatrendszere volt, és aztán így én azt hittem, hogy ez egy kis egyszerű kis zongoraszalon, de ez ott volt a Carnegie Hall, mert egy kicsi kis zongoraszalon volt, de nagyon komoly zongorákkal, de olyan emberek jártak oda, hogy nem hittem a szememnek. És akkor, hát mondom, én így tudtam játszani a Philip Entremont-nal, akkor a Leon Fleischer-nek eljátszottam a Hamilton-át. Hát akkor még híres volt a Junti Lee, ő is jött be gyakorolni, de hát az a szörnyű volt, amit az művet zongorával. 4 órán, én nem is bírtam hallgatni se, és akkor zongorázott, és utána hangolni kellett a zongorát, mint intonálni, mert úgy szétverte. Ja, de hát mondom, nagyon sokan jártak. Kik voltak még, hogy hirtelen mondom, de úgyhogy az nekem nagyon, így jutottam el a Barenboimhoz. Tehát onnan, abból a pici helyből megismerkedtem egy embert, aki utána aztán végül is ilyen nagyokkal utána találkozhattam. Uh-huh. Ja, meg a Sándor György, aki a Bartóknak volt ugye.
1: Igen.
0: A növendék, és ott élt New Yorkban. Igen. És akkor így játszhattam neki is.
1: Ja, hát persze. Ezek a legnagyobb nevek, úgyhogy
0: ja.
1: Azért ez igen. Egy élmény, meg nagyon igen. Inspiráló tulajdonképpen.
0: Persze.
1: Aha.
0: Persze.
1: És így egy évig voltál Amerikában?
0: Így egy évig voltam, aztán hazajöttem, és akkor utána folytattam ott tovább az akadémiát. Abba hagytam, és akkor utána, hát én úgy éreztem akkor, hogy a tudásom nem elegendő, és szeretnék még tanulni, és akkor azért felvételiztem a doktoriskolába.
1: Így jött a doktoriskolába.
0: Uh-huh. És akkor ott tanultam 3 évet, és utána elmentem Koreába tanítani.
1: Néhány éve hazajöttél Koreából.
0: Igen.
1: Miben változott az életed? Hogy érzed, milyen az itthoni légkör, lehetőségek mondjuk a koreaihoz képest?
0: Hát hazajöttem, mert 10 év után azért nagyon erősen élt bennem a honvágy, és elérkezett egy olyan pont az életemben, hogy nagyon erősen élt bennem az a vágy, hogy legyen családom, legyen saját családom. És aztán ez össze is jött, egy gyönyörű szép fiam van, akire nagyon büszke vagyok, nem soká 4 éves lesz, úgyhogy, de amikor hazajöttem, akkor pont utána volt, mikor jött ez a Covid. Uh-huh. Így aztán minden, amit úgy lehetett volna tervezni, az úgy nagyon, nagyon ugye beszűkült. De hát még mindenkinek. Nekem ugye a pici volt egy gyerek akkor, és akkor eleve nagyon nem tudtuk még, hogy mi van, féltünk, bezárkóztunk.
1: Persze.
0: És Ugye ilyenkor nagyon sok feszültség felhalmozódik az emberben, aztán most már sokkal jobb, most már azért már nem félünk, már most már jobban, bátrabbak vagyunk mi is, mint mindenki más. És sokkal jobban tudok én is most már nyitni a világra. Volt például az a fesztivál, amit én szerveztem mindig minden nyáron a koreaiaknak, 10 éven keresztül, ugye azt se lehetett megoldani, mert egyszerűen nem lehetett megoldani. De most már ilyeneket is majd meg lehet oldani, hogy folytatódjanak ezek a dolgok. Jövő hónapban megyek Vietnámban. Ott játszottam már az ottani zeneakadémián, és most megint megyek, lesz egy kurzusom is, és játszani is fogok az ottani zenészekkel közösen is, meg adok szóló hangversenyt is. Aztán, hát ezeknek most már nagyon örülök, hogy végre is kimozdultam, de én nem is bánom egyébként ezt a pár év szünetet, mert volt pár olyan durva kalandom repülőn, hogy én azt gondoltam, hogy én már nem akarok repülni, mert nagyon, nagyon megijedtem. És akkor ugye egy kicsit lezártam ezt a dolgot magamban, mondom, inkább csak ilyen kisebb körbe fogok majd mozogni. De hát ez kicsi. Úgyhogy muszáj repülőre ülni, le kellett győzni a filmet, úgyhogy most ez fog megtörténni. De akkor is mentem, de voltak olyan, mondom, voltak olyan rázós útjaim, amit az ember elgondolkodik, hogy akkor most ez mi a francnak csinálja.
1: Uh-huh. Ja. Tehát a zenész élet az ilyen?
0: Igen.
1: Hogy nem lehet egy egészen kis piacra, ne, hogy nem mondjam, szorítkozni, és akkor itt...
0: Nem, persze, nem is jó, de mondom, így a Covid miatt aztán még ha akartam volna, se tudtam volna menni sehova. Aztán hát szervezem majd, hogy Kóreába is persze visszamegyek, de nem ilyen hosszú időre, csak majd rövidebb időkre, mert azért nagyon szép kapcsolataim vannak ott is. Van egy nagyon hegedűs barátom, akivel régóta együtt játszunk. Játszottuk a Goldberg variációkat is, amit van egy...
1: Hegedű zongora?
0: Igen, van egy Goldberg variációk, ami vonós trióra van írva. Hát most az át lett írva, és akkor abból az átiratból készítettem én, meg ő, meg még valaki egy ilyen hegedű zongora változatot.
1: Nagy és akkor
0: Igen.
1: És átirata.
0: Az átirat átirata. Aha. Igen, így van.
1: És ezt fogjátok játszani?
0: De nem, hogy ezt játszottuk már párszor, tehát csak így eszembe jutott, hogy azt is játszottam ez a hegedűse, és hogy ezt nagyon szerettük játszani meg. És hát szóval csak azt akartam ezzel mondani, hogy én még szándékozom oda visszamenni, attól függetlenül, mert tanítani már most a közeljövőben nem, mert ilyen hosszú időre nem tudnék elmenni, elszakadni a családtól, de ilyen rövidebb időkre igen.
1: 10 év azért az hosszú idő.
0: Hosszú.
1: Egy ember életében.
0: Igen.
1: Mi volt a legemlékezetesebb koncerted eddig?
0: Ami
1: úgy valamiért megragadt benned.
0: Nem tudom.
1: Nagyon sok helyen koncerteztél.
0: Nagyon. Tehát, igen.
1: Rengeteg helyen játszottál már, azért kérdezem, hogy...
0: Igen.
1: Vagy a közönség miatt, ami nagyon, nagyon jó élmény volt számodra.
0: Ezt nem tudom, de...
1: Ez nehéz kérdés.
0: Igen, nehéz. Nem tudom. Hát valahol azért volt jó, mert esetleg nagyon jó volt a zongora, vagy a közönség tényleg. Valahol meg olyan vicces dolgok történtek. Most egy valami eszembe volt. Igen, azt hiszem ez Indiánában volt, hogy játszottam, és akkor hát tél volt, de hát ott valahogy nem tudom miért, de ott bekapcsolják a légkondit, ha van valami esemény. És aztán így úgy lehűtötték a koncerttermet, hogy nekem már az első két darab után már szinte megfogyott az ujjam, és akkor szólnom kellett, hogy kapcsolják vissza a fűtést, hogy ne légkondizzanak, mert én nem tudok játszani, és akkor visszakapcsolták a fűtést, vagy lekapcsolták a légkondit, mindegy, és akkor játszottam, és akkor egyszer csak ilyen valami sziréna vagy duda, de ilyen több 10-15 percen keresztül így akkor mindig azonos időben megszólalt, de én nem hagytam abba, akkor is játszottam. Akkor hát volt nagyon sok ilyen Indiában is történt egy ilyen, amikor Mumbai-ban játszottam, és akkor hát ugye abba a klímában ilyen nagyon sok érdekes nagy bogár, meg minden ott szállt, jöttek a fényre, és egyszer csak ezt hallottam, hogy valami nagyon zümmög ott lent a basszusban, és valami óriási bogárat röpködött a zongorába, és aztán mindig így megszólalt a hang is, meg a bogár is. Az is vicces volt. Ja.
1: Viszont zavaró lehetett akkor, persze.
0: Hát persze, persze. Volt egy, nem is tudom, most így, akkor a lapozások, hát az
1: volt. Ja, hát az mindig egy külön sztori, igen. Igen, mindig valami történik.
0: Valami mindig közben történik. Igen. De volt olyan is, amikor kamara koncert volt Japánban. És akkor igen, Bartók második szonátát kellett játszani, jól emlékszem, egy hegedűse. És hát oda mentünk a helyszínre, és nem volt kotatartó. Vagy el volt törve, vagy én nem tudom mi volt. És mondta, hát igen, az nincs. Valahogy így kellett játszani, vagy nem is tudom, akkor vagy nem tudom, mit kellett már játszani, de hogy így játszottam. És akkor
1: ez kellemetlen.
0: Most már egy olyan vicces erre visszagondolni.
1: Hát. Így a műsor vége fele közeledve befejező kérdésnek szeretném neked is feltenni ezt a kérdést, hogy mi lenne az a 4 CD album, bakelit, vagy esetleg zenemű, netán kimondott előadóval együtt, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre, ahol mondjuk évekig ott kellene lenned.
0: Hát szerintem most a Goldberg variáció felmerült, ugye, mert mondom, azt ugye játszottam is, és akkor ilyen verzióban, és hát azt mindenféleképpen vinném magammal.
1: És kivel?
0: Kivel? Hát Golda, hát kivel?
1: Kimással természetesen. Na és akkor viszont...
0: Meg a Sipandrással.
1: Igen. És viszont akkor melyik változatot? A 81-est vagy az 56-osat?
0: Válasz magadnak, Andri. Ja. Én... Hát olyan sok mindent lehetne egyébként.
1: Hát igen.
0: Ja. Nem, én nem is tudom. De mondom, én Bachot, én mindenképpen a... Hát... Van a Gardinernek a magnifikátja, azt mindenképpen, azt nagyon szeretem.
1: Csak klasszikus zenét vinnél, vagy vinnél esetleg jazzt, pop zenét?
0: Csak klasszikus.
1: Csak klasszikus.
0: Csak klasszikus. Csak tiszta zenét vinnék ki. Egyébként mindig biztos, hát akiket én nagyon szeretek, meg szeretem játszani, és meg hallgatni, és most nagyon sok van nyilván.
1: Persze.
0: Mert mindenem ők vagyunk, ugye?
1: Igen, természetesen.
0: De most egy ilyen kérdés, hát én abszolút inkább ilyen tiszta zenét vinni, amiről tudom, nagyon-nagyon tiszta forrásból, ugye Bartókot mindenképpen én nagyon szeretem, de ugye most szóba került Bach, de nem lehet választani.
1: Igen, mindig nagyon nehéz ez a kérdés.
0: Hál' Istennek, ugye ma már minden digitális, úgyhogy nem 4 lemezt vinni kell, hanem egy ilyen memória, egy pendrive-ot, és azon nagyon sok minden elfér.
1: Jó, hát igen, így sokkal könnyebb, érthető. Értem.
0: Kibújtam a kérdés alól.
1: Jó. Hát nagyon szépen
0: köszönöm
1: a riportot, számomra egy élmény volt.
0: Nekem
1: régóta
0: is.
1: Ismerjük egymást.
0: Régóta is, vagy jó volt egy kicsit nosztalgiázni.
1: Kicsit nosztalgiázni, így van. Úgyhogy megtiszteltetés volt azért veled beszélni, és
0: nekem
1: örülök, hogy bemutathattalak a közönségnek.
0: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány cirkusz. A cirkusz évszázadok óta az emberek egyik legkedveltebb szórakozási formája. A porondon bemutatott akrobata mutatványok, zsonglőrök, állatidomárok, bohócok és légtornászok minden korosztály számára igazán különleges élményt nyújtanak. A roma cigány közösségek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak a vándorcirkuszok történetében. Különösen Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Közép-Európában váltak ismerté olyan roma családok, amelyek nemzedékeken át cirkuszművészként dolgoztak. A modern cirkuszművészet ugyan a 18. században alakult ki, de gyökerei jóval régebbre nyúlnak vissza. A roma emberek hagyományosan sok olyan mesterséget végeztek, amely állandó utazással járt. Voltak köztük zenészek, hagyományos vándorló életmódhoz passzolók, lókereskedők, kézművesek és mutatványosok. Ezért természetes volt, hogy sok család kapcsolódott a vándorcirkuszok világához. A cirkuszi életforma hasonlított a hagyományos vándorló életmódhoz. A társulatok egyik városból a másikba utaztak, sátrat állított, előadásokat tartottak, majd tovább indultak. A cigány cirkuszokban dolgozó családok számára a tudás nem iskolákban, hanem a családban öröklődött. A gyermekek már egészen fiatalon megismerkedtek a porond világával, először kisebb feladatokat kaptak, majd pedig fokozatosan megtanulták az akrobatikát, kötéltáncot, zsonglőrködést vagy a lovas mutatványokat. A legtöbb artista a hosszú évek kitartó gyakorlásával sajátította el mesterségét, amelyhez nagy fegyelemre, bátorságra és fizikai felkészültségre volt szükség. A roma cirkuszi családok életében kiemelkedő jelentősége volt az összetartásnak. Egy előadás sikeréhez mindenki hozzájárult, volt, aki fellépett, mások a sátrat építették fel, gondozták az állatokat, javították a felszereléseket, vagy a jegyek árusításában segítettek. A cirkusz nem csupán munkahely volt számukra, hanem egy családi közösség. A legismertebb roma származású cirkuszdinasztiák közé tartozik a franciaországi család, amely szinti roma gyökerekkel rendelkezik. A család a 20. század egyik legismertebb európai cirkuszi vállalkozásává vált, és jelentős szerepet játszott a modern cirkuszművészet fejlődésében. Magyarországon is számos roma artista dolgozott és dolgozik különböző utazó cirkuszokban. Kötéltáncosok, bohócok, légtornászok, lovas artisták és zenészek egyaránt megtalálhatóak közöttük. Bár a magyar cirkuszok többsége nem kizárólag roma társulat, a roma művészek hosszú idő óta fontos részét alkotják a hazai cirkuszi életnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked.
3: Rádiódik 100.3 romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit. Hát az, hogy nagyon kellemes estét kívánok, az is igaz, és próbálok is olyan beszélgetéseket hozni ma estére, ami igazán izgalmasok lesznek, de amit ígérni tudok, hogy a szombat délután nagyon-nagyon kellemes lesz a Mátyás téren, azért nem győzzük ezt hangsúlyozni, mert szerintem ritka az olyan esemény, évente nem sokszor fordul elő, amikor ennyire sokszínű programmal, ilyen hosszú órákon át ingyenesen részt tudunk venni egy koncert sorozaton. A második cigányzenészek éjszakája a Mátyás téren már szombaton 4 órakor elkezdődik, és ami a különlegessége ennek a mostani eseménynek, hogy nem különböző már létező zenekarok lesznek csak, vagy lesznek egyáltalán a színpadon, hanem Kalla Éva a szervező úgy álmodta meg ezt az estét, hogy mivel a muzsikusz cigány családoknak az a jellemzőjük, hogy a családban többen is zenélnek, vagy akár énekelnek, hogy szerette volna ezt színpadra állítani, ezt megjeleníteni, úgyhogy minden egyes fellépő az tulajdonképpen egy család lesz. És ami igazán nagyon izgalmas, Varga Pistinek és Rigó Máriának a leánya, akit Varga Kamilának hívnak, és valamikor édesapjával még arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne aktivizálni a Kamillát, mert hát valóban egy nagyon tehetséges hölgyről beszélünk. Azóta igazából már elég nagy sikert aratott a TikTokon Gulyás Zsuzsival készült felvételük, amit nagyon sokan néztek meg, és amit mi is bemutattunk itt a Rádió Digben a hallgatóknak, sőt beszélgettek is a Roma Szalonban. Gulyás Zsuzsi és Varga Kamilla vendégem is volt. De a lényeg az, hogy most tényleg nagyon izgalmas lesz, mert édesapjával és édesanyjával fog színpadra állni. Azt tudjuk, hogy Varga Pisti egy nagyon jó énekes, azt is tudjuk, hogy a muzikalitásban Rigó Máriának nincs problémája, hiszen az első magyar roma kórus a CS Fissa tagja, alapító tagja egyébként a drága Mari barátnőm, úgyhogy egy nagyon izgalmas egyik eleme lesz ennek a második cigányzenészek éjszakájának az ő fellépésük is. Varga Pistinek egyébként új zenekara van, ami már az idei évben többször is koncertezett, erről beszélgettem vele. Hosszú hallgatás után ismét színpadra álltál nemrégiben. Hogyan érezted magad a koncerten? Változott-e a zenei elképzelésed, vagy előadási stílusod az elmúlt években?
4: Hát a Megasztár után nagyon sokáig jártam az országot, nagyon sok helyen felléptem. Aztán jött egy kis szünet, és nemrégiben, hát körülbelül 5 évvel ezelőtt egy zenekarhoz csatlakoztam. Előtte több zenekarom volt, de úgy látszik, hogy az After Dark zenekarnál maradtam, mint énekes, és itt teljesen más stílust képviselünk, tehát rockot, bluest játszunk, már 2 dalt megtanult a zenekar a 2 nagy lemezről, úgyhogy én most 100%-osan nagyon-nagyon jól érzem velük magam. Persze más stílus, tehát engem úgy ismertek meg az emberek, hogy elég lirikus beállítottságú voltam, meg vagyok, tehát szeretem a szép lassú dalokat, meg a blues dalokat, de a rock zene sem áll távol tőlem, úgyhogy nagyon jó kis koncerteket adunk mostanában.
3: Mennyire rock ez a zene, amit ti játszotok? Milyennek képzeljük ezt el?
4: Hát nem az a túl nagyon kemény rock, tehát mit tudom én, Born to be Wild, meg ilyen dalokat játszunk. Gary Moore-tól játszunk nagyon sok dalt. Tehát az emészthetőbb rock zenét szeretjük.
3: Jelent ez kihívást a hangodnak, hogy változott a stílus?
4: Hát szerintem mindenféleképpen, mert azért az rock zenébe oda kell tenni magad, és hát ezek a dalok, amiket választunk, általában mindig a lágémnak a felső részét súrolja, tehát az A hang, H hang, ami még kijön nekem, úgyhogy mindegyik dal ott fönt van, úgyhogy eléggé, tehát hogyha mit tudom én, 2 koncert egymás után van, akkor a harmadik nap már nem szólalok meg, mert akkor már elmegy a hangom.
3: És az, hogy zenei műfajváltás történt, ez a közönséget is kicserélte, azt a közönséget, aki követ téged?
4: Nem feltétlenül, mert mondom, 2 dalt játszunk a lemezről is, tehát az is ott van a repertoárban, meg szerintem nekem mindig ilyen idősebb korosztály volt a rajongó táborom, tehát nem a fiatalok rajongtak az én zenémért, úgyhogy ugyanazok maradtak szerintem.
3: Te írod a dalait, szövegeit is. A dalszövegírás és a költészet nagyon közel állnak egymáshoz. Milyen a viszonyod a szép irodalommal? Vannak-e kedvenc szerzőid?
4: Hát az igazság az, hogy nagyon-nagyon keveset olvasok. Régebben szerintem többet olvastam, mint mostanában. Talán a Radnóti Miklós, akit nagyon-nagyon szeretek, mint költőt. A szövegírással kapcsolatban meg az első nagy lemezemnél semmi közöm nem volt a lemezhez, tehát azt már úgy kaptam, azt csak föl kellett énekelnem, viszont a második lemezt, amit a Kozma Tibi barátommal csináltunk meg, az Ergo ex-gitárosával, ott a dalszövegeket mind én írtam, tehát azért is volt jó, mert gyerekeimnek éreztem azokat a dalokat, és a mai napig is, hogyha megyünk, akkor szoktam énekelni, tehát hogyha privátba hívnak, mint Varga Pisti, akkor mindig szoktam ezeket a dalokat énekelni. Többet kellene olvasni szerintem, tehát ez nem ártana, de szeretem csinálni, tehát hogyha egy jó szöveg elkészül, akkor az, annak mindig örülök.
3: Kozma Tibivel hogyan jött létre a barátság? Te ismerted őt már az Ergós időszakból?
4: Hát az Ergóból mindenféleképpen ismertem, de nem tudom, körülbelül 8-10, vagy lehet még több is, amikor 2008 körül jelent meg a második lemez, Hidd el címmel, és akkor megmondom őszintén, nem emlékszem már rá, hogy találkoztunk, de hálát adok a sorsnak, hogy összehozott bennünket a sors, mert 10 csodálatos dal született, és hát ő írta mindegyiknek a zenét, és nagyon-nagyon szép dalok, csak sajnos a rádiók valamiért már akkor sem, és most sem egy-egy dalt lehet hallani a rádióba. Én az lenne jó, hogyha többet játszanák, hogy az emberek jobban megismerhessék ezeket a dalokat.
3: Milyennek az akadálya szerinted?
4: Nem tudom. Tehát nem tudom, hogy ez a rádiózás, ez hogy működik. Gondolom, jó menedzsment kell, jó szponzor kell, jó kiadó kell. Nekem sajnos a második lemezemnél nem volt teljes körű kiadó hátterem. Tehát ők csak megcsinálták a lemezt, és igazából a terjesztéssel, meg a reklámozással nem nagyon foglalkoztak. Tehát nem nagyon jutott el az emberekhez ez a második lemez.
3: Sokat változott a világ azóta, és a technika olyan feltételeket ad, mint a promotálásban, mint a zene elkészítésében, hogy elmondhatjuk-e azt, hogy a mai fiataloknak esetleg könnyebb már összehozni akár egy dalt, akár azt promotálni, akár reklámozni különböző médiumokon. Szerinted, ha te ebbe a világba csöppensz akkor bele, más lett volna zeneileg a helyzeted?
4: Szerintem nem. Szerintem ma is, tehát nekem is, meg hasonló embereknek, akik ezzel foglalkoznak, ugyanúgy adott ez a lehetőség. Tehát én is fölrakhatnám magamra különböző internetes oldalakra a videóimat, csak én nem vagyok olyan. Tehát én még egy élő videót nem csináltam magamról, hogy most ezt hallgassátok meg, ezt hogy éneklem. Tehát ehhez kell egy olyan beállítottság, hogy meg akarod mutatni a másiknak, hogy mit tudsz. Tehát lehet, hogy majd nekem is rá kell szánnom magamat ahhoz, hogy több emberhez eljusson az, amit én képviselek.
3: Meg lehet ezt tanulni szerinted?
4: Hát biztos, hogy meg lehet tanulni, csak el kell kezdeni. Tehát lehet, hogyha mit tudom én elkezdem, és látom azt, hogy tényleg érdekli az embereket, mert miért ne érdekelni, hiszen nap mint nap sétálok az utcán, és megállítanak az emberek, hogy el vagyok tűnve, hogy miért vagyok eltűnve, amikor olyan csodálatos a hangod. Tehát a pozitív visszajelzések azok most is megvannak, csak nem vagyok az a beállítottságú. Tehát azt kellene tényleg, hogy videókat felrakni, és akkor hadd lássák az emberek.
3: Te magad jársz-e mások koncertjeire? Vannak-e kedvenceid most a kortársaid közül?
4: Hát ez nagyon jó kérdés. Ezen, hogy mondjam, imádok. Tehát a jó zenészeket, azokat elismerem, és kedvelem. Vannak kedvenceim is persze. Pápa Jóci koncertre még akarok menni, mert voltam egyszer, és azt mondtam, hogy ez zseniális. Karamell koncerten is nagyon sokszor voltam már, így a családdal is, mert a család kedvence. Úgyhogy, és persze az autentikus zenét játszó cigány zenekaroknak a koncertjén is el szoktam menni, például Dromara koncerten is nagyon sokszor megfordulunk. Úgyhogy én szeretek, nekem nem nincs semmi féltékenység bennem, hogy most ők miért vannak többet, vagy most ők miért játszanak többet. Akik tehetségesek, azokat elismerem. És örülök neki, hogy ott vannak, és csinálják.
3: Érdekes, hogy mondtad az autentikus cigányzenét, azokat a zenekarokat, hogy érdekelnek ezek a koncertek. Ez mindig így volt? Gyermekkorod óta ismerted az autentikus cigányzenét, vagy ennek a divat hullámnak a hozadéka az, mit tudom, az elmúlt 10-15 évben, hogy ez neked tetszik?
4: Hát gyerekként az első autentikus zenekart, amit hallottam, az a Kaijeg volt. Tehát nekem az nagyon mai napig is nagy kedvencem. Úgyhogy már gyerekkoromban is ismertem ezt a zenét, és kicsit csalódott vagyok, mert nagyon sok zenekar jó lehetne, de ez az én véleményem csak. Tehát, hogy annyira elmennek már a mulatós, meg az olyan stílusban, ami nem igazán képviseli már az autentikus zenét. Úgyhogy én a régi autentikus zenét, azokat nagyon szívesen mai napig meghallgatom, ami már olyan átdolgozás, meg más hangszínek, hangszerek vannak benne, ami már nem annyira hasonlít hozzá, azokat már annyira nem kedvelem. Tehát, hogyha ha autentikus zenét akarok hallgatni, akkor inkább ilyen Kaijeg, Parnograszt, ilyesmi zenekarokat hallgatok otthon.
3: Szentségtörésnek tartod, ha modernre dolgozzák fel az autentikus cigányzenét?
4: Nem tartom szentségtörésnek, mert lehet, hogy ők ki akarják szolgálni az embereket ezzel, tehát hogy egy kicsikét meg kell alkudni ahhoz, hogy egyről a kettőről jusson, de én azt gondolom, hogy ha autentikus zenét akarok hallgatni, akkor mindenféleképpen azt a stílust hallgatom meg otthon, ami még az. Tehát nem akarok mást hallgatni olyankor.
3: Egyébként mi az, amit még hallgatsz otthon, ha nem magyar kortársakról beszélünk?
4: Hát nagyon-nagyon szeretem a soul, a jazz dalokat, a standardeket szoktam hallgatni, de hát a nagy kedvencek, a Stevie Wonder, George Benson, Whitney Houstont is meghallgatom, mert imádom. Tehát vannak nagyok, amiket szoktunk hallgatni a lányommal, Kamilával is. Például nálunk mindig szól a zene, úgyhogy nem is van olyan időszak, amikor nem szól valami háttérbe.
3: Kamilla lányod tényleg nagyon sikeresen szerepel a Temegén című formációval, ugye ez a nevük, Temegén,
4: igen,
3: jól mondtam, ahol egy trióban énekel, ugye Balogh Janóval és Gulyás Zsuzsival. Mindig egy picit hiányérzetem van, amikor hallgatom az előadást, mert szeretnék Kamillából többet. Neked is van ilyen érzésed?
4: Nekem is van, és sajnos mérges vagyok magamra, meg a Kamillára is egy kicsit, mert sose értettem meg azt, hogyha segíteni akarok neki, akkor valamiért tőlem nem fogadja el. Tehát én, amikor gyerek voltam, emlékszem, tényleg kicsi korom óta éneklek, és mindig arról álmodtam, hogy lesz majd egy olyan ember, aki nekem segíteni fog. De sajnos soha nem volt olyan, aki felkarolt volna és bátorított volna, hogy csináljam. És ő neki meg adott ez a lehetőség, csak valamiért én tőlem nem fogadja el. Kamilla nagyon-nagyon tehetséges, nagyon-nagyon jól énekel, elvittem már többször más énektanárhoz, most a Balogh Janó szárnyai alatt van. De én mindig mondom neki, hogy ki kell próbálni magát mással is, tehát nem biztos, hogy csak az a jó, hogyha a Janó instrukcióit fogadja meg. Én is több énektanárhoz jártam annak idején, tehát a Toldi Máriától kezdve a Falvei Vera nénitől a Szentrő Máriához. Tehát én is nagyon sok énektanárhoz jártam, és utána alakul ki a saját stílus az embernek, mert nyilván, hogyha van egy kedvenced az előadók közül, nekem Máté Péter volt, nekem ő volt a mindenem, és emlékszem rá, hogy annak idején, mikor elkezdtem így komolyabban énekelni, akkor mindenki felfedezte azt, hogy milyen Máté Péteres a hangod. Nyilván azért, mert azt a zenét hallgattam nagyon sokszor. Tehát én mindig azt ajánlom mindenkinek, hogy aki az énekléssel akar foglalkozni, hogy nagyon-nagyon sok zenét hallgasson meg, ne csak egyet, és akkor utána a saját stílusa ki fog alakulni.
3: Nyilván Varga Kamillának nincsenek technikai problémái vagy akadályai abban, hogy többet halljuk őt énekelni, vagy hogy ebben a hármasban is, a zenekarában is valahogy kicsit előtérbe kerüljön. De én ismerem az ő személyiségét, elég visszafogott, szerény, mondhatjuk ezt. Te emlékszel-e arra, amikor színpadra álltál, azonnal talpra esett voltál-e a színpadon, vagy neked is ez egy problémát okozott az, hogy megmutasd magad?
4: Én gyerekkorom óta olyan voltam, hogy én imádtam szerepelni. Tehát én otthon is énekeltem a családnak, és alig vártam, hogy mondják már, hogy na, gyere Pisti, énekeljél. És akkor én mentem is, énekeltem is. Már rossz volt, amikor mondták, hogy ne énekeljek. Vagy hogy nem szóltak, hogy énekeljek. Én azt mondom, hogy én is nagyon izgulós vagyok, mert azért elég sok tehetségkutatóba én is megfordultam, és mindig izgul az ember. Tehát most a koncerteimen már nem izgulok annyira, tehát az első dalnál a reakciót azt mindig leméri az ember, hogy na, hogy fog tetszeni az embereknek, és hogyha látja, hogy hú, ezeknek az embereknek tetszik, amit csinálok, akkor már másik dalán semmi gond nincs. Tehát az egészséges drukka az mindenkibe benne van az első dalnál. Nyilván a Kamillánál is ez gátolja meg abban, hogy elengedje magát, hogy kiénekelje magát a színpadon, mert ő nagyon izgul. Ő is nagyon izgul, mint én annak idején. Tehát nekem azért eltelt a Megasztár óta 20 év, és én már úgy megyek ki tényleg a színpadra, hogy annyira nem izgulok, hogy most mi lesz, mert tudom, hogy tetszik az embereknek, amit csinálok.
3: Azt mondod, Kamilla, lányod nem engedi, hogy tanácsot adj neki, nem feléd fordul, ha tanácsot kér, gondolom itt a szakmai tanácsokra gondolsz, és ilyen tekintetben egyébként hallgat rád, hogyha arról akarod meggyőzni, hogy hogyan tudná jobban érvényesíteni magát.
4: Hát én nálam a legnagyobb probléma az, hogy én nem szeretek az embereknek hazudni. Tehát, hogyha én tőlem megkérdezi bárki, hogy most mit szól ehhez a produkcióhoz, akkor én nem fogom azt mondani, hogy úristen, ez nagyon jó volt. Mert hogyha érzek valami hiányt abban, amit csinál, akkor én azt szépen megmondom neki, hogy bocs, ez azért nem volt jó, vagy azért nem volt jó. Tehát én szeretem megmondani a hibákat. És nyilván, hogy a Kamillának ez nem tudom, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem jó, de mindig őszinte vagyok vele is. Tehát én nem szeretném azt mondani neki, mert hát ő is hallja. Tehát egy produkció után, amikor azt mondja, hogy nem voltam jó, akkor én nem mondhatom azt, hogy jó.

0: mert mindig elkísérnek, a Mari is elkísér, a Kamilla is általában mindig ott van a koncerteken, és azt szeretném, hogyha majd egyszer felhívom a színpadra, és akkor ezt ketten eljátsszuk. Természetesen voltunk már olyan színpadon, ahol ketten énekeltünk, hát az csodálatos érzés nekem. Én nagyon-nagyon boldog vagyok, amikor vele léphetek föl, de nyilván ez is neki nagyon rossz. Tehát ő nem fogadja el olyan jól, mint én, tehát mert mégis az apjával énekel, mással nagyon szívesen szerintem jobban énekel. Én tőlem egy kicsit tart, de nem tudom, hogy miért, pedig mondom, mindig ott vagyok mellette, ha hibája van, azt is elmondom neki, nagyon jó, azt is elmondom neki, tehát nem kellene ennyire tartani tőlem.
1: Te is és a feleséged is énekeltek, mégis én úgy látom, hogy Kamilla egy kiemelkedő tehetség, míg azon is túl, hogy ti magatok énekesek.
0: Ez így van. Így van. Nagyon-nagyon jó zenéket hallgatott kiskorától kezdve. Ő is kiskorában nagyon-nagyon sokat produkálta magát, aztán egyszer megjegyeztem, mert régi felvételeket találtunk, és elkezdett énekelni, de így bohóckodva. És akkor én meg valamit szóltam neki őszintén, mint az apja, na jó, most már rendesen énekeljél. És akkor úgy megjegyezte, hogy na, látod, már akkor is rám szóltál, hogy nem jól csinálom. Tehát ez úgy megmarad benne, és lehet, hogy emiatt nem akarja magát annyira megmutatni nekünk, vagy előttünk énekelni, mert attól fél, hogy megint én ledorgálom, pedig akkor se az volt a cél, hogy ledorgáljam, hanem az, hogy egy olyan felvételt csináljak róla, ami emlékezetes lesz a mai napig is.
1: Pedig hát a fejlődés egyik alapfeltétele a jó kritika, én azt gondolom.
0: Így van. Tehát meg kell mondani a másiknak az igazat. Azért van az, hogy nagyon sok tehetségkutatóban úgy mennek oda az emberek, hogy ők azt hiszik magukról, hogy jók. És amikor a zsűri azt mondja, hogy Úristen, ne énekelj többet. Ki mondta neked, hogy énekelj? Tehát ők nekik nem mondják meg, hogy ezt ne csináld, inkább más csináljál. Azt csináld, amiben tehetséges vagy. Ebben nem vagy jó. Tehát ezért vannak nagyon sok ember úgy, hogy
1: ott éri meglepetés.
0: Hogy ott éri meg, igen. Ott szembesül azzal, hogy de ők neki ezt miért mondják, amikor ő meg van róla győződve, hogy ő jó.
1: Na nyilván ezt nem azért kötöttük Kamillához, mert bármi köze lenne
0: persze, így van,
1: ehhez
0: nyilván,
1: a dologhoz. Igen. Volt róla egyébként bármikor, hogy Kamilla tehetségkutatóra megy?
0: Hát én szerettem volna, egyetlen egy műsorba engedném el, de oda nem akar jelentkezni, úgyhogy én azt mondom, hogy majd megérik. Tehát én nem akarok semmit se erőltetni, én tudom, hogy milyen egy tehetségkutatóban részt venni és csinálni, tehát az lelkileg is megerőltetheti magát ebben. Tehát nem biztos, hogy ő úgy fogja venni az akadályokat, ahogy szeretné. Oda csak akkor induljon el valaki, és a Kamilla is, hogyha érez benne késztetést arra, hogy na most eljött az idő, és megmutatom magam a nagyvilágnak.
1: Neked van olyan emléked a tehetségkutatóról, amit nehezen éltél ott akkor meg?
0: Hát voltak próbálkozások az embernek, de nyilván mindig úgy megy oda az ember, hogy ő akar nyerni. Tehát most 98-ban volt egy tehetségkutató verseny, az volt szerintem a legelső, így a tévézésben, ami a legnagyobb volt, és én ott döntős voltam ugyanúgy. Tehát egy hajszál választott el attól, hogy én megnyerjem azt a műsort. Persze, ilyenkor az ember csalódott, mert hogy miért nem én nyertem meg. Hát ez így alakult, és akkor most 2006-ban megint volt egy tehetségkutató verseny, ahol szintén döntős voltam, ott megint megismert az ország. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki ezt akarja csinálni, akkor muszáj megmutatnia magát. Nyilván, hogyha nincs média, meg nincs szponzor, meg nincs menedzser, akkor eltűnik az ember egy időre, de aki szeret zenélni, és ezt akarja csinálni, az nem fog tudni soha eltűnni. Tehát én a háttérben ugyanúgy, nem tudom, havonta 4-5 fellépésem van a zenekarral, úgyhogy nem tűntünk el, csak nem vagyunk a reflektorfénybe.
1: A néző számára mindig nagyon izgalmas pillanat az, amikor egy-egy tehetségkutatón már a célvonalban vannak a döntések,

0: versenyzések, és ott kiesik egy-egy versenyző. Ez valóban annyira traumatikus élmény, mint ahogy ez egy néző számára látszik, vagy azért ott egy kicsit túl van színezve a dolog?
1: Nem, szerintem jól látod. Tragikus, igen, én is úgy éltem meg, tehát amikor a második versenyből én kiestem a döntőből, én ott zokogtam a búcsúdalnál például, és nem akartam sírni, mert tényleg nem, tehát mint hogy 20 évben egyszer sírok, tehát otthon se szoktam nagyon elérzékenyülni, de ott olyan volt, mintha most mindennek vége lett volna. Tehát, hogy én most az álmaimat nem tudom megélni, és nem tudok bennmaradni, és nem tudom tovább megmutatni magam. Tehát én nehezen viseltem el, hogy nekem akkor az a műsor véget ért. Nyilván eltelt 2 nap, és akkor azt mondtam, hogy úristen, én nyertem ezzel a műsorral, mert nagyon sokan megismernek, kimentem az utcára, és mindenki tudta, hogy ki vagyok. Tehát nekem akkor kezdődött el igazából. Tehát... és azért hál' Istennek 2 lemez megjelent, az egy dolog, hogy nem volt reklámja, és így nem tudott eljutni nagyon sok emberhez, de sokat köszönhetek a műsornak.
0: A romantikus dalaid a párkapcsolatok különböző szakaszait fogalmazzák meg, illetve ezek érzelmeit. Te magad egy tartós kapcsolatban élsz. Mi szerinted a hosszú tartós kapcsolat titka?
1: Hát nem tudom, a párommal, a Marival én 95 november óta vagyok együtt, előtte is ismertük már egymást, hiszen egy énektanárnál jártunk mind a ketten, tehát ő is oda járt hangképzésre, én is.
0: Valóban?
1: Igen. Úgyhogy mi onnan ismertük meg egymást, és hát ez 93 körül volt már, mikor mi ismertük egymást, és 95-ben úgy döntöttünk, hogy akkor... hogy összekötjük az életünket, és hát azóta is együtt vagyunk. Van 2 gyönyörű gyermekünk. Anitám már 27 éves lesz, a Kamillám meg 23. Úgyhogy sok mindent megéltünk.
0: És mi a titka akkor ennek?
1: Hát, hogy mi a titka, azt nem tudom. Nyilván minden kapcsolatban vannak veszekedések, vannak vitatkozások. Igazából nálunk mindig csak... vitatkozások vannak, félreértjük egymást, és akkor vitatkozunk. Ilyen nagyobb-nagyobb veszekedés, ez talán 2-ször volt életünkben, ezzel a lassan 30 év alatt, de az se volt olyan komoly, tehát nem estünk egymásnak, tehát azért tartom magunkat annyira intelligensnek, hogy ezt normálisan meg tudjuk beszélni.
0: Mi a legközösebb pont bennetek a kapcsolatok? Mi az összetartó pont szerinted?
1: Hát szerintem mindenféleképpen a gyerekek. Tehát mi nagyon-nagyon szeretjük a gyerekeinket, imádjuk őket, és hát annak idején, amikor megszülettek, akkor mind a kettőn úgy éreztük, hogy ők értük érdemes tovább élni és csinálni az egész életet.
0: Feltételeztem, hogy a zenét is említeni fogod. Egy a zene ízlésetek a feleségeddel.
1: Hát eleinte nekem nem volt az, tehát én eleinte más zenéket hallgattam, De most már igen, azt tudom mondani, hogy igen. Mondom, nálunk mindig szólnak a különféle zenék, és azért nem mondjuk egymásnak, hogy ezt most kapcsolt ki, mert nem szeretjük. Mi mindenem ők vagyunk. Mindent meghallgatunk.
0: A hosszú házasság jellemzően roma kulturális szokás, épp úgy, mint a roma házasságokban jellegzetes szokások. Mennyire jellemzőek a hagyományok a ti életetekben?
1: Hát nálunk szerintem nincsenek olyan hagyományok, amiket követni kellene. Nyilván mi nem úgy élünk, mint mit tudom én, egy olácigány, vagy tehát tudod, a romáknál is vannak több fajtája a cigányságnak. Mi zenész cigányok vagyunk, nálunk igazából nincsenek ilyen hagyományok, hogy most ezt, mit tudom én, nagyon-nagyon be kéne tartani. Tehát gondolok, példát akarok mondani, tehát hogy mit tudom, a férfiak leülnek egy asztalhoz, és a nőket külön ültetik egy másik asztalhoz. Nálunk ilyenek nincsenek. Tehát mi együtt vagyunk a családdal, tehát nem szeparáljuk el a nőket magunktól.
0: És ugyanígy a hagyományos nő-férfi szerepek, ha jól tudom, akkor... ez is nálatok teljesen rugalmas. hiszen te ugyanúgy odaállsz főzni, takarítani, sőt, vannak döntések, amit gondolom, vagy kérdezem, vannak olyan döntések, amit a feleséged hozhat meg.
1: Hát általában meg szoktuk beszélni, tehát minden dolgot megbeszélünk. Én azt gondolom, hogy nem szoktuk azt, hogy most egyedül én döntök valamiben. Tehát, hogyha olyan dolog van, akkor inkább megbeszéljük, és akkor az úgy nem, tehát nem lesz belőle konfliktus. Én azt gondolom, hogy meg kell beszélni mindent, és lehet, hogy ez az egyik titka ennek a hosszú házasságnak, ha lehet így mondani. Mi mindent megbeszélünk, és akkor nem lesz belőle vita.
0: Egyenrangú partnerek vagytok
1: így van.
0: A kapcsolatban.
1: Visszatérve a főzésre, meg erre, én villamosvezetőként dolgoztam 22 évig, vagy 20 évig, inkább 20 évig. Tehát az inzulin miatt engem levettek villamosról, és már nem vezethetek villamost, az a nagy szívfájdalmam, de hát el kell fogadni. És a párom az meg délelőtt dolgozott, én délután dolgoztam, tehát kialakult egy olyan 10 évvel ezelőtt az, hogy én délelőtt lementem vásárolni, hazamentem, megfőztem, aztán utána mentem dolgozni. Tehát én már úgy vártam a családot haza, hogy ők már tudtak ebédelni. És ez nagyon nagy könnyebbség volt a Marinak is például, hogy nem kellett neki meló után nekiállni főzni, és ez valahogy így rám maradt, ez a feladat. Tehát most is, mai napig is úgy van, hogy én délután megyek dolgozni, akkor délelőtt főzök valamit a családnak, hazajönnek, megvacsoráznak, megebédelnek, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt, azért már 5 óra után már nem ebéd, és akkor megeszik, és akkor tudnak pihenni. Tehát ez mai napig is így van, úgyhogy én szeretek nagyon főzni.
0: Valamennyire még az év elején vagyunk, vagy nagyon az elején, milyen terveid vannak erre az évre?
1: Hú, hát így nem gondolkoztam el, hogy mit szeretnék megcsinálni ebbe az évbe. Nyilván a lakásfelújítást azt elkezdtük már tavaly, tehát ott egy bejárati ajtót cseréltünk, egy konyhablakot cseréltünk, a fürdőszobánk az nagyon csúnya, úgyhogy azt mindenféleképpen már nagyon szeretnénk, hogyha meg lehetne csináltatni. Ilyen dolgokban inkább gondolkodom, hogy valahogy egy kicsit élhetőbbé tudjuk tenni az otthonunkat. Hogy ha hazamegyünk, akkor már ne azzal kelljen foglalkozni, hogy most a WC-t fessem ki, meg a spájzot fessem ki, hanem legyen meg minden, és akkor ha hazamegyünk a munkából, akkor már lehet egy kicsit pihenni. Tehát az énekléssel kapcsolatban meg, mondom, ez az After Dark zenekar, ez nagyon-nagyon közel van most a szívemhez, 5 éve vagyunk együtt, és hála Istennek ebben a hónapban is, jövő hónapban is, utána való hónapban is már vannak felkérések, úgyhogy minél többet akarok zenélni, fellépni a zenekarral, hogy egy kicsit töltődjön az ember. Azt szerintem nagyon fontos, hogy ne csak az legyen a mindennapunk, hogy elmegyünk dolgozni, hazamegyünk, főzünk, takarítunk, és nem pihenünk, hanem nekem ez egy pihenés, amikor a zenekarral elmehetek énekelni.
0: Hát nagyon remélem, hogy nagyon mozgalmas éved lesz, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a meghívást, sziasztok!
2: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás üdemet. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. szeptember 2-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai napon tartották országszerte a tanévnyitó ünnepségeket az iskolákban. Azonban sok diák tanult vagy gyakorolt a nyári szünet alatt is különböző okokból. A zenész tanulók például a nyári pihenés helyett gyakran mennek különböző mesterkurzusokra tanulni, amelyre ilyenkor több idő áll rendelkezésre, mint tanév közben. Mai vendégem Czene Rudolf zongoraművész, aki a napokban érkezett haza Kínából, ahol mesterkurzust tartott és koncertezett. Erről és ázsiai élményeiről mesél nekünk a következő bő fél órában. Tartsanak velünk! Mai vendégem Czene Rudolf zongoraművész. Köszönöm, Rudi, hogy bejöttél hozzám beszélgetni ide a rádióba.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: Az apropó pedig, amiért meghívtalak ide, hogy most értél haza a napokba Kínából, és ott egy nagy kurzus volt, amit te tartottál ott a kínai növendékeknek, de mielőtt rátérnénk a kurzusra, meséld el nekem, hogy mi volt a legizgalmasabb élményed Kínában?
5: A legizgalmasabb élmény az talán az volt, hogy megismerni egy kicsit jobban a kínai kultúrát, kínai ételeket megkóstolni.
4: Milyenek voltak ezek az ételek?
5: Hát eléggé különböző, mint a magyar konyha. Nem olyan nehéz. Uh-huh. A magyar konyha, ugye sok hal van, tehát nem esznek annyi sertéshúst a kínaiak, mint mi.
4: Legalábbis azon a vidéken. Hol is voltál pontosan? Melyik régióban?
5: Én Dél-Kínában voltam. Uh-huh. Shanghai-tól nem messze. Az a városnak a neve, hogy Hangzhou.
4: Uh-huh. Ez egy kis város, gondolom.
5: Hát olyan kicsi, hogy kb. 25 millió.
4: Egy kis 25 milliós lakosú város, igen, értem. Hát igen. Ez Kínában, ez egy megszokott. Igen?
5: Igen. És hát mi volt még a nagyon izgalmas? Utolsó nap is elvittek minket egy ilyen előadásra, ahol például a vizen táncoltak, egy ilyen kínai előadás volt, de megmondom őszintén, hogy ilyet én még élőben nem láttam. És ez nagyon tetszett, nagyon izgalmas volt. Kínai zenék voltak, és megmondom őszintén, nagyon szép zenék voltak.
4: És hogy a vizen táncoltak?
5: Hát olyan víz volt, persze nem, hogy olyan mély, de például balettoztak a vízen.
4: A vizen. Feszített víztükör, gondolom.
5: Így van, akkor,
4: hogy
5: így van.
4: Hú, az gyönyörű lehet.
5: Nagyon szép volt. És ez,
4: fényjátékkal?
5: Ez, igen. Volt zongorista is, persze nem, az nem a vizen volt ő, ha? Hanem egy ilyen színpadon, ami így ment a vizen. Hegedűs is volt. És megmondom, őszintén tetszett, nagyon a zenék is nagyon tetszettek, amiket ott előadtak. Uh-huh. Ez utolsó nap volt, amikor lement ez a kéthetes mesterkurzus, amit tartottunk egyébként a kollégámmal, a Lakatos Gyurival, uh-huh. mert ő párhuzamosan velem, ő hegedű kurzus tartott az ottani hegedűsöknek, és ez a kurzus végén volt, uh-huh. hogy volt egy ilyen szabad napunk, és elvittek minket erre az előadásra.
4: Akkor beszéljünk egy picit most már a kurzusról is, hiszen tulajdonképpen ez a szakmai lényege a dolognak. Hány növendék volt? Milyenek voltak a növendékek?
5: Eléggé sok zongorista jelentkező volt, hála Istennek. Uh-huh. Ilyen 18-19 körül volt, és ez uh-huh. úgy volt beosztva, hogy az első 5 napban jött 9 növendék, ugyanaz a 5 napon keresztül uh-huh. minden nap.
4: Minden nap?
5: Minden nap.
4: Akkor napi 9 órát tanítottál.
5: Igen.
4: Hű, ez kemény.
5: Volt olyan.
4: Az nem semmi.
5: És utána, hát jó, persze volt szünet közte. Uh-huh. Ebédszünet volt, meg vacsoraszünet. És akkor a második 5 napban, 10 napos volt egyébként a kurzus, és utána volt ez 3 koncert. A második 5 napban pedig a másik fele a növendékeknek, és akkor ők is. És vegyes volt a növendékeknek a kora. Voltak kicsik is, voltak nagyok is, akik jöttek. Volt például egy 24 éves fiú is, uh-huh. aki az egyik egyetemről jött. Ő zeneszerző is volt.
4: Uh-huh. Ki volt a legfiatalabb? Hány éves?
5: A legfiatalabb talán 7-8 éves volt a legkisebb. Egy kislány volt. De nagyon tehetséges volt ő is. Tehát azt vettem ott észre egyébként, hogy mert ugye minden nap zongora órájuk volt. Uh-huh. És amit én ez egyik nap kértem tőlük, de a legkisebbtől a legnagyobbig, tehát ott másnapra ő azt tudták. Tehát nem számított azt, hogy 7 éves, 8 éves, vagy 18 éves, hogyha én kértem valamit, azt következő órára nem kellett igazából még egyszer elmondani, megcsinálták. Pedig jófonan alig volt idejük, mert ugye másnap jött megint. Uh-huh.
4: Tehát akkor mondjuk órájuk volt, aztán gondolom hazamentek gyakorolni, hiszen igen. az szükséges hozzá.
5: Igen.
4: Mert különben az másként nem lehet.
5: Én de azt hozzá kell tenni, hogy Kínában azért elég feszített a tempó, uh-huh. így a gyerekeknek az iskola, mert én azt hallottam, hogy ilyen reggel 7-től már nekik uh-huh. már óra van az általános iskolában, és estig bent vannak szinte, és jóformán csak alszanak. Uh-huh. És szerintem ezért is van ez, hogy ennyire gyorsan tanulnak, mert ez talán benne van a DNS, bele van a DNS-ükbe kódolva. Hogy ők másnap, hogyha kérsz tőlük valamit, az úgy van. Tehát másnap az ha törik, ha szakad, azt megcsinálja.
4: Hát egy szorgalmas népről van szó, az kétségtelen, tehát hogy ezt tudtuk. Úgyhogy nem is meglepő a dolog. És ez valahol kell is a zenéréshez. Tehát ez egy alapvető persze. követelmény, hogy a diákban legyen megfelelő
5: inspiráció,
4: szorgalom.
5: Meg a uh-huh. de disziplin, minden persze. De azt vettem észre, hogy ott a tanárikar is egyébként nagyon kedvesek voltak. Tehát úgy álltak hozzá az emberhez, ott a tanárikar, hogy nagyon barátságosan. És ez nekem, megmondom őszintén, nagyon jól esett, mert nem érezték. Tehát ő, mondok egy példát. Tanítottam, ugye, óránként jöttek a növendékek, és volt egy 10 perc szünetem a 2 óra közt, tegyük fel. És azonnal ott az iskolában, mindig abban a 10 percben bejött egy tanárnő, hogy mondják már tanácsot, hogy én ezt hogy játszom, hogy gyakorlom, mit csinál. De szinte mindegyik. Tehát ők nem érezték azt, hogy mondjam így, cikinek, hogy valakitől megkérdezni azt, hogy figyelj már te ezt, hogy játszod, adjál már tanácsot. Mert, és ez nagyon tetszett, hogy ők is akarnak tanulni a mai napig. És ez szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember az élete végéig tanul. Nem számít, hogy tanár, vagy diák.
6: Így van.
5: Szerintem ez ennek a szakmának, ennek az életvitelnek, ez egy nagyon fontos része. Mert igazából soha nem vagyunk szerintem kész, olyan nincs, hogy kész van az ember.
6: Tehát egészen más a mentalitásuk, ahogy hozzáállnak a munkához.
5: Igen, és nagyon, a zenéhez. Nagyon alázatos a hozzáállásuk.
6: Én azt hiszem, hogy a klasszikus zenéhez ez nélkülözhetetlen. Mindenhogy, mindenféle munkához egyébként, de hát itt tényleg csak akkor lehet érvényesülni, hogyha ha valóban van ez a fajta alázat, amiről beszélsz.
5: Így van.
6: És a tehetség kérdése?
5: A tehetség kérdése, vegyes volt a körítés ott, tehetség kérdésekben is. Hát most.
6: Igen, mert tehát én nekem az a véleményem, hogy természetesen kell a tehetség. Igen. Szükséges alapfeltétel, hogy valaki zenész legyen. De néha előfordulhat az is, hogy többe viszi valaki a szorgalommal. Nekem ilyen tapasztalatom is van.
5: Igen, van benne ilyen, hogy egy kevésbé tehetséges valaki több dolgot ér el, mint az, aki például sok háromszor tehetségesebb, de mégsem futja be azt a karriert, mint amit neki be kellene a tehetsége alapján. Igen, de fontosan. Szerintem igazából az egyik nincs a másik nélkül.
6: Igen.
5: Ez szerintem most ez ugyanolyan kérdés, mint a technika, ugye mondják a zenében, hogy jaj, csak technikás, meg hogy nincs zene, meg stb. Szerintem ott is ugyanaz van, hogy nincs az egyik a másik nélkül. Mert nem tudok, most például csak magamból indulok, hogyha nem tudok valamit eljátszani, akkor nem tudom megoldani zenéileg se.
6: Igen.
5: Tehát igen, most igen. Én elképzelhetem azt, hogy én vagyok a Ronaldinho, de nem tudom berúgni úgy, mint a Ronaldinho. Mert nincs olyan technikám, hogy úgy rúgjam be, mint a Ronaldinho.
6: Igen. Régen azért a rossz nyelvek között forgott olyan gondolat, hogy ha szabad így mondanom, hogy hát az ázsiai zongoristák azok kicsit gépiesen játszanak.
5: Most már nem. Én azt vettem észre, hogy már
6: ezt
5: nem.
6: Ezt akartam mondani.
5: Tehát most már nem. Persze vannak, de az nem kell Ázsiába elmenni, itt is vannak olyanok, akik, tehát ugyanolyan emberek, tehát ugyanúgy van érzésviláguk, tehát ez nem, szerintem ez nem Ázsia, vagy Európa, vagy már valami más kontinensnek a kérdése. Én nem nagyon vettem ezt ott észre, tényleg mutattam például egy kis agogikát valakinek, vagy mit tudom én, zenei dolgot, úgy lekopíroztam, mint hogyha tényleg én játszottam. Tehát tényleg. Tehát ugyanúgy vannak szerintem zenei elképzeléseik. Volt egyébként egy kislány, aki 8 vagy 9 éves volt, és volt egy ilyen saját, voltak neki saját szerzeménye is.
6: Hű.
5: És megmondom neked őszintén, hogy olyan darab volt, hogy gyönyörű darab volt. És egy nagyon szép darabot írt, amiben utána később voltak ilyen variációk, amit el is játszott utána az Áró koncerten. Egyébként az Áró koncertre is majd, hogyha majd beszélünk, hogy ott én kitaláltam egy olyat, hogy az ottani, hát ebben az iskolában az ottani tanárokkal is legyen egy ilyen közös produkció, és 3 tanárral játszottam ott 4-kezest.
6: Jó ide, jó.
5: Brahms táncokat, ugye, hogy magyaros is legyen benne. Igen. A magyar táncokat.
6: Igen, igen.
5: És
6: akkor ők ennek nagyon örültek nyilván, igen, ennek a gesztusnak.
5: Nagyon lelkések voltak, megmondom őszintén, nagyon lelkések voltak, ami szintén nagyon jól esett nekem. És ugye ott kiválasztották a tanárok közül azt a 3-at, hogy akkor kik lépjenek fel velünk. Természetesen volt szóló is, én is játszottam egyedül, meg a növendékek először. Ugye az összes növendék fellépett, amit ott a kurzuson tanultak, a darabokkal. A Gyurinak is, a Lakatos Gyurinak is volt közös produkciója az ottani hegedű tanárokkal.
6: Akkor ez jó hosszú koncert lehetett, de nyilván akkor így roppant izgalmas volt, hiszen nagyon sokan fölléptek, és akkor ez egyfajta szint adott ennek az eseménynek, és hogyha hegedűsök meg zongoristák vegyesen, ráadásul akkor meg aztán tényleg.
5: Igen, igen. Meg visszatérve még az előző kérdésedhez, hogy mi volt még, ami így nagyon tetszett. Az tetszett egyébként nekem, hogy nagyon meleg volt. Én szeretem a meleget, tehát ott ilyen 42-43 fok volt, ugye, mert Dél-Kína, és a páratartalom volt, ami 68-70%, tehát kimentél az utcára, aha, és semmi levegő mozgás nem volt, semmi, tehát este lehűlt a levegő 38 fokra.
6: De, és milyen hűsítő lehetett.
5: De természetesen mindenhol légkondi, meg nagyon tetszettek egyébként nagy épületek, én szeretem ezeket, ilyen amerikai stílusú nagy épületek, ugye a felhőkarcolók, fények, én szeretem ezeket a dolgokat.
6: Persze.
5: Én nem vagyok az a tengerparti ember. Én inkább jobban szeretem azt, hogy sok ember, nyüzsgés, New York, ilyen nagyvárosok, tehát ahol nagy épületek vannak, sok ember. Ezt jobban szeretem, mint a tengerpartokat. Kicsit unalmas, aki megy ide után a tengerpart.
6: Na jó, hát ezt gondolom nem egy üdülő város, tehát hogy inkább...
5: Nem, mert ez egy nagyváros.
6: Tehát egy pezsgő nagyvárosról van szó most van. Ebben az esetben.
5: Most neked egy példát tudok mondani. Ugye a Gyurival mi másik hotelben laktunk, mert őt egy másik hotelbe rakták. Mert tehát őt egy olyan hotelbe rakták, amelyik épülethez közel volt, még egy másik épületbe tanított, nem ugyanabba, ahol én, mert az iskolának több épülete van. És az az én hotelemtől ilyen 40 perc taxiútra volt. És tehát ott nagyon nagy távolságok vannak, és ez még mindig Hangzhou meg. Tehát két órát mész, szóval, hogy még mindig az a város. Tehát az ottaniak is vannak, hogy nem tudják, hogy most ez merre van, meg van. Tehát ott is vannak olyanok, akik már ott laknak, ott születtek, és nem ismernek csomó részt, mert akkor a város.
6: Akkor hát világos, hát két órát egyik végéből a másik végébe mondjuk utazni azért az nem kis dolog.
5: Igen.
6: Ha? És igen. Volt, ahova közösen mentetek, és így közösen megnéztek valami programot, vagy elvittek benneteket valahova?
5: Persze, hát ez az utolsó előadás, mondtam, hogy ez amikor igen. Volt, ezek hogy a vízen táncolnak, ott oda is közösen vittek minket, meg hát mindig átmentünk egymáshoz, meg mentünk ugye a városba, szórakozó helyekre, stb.
6: Na, mesélj már! Hogy néz ki egy kínai szórakozó
5: voltunk
6: hely?
5: Voltunk egy kínai jazzklubban.
6: Jó, ide jó! Na, ez izgalmas.
5: Voltunk egy kínai jazzklubban, nagyon jó volt, megmondom őszintén, jól éreztük magunkat, jó volt az este. Nem kínaiak játszottak egyébként jazzt, hanem azt hiszem belgák voltak. Aha. Belgák voltak, akik játszottak. Sajnos nem nagyon tudtunk velük beszélni. Hát jó telt az este.
6: És egyébként a jazznek van népes ott? Tábora ott Kínában? Vagy vannak neked, rajongók? Tehát mit tapasztaltál ott? Hogy fogadta a közönség?
5: Mondom őszintén, hogy ezt nem tudom, mert ugye a jazzről úgy nem nagyon esett szó, de ott a jazzklub eléggé sokan voltak, és azt vettem észre, hogy nagyon, nagyon tetszett a kínaiaknak. Tehát biztos, hogy ott is nagy kultusza van egyébként. Tehát.
6: És ez egy nagy hely volt? Sokan befértek?
5: Emeletes hely volt, igen, tehát ez egy elég életi. Befértek egy százon, szerintem azért befértek. Na jó, azért annyira nem, 70-80 azért befértek.
6: Ez már nem rossz egy ilyen kis
5: jazz koncert. Volt nekik ott, rendesen jól felállítva, a hangosítás is és lehetett, hogy nagyon profi volt ott. Jó ételek is voltak, italok, tehát eléggé igényes hely volt.
6: És mi a tapasztalat, hogy a klasszikus zenének milyen keletje van ott Kínában?
5: Ott nagyon nagy keletje van. Szerintem Ázsiában talán ott nagyon nagy keletje van a klasszikus zenének, és mindenki tudni akar mindent, mindenki mindent meg akar tanulni.
6: Miért érdekli őket vajon ennyire? Mit gondolsz? Ez egy nehéz kérdés.
5: Hát ez egy nehéz kérdés, és jó kérdés.
6: De lényeg, hogy szeretik és élvezik a dolgot, és sokan tanulnak.
5: Valószínűleg azért, mert tetszik nekik. Szerintem ez a legjobb válasz.
6: Exotikus. Exotikusak vagyunk.
5: Nem tudom, talán azért, mert hogy több fajta, ugye, hogy a klasszikus zene is több rétű, ugye, hogy barokk, klasszika, romantikus, tehát mindenfajta ág van a klasszikus zene belül is. Szerintem ez az, ami megfogja őket igazán. Szerintem egyszerűen tetszik nekik is azért. Ha biztos hallgattak nagy művészeket, meg nagy darabokat is azért.
6: És amikor beszélgettél ezekkel a gyerekekkel, nem jött szóba az esetleg, hogy milyen jövőképük van? Tehát, hogy mit szeretnének? Mindenki láng-láng akar lenni,
5: Lang-lang zokni is van egyébként kint.
6: Na ez jó.
5: Egyébként sajnos a Lang-lang egyébként ez a szülővárosa neki. Hangzhou, innen való.
6: Aha.
5: És sajnos nem tudtam elmenni a koncertjére, pont aznap volt ott neki egy szólóestje, Chopineket játszott, Chopin estje volt, és nem tudtam elmenni, mert ugye tanítottam estig, pedig oda szívesen elmentem volna, és nem találtam Lang-lang zoknit, pedig akartam menni.
6: Na, az izgalmas lett volna. Jó Lang-langot hallhatjuk itt is szerencsére azért időnként Budapesten. Néha azért eljön.
5: Igen.
6: Még ha nem is túl gyakran, de azért itt szokott lenni.
5: És egyébként azt hallottam, hogy ugye jöttek értünk a reptérre, nagyon kedves férfi, hogy ő szokta a Lang-langot, ő szokott egyébként neki hangolni. Azt mondta, hogy szokott neki hangolni. Ő volt a Lang-langnak az egyik zongora hangolója. Amikor ott van Hangzhou-ba, akkor ő szokott a Lang-langnak hangolni.
6: Kicsi a világ.
5: Igen.
6: Elképesztő.
5: Igen, de és ő azt hiszem népzenét tanított az ottani kínai iskolában, kínai népzenét.
6: És a diákok milyen darabokat játszottak?
5: Persze, volt, aki nehéz darabokat játszott, volt, aki kevésbé nehéz, hát nyilván a kicsik játszottak kevésbé nehéz darabokat, de a korukhoz mérten ők is ezeket játszottak. Volt nekem is újdonság ugye a darabok között, mert hoztak ilyen kínai darabokat. Ilyen kínai filmzenéknek a darabjait, meg ilyen kínai kis névdalokat. Volt köztük, ami nagyon tetszett, volt, ami kevésbé, de a többsége azért tetszett. Például mondok neked, volt egy 12 éves lány, ő játszott Beethoven B-dur szonátát, akkor volt egy fiú, ő játszott Brahms Hámol rapszódiát.
6: Hány éves?
5: 16-17.
6: Ha.
5: Akkor volt ember, volt egy volt, viszont azt vettem észre, hogy Bachot, nagyon kevesen játszottak Bachot.
6: Ó.
5: Nem tudom miért. Úgyhogy ezt mondtam is nekik, hogy azt el kéne kezdeni korábban, ugye azt el kell kezdeni tanulni. Valamiért, hogy egy kicsit talán más a rendszer, ott is megvan nekik, hogy gondolom, mit kell fél évente eljátszani a vizsgán, de Bachot, azt, meg a barokk zenét, azt szerintem kicsit szigorúbban kellene nekik is.
6: Tehát inkább és romantikus azt, művek voltak?
5: Meg ilyen kínai darabok voltak általában még, a kicsiknek.
6: A
5: kicsiknek.
6: Aha,
5: és akkor én mindenkinek adtam Bachokat, menüetteket először, aha, ugye.
6: Igen.
5: Kis preludiumokat.
6: Hát amiket 18... szoktunk itthon tanítani.
5: Igen, és akkor azokat is. És másnap, például feladtam egy menüettet. Nem tudom, G-dur vagy G-mol menüettet, mindenkinek másfajtát. Ő azt már másnap tudta két kézzel fejből szinte. Az 7-8 éves gyerek.
6: Na most, aki esetleg nem zenész, vagy nem tanár, az nem biztos, hogy elsőre érti, hogy mi itt a különbség. Neked azért nagy tapasztalatod van itthon a magyar növendékekkel is. Mondd már el, hogy ez itthon hogy zajlik. Tehát, hogy hasonlítsuk össze a kettőt. Mi a különbség?
5: Mármint a miben?
6: Tehát, hogy a kínai növendékek és a magyar növendékek között hogyan veszik a lapot, vagy milyen gyorsan tanulnak. Tehát, hogy
5: szerintem ez inkább szorgalom kérdése.
6: Tehát, hogy a föladsz mondjuk itthon egy diáknak egy G-dur menüettet, akkor igen, mennyi idő alatt tanulja meg? Általában.
5: Ez attól függ, hogy valaki megtanulja. Valaki megtanulja szintén ennyi idő alatt, valaki nem alatt tanulja meg egy hét alatt sem, vagy két hét, mert nem gyakorol.
6: Nem, persze.
5: Igazából ez gyakorlás kérdése szerintem. Ez annak a kérdése, nem. Persze tehetség kérdése is, de az, hogy eljátszuk a hangot és megtanuljuk, azért szerintem az inkább szorgalom kérdése. Aztán utána jönnek a többi kérdés.
6: Igen. Tehát ez mentalitás alap.

0: Így van, így van.
1: Akármilyen tehetséges valaki, hát magától nem fogja megtanulni az ember a hangokat.
0: Na jó, de kell egy gyereknek azért gyerekkor is, ugye?
1: Persze, hát én is nagyon rossz gyerek voltam.
0: Hát minnyáján, de ez a normális.
1: Kergettek az angora körül évekig, hogy gyakoroljak. Én is akartam gyakorolni soha. Hát ki szeret gyereknek? Most legyünk tényleg őszintén. Ki az a gyerek? Melyik az a gyerek? Egy 8-9 éves gyerek, aki most odaül, és akkor nem PlayStation-izik, hanem most ott a bakban nézi a elválasztásokat.
0: igen, teljesen világos.
1: Hát én is a PlayStation-t választottam. Hát. De utána persze, amikor már nagyobb lettem, egyre nagyobb, akkor utána már tudatosul az ember benne, hogy is van ez. Tehát muszáj, mert utána már késő.
0: Nekem az a tapasztalatom, hogy itthon is azért vannak kínai növendékek, akiket tanítok.
1: Vannak, igen.
0: És van olyan anyuka, aki kimondottan kéri, hogy hát egy kicsit szigorúbban.
1: Ilyen nekem is volt.
0: Ugye?
1: Meg van is.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Ugye? Tehát, hogy nem.
1: Igen. És akkor...
0: ne úgy, mint az átlagos diákokkal, vagy mint a magyar diákokkal, vagy kicsit szigorúbban kell fogni őket. És akkor azt mondta, hogy nyugodtan meg is verhetem. Jó, hát nyilván viccelt, és azt nyilván nem fogjuk, de hát nem vagyok benne biztos, hogy azért nem volt benne egy 10%, amit komolyan gondolt ebből.
1: Tehát
0: hogy érezted Kínában? Hiszen ott azért teljesen autentikus növendégeket tanultál, akik ott élnek, benne élnek ebbe a kínai mentalitásba, ebbe a tényleg ez a iszonyat szorgalom, amiben nap mint nap dolgoznak.
1: Nekem itthoni kínai növendékem volt olyan, hogy mondta a szülő, hogy lehet szigorúbban is nyugodtan, amit te mondtál az előbb. Viszont itt kint Kínában nem tapasztaltam. Ott azt tapasztaltam inkább, hogy hát az zongoratanáraik mindegyiknek végig bent ült, hogy a zongora órán végig jegyzeteltek minden. És volt akinek ugye a szüle is. Általában a kicsiknek a szüleik végig bent ültek, és volt egy kislány, egyébként az a kislány, akit mondtam, hogy ő milyen szép kompozíciói is vannak. Neki az anyukája, de nagyon, tehát ő lehetett rá érezni is rajta, nem agresszivitással, de nagyon odafigyel a kislányra. Tehát, hogy ott nagyon oda van figyelve, ő is mindent jegyzetett, mindent megkérdeztek nagyon sokszor, hogy ezt, hogy milyen darabot, hogyha én eljövök innen, onnan, akkor adjak januárig neki egy csomó darabot például, játszom is fel, zongorázom is fel, felvették telefonra, írjam be az új rendeket, tehát ők már kérték azt, hogy előre is adjak nekik darabokat. Szeretnék nagyon, hogy jövőre is visszamenjek. Egyébként nem akarom elszólni, de úgy néz ki, hogy ebből egy rendszeres dolog lesz, hála Istennek, mert a búcsú vacsorán, akkor mentünk, akkor az igazgatónő megemlítette, hogy már jövő januárban el kellene kezdeni szervezni a jövő évit, mert azt szeretnék, hogy ebből egy rendszeres dolog legyen, mert nagyon jók voltak, hál' Istennek, a visszajelzések, úgy a szülőktől, a tanároktól, meg a gyerekektől is. Volt olyan kislány egyébként, aki sírt, hogy eljövünk.
2: De aranyos.
1: Igen. Tehát nagyon jók voltak a visszajelzések, és hogy jövőre, július környékén, de azt már januárban el kellene kezdeni szervezni, menjünk vissza. Ugyanúgy a Gyuri is, neki is.
0: Lakatos Gyuri.
1: A Lakatos Gyuri is, igen, bocsánat. Neki is nagyon jók voltak a visszajelzések.
0: Hát ez nagyon pozitív, tehát biztos vagyok benne, hogy ti valami olyan extra színfoltot adtatok a gyerekeknek, amit mondjuk talán ritkán kapnak ott.
1: Talán a változatosság.
0: Igen. Egyrészt azért, mert nyilván európai kultúrkörből jöttök. Budapest ráadásul, ami azért mégiscsak egy nagyon jelentős zenei központ Liszt miatt, Bartók miatt természetesen. Tehát, hogy itt megtalálható azért a klasszikus zeneinek az a fajta gyökere, amit ők keresnek.
1: Nekem azt mondták általában, hogy az ottani tanárok, meg a szülők, hogy mennyire szeretik ezt, hogy én milyen türelmes vagyok. Szerintem ez pont nem igazán. De lehet, hogy ott meg türelmesek számítok.
0: Hát igen, attól függ, hogy milyen a többi.
1: Hogy én nekem milyen kolléga. Türelmem van, és hogy milyen kedves vagyok. Szerintem meg nem annyira, nem tudom. Igen.
0: De ez talán azért is van, mert akkor az ottani tanárok, azok lehet, hogy tényleg sokkal szigorúbban és keményebben fogják ezeket a gyerekeket, hiszen vagy valahol ezt várják el tőlük.
1: Lehet.
0: Volt olyan például, hogy a szülő szintén tanult zenét?
1: Nem volt olyan szülő, aki zenész volt, nem.
0: Akik vagy voltak, nem zenész, csak nyilván tanultak azért valami a zenét, mert ott azért ez nem ritka, igaz?
1: Nem ritka, tehát állítólag Kínában 10 millió regisztrált zongorista van. Tehát akik profin tanulnak zongorát, Kínában annyi, mint körülbelül Magyarország lakosság, akik be vannak iratkozva iskolába vagy egyetemre.
0: De akkor volt ilyen tapasztalatod, hogy...

0: Nem volt, nem mondták, hogy őt a szülő tanult volna a zenét. Ilyennel nem találkoztam, hát ugye augusztus 1-től voltunk kint, 16-áig, 17-ig, és nagyon gyorsan elment, mert volt mit tenni, az ember ugye elment ide-oda, világot is látott.
1: Mesélj, miket láttatok még?
0: Először elmondom neked, hogy először nagyon féltünk az ételtől, vagy olyan más.
1: Igen,
0: én volt az első pár napban, én megmondom neked őszintén, hogy gyors éttermen éltem. Aha. McDonald's, Kentucky. De aztán...
1: És azok milyenek voltak például?
0: Hát az hasonló, mint itthon. A Kentucky az ott több minden van, mint itthon egyébként. És akkor először a Gyuri volt a tesztalany. Mondtam, hogy próbálja ki ezt meg azt. Kipróbálta. És akkor láttam, hogy ízlik nekem. És akkor én is kipróbáltam, hogy nagyjából ami nekem kedvemre való volt. Például a rák, a garnéra rák az nagyon ízlet. Tészták nagyon jók. Kicsit nekem olajos a kínai étel, de én bírom. Nekem az jó volt. Mit láttunk még?
1: Tehát a tengerhertyúk, azok tulajdonképpen így jellemzőek a kínai konyhára, gondolom.
0: Azt nem kóstoltam meg, de biztos nagyon finom az is. Tehát nagyon igényes helyekre vittek minket, nagyon igényes éttermekbe, hogyha akartuk a hotelbe, rendeltek nekünk bármit, amit szerettünk volna. Hogy mit láttam még? Hát eléggé furcsa volt, és amikor mentem reggel 8 órakor tanítani, és akkor mentem, és akkor ott az utcán egy férfi így karatézott, vagy nem tudom, milyen mozdulatokat csinált.
1: Ja, lassú mozdulatokat. Ja, tájcsi. Aha.
0: De volt egy ilyen bot is.
1: Aha.
0: Ja.
1: Ez hát izgalmas.
0: Akkor láttam olyat is, hogy a kisgyerekek tanulnak karatét ott ahol az iskola volt, ott az mellett volt egy ilyen karate iskola. Aha. És akkor megnéztem, na, mondom, a kisfiamnak viszek egy karate ruhát.
1: Aha.
0: Ilyen kung fu ruhát, vagy valamit.
1: Igen, mert a karate az japán.
0: Csak a pont zárva igen. Volt, akkor már amikor visszamentem. Na mindegy, és akkor végül Real Madrid mez lett belőle.
1: Igen, ez egy kicsit más, de azért mégiscsak.
0: Igen. De hát ő azt akart, nagyon nagy focis. És hát ott néztem, hogy a gyerekek karatéznak, tehát ott is olyan fegyelem van. Tehát ott egyszerre üssenek, meg mit tudom én, ott 20-an egyszerre rúgjanak minden, nagyon ott is látszott rajtuk, hogy nagyon fegyelemben vannak tartva. Kordába.
1: Tehát valahol a sport meg a zene egyébként hasonló abból a szempontból, hogy mind a kettő óriási fegyelmezettséget igényel.
0: Például a foci az szerintem nagyon hasonlít a kamarazenélésre.
1: Aha.
0: Ugye csapatjáték a foci.
1: Igen.
0: És hát a kamarazene is csapatjáték igazából. Egymásra figyelés, ki hol helyezkedik, ki milyen agogikát játszik, ki milyen díszítés játszik.
1: De ha már így a gyereket szóba jött, ő mit csinál most a zongorázás mellett? Mit sportol?
0: A kisfiam?
1: Igen.
0: Hát sportolni, ne sportol, úgy igazából is csak egy hobbiból, hát kimegyünk a térre focizni, meg mit tudom én, de hát...
1: Azért kérdezem, mert te nagy sportrajongó vagy, te nagy focirajongó vagy.
0: Rajongó, de nem sportoló.
1: Ja, bocsánat.
0: Igen, kérdezik tőled, hogy mit sportolsz, sakkozom. De hát a focit szeretjük nagyon, hát ez is... Ahogy én szerettem a focit, megnéztem, hogy ő is megszerette. És nagy brazil drukker, tehát nagyon szereti a Viniciust, a kedvenc játékos a Real Madridból, nagyon szereti. Hát a foci is ő is, hát focizni szoktunk kijárni. Meg be is irattam. Találtam, képzeld el, egy ilyen brazil focisulit, ahol egy brazil edző tartja az edzést. És nagyon jó, mert nem kell mindig ilyen rendszeresen menni, csak ahogy neki van kedve, tudod, és akkor tehát nem egy ilyen nagyon szigorú, akik focistának kész, neki a hobbiból. És akkor bekapcsolják a brazil zenét, és akkor arra fociznak.
1: Na, ez nagyon izgalmas, és ez itt Budapesten
0: van. Brazil zászló, Csepelem van egyébként, igen, egy iskolában, egy általános iskolában, és akkor, amikor kedve van, meg nem olyan fáradt már iskola után, akkor el szoktam vinni. Igen. És akkor jól érzi magát.
1: És visszatérve még a szakmára egy picit, máshol is jártál már te azért a világban, tehát azért nem egy-két helyen megfordultál már.
0: Voltunk, igen.
1: Melyik volt a kedvenced? Akár kurzus szempontjából, akár csak a város. Tehát most esetleg összehasonlítva Kínával mondjuk.
0: Kína egyébként nagyon tetszett. Tudom, visszavágyom hogy... nagyon. Aha. Nagyon örülök is neki, hogy úgy néz ki, hogy megyünk vissza. Igen. Nagyon vágyom Kínába. Japán is nagyon tetszett. Te is voltál sokszor, tudod, hogy először. Én legelőször Japánba mentem, amikor Ázsiába mentem. Aha. Nagyon oszkodtam tőle, hogy jaj, nem. És kimentem Japánba, és nem akartam hazajönni.
1: Aha. Na hát ezt megértem.
0: És Tokióban voltunk, Nagoya,
1: igen?
0: Kagoshima.
1: Igen. És mondjuk milyen volt összehasonlítva Kínával? Tehát vannak hasonlóságok?
0: Hát vannak, persze. Hát az ételek is egyébként elég hasonlóak szerintem. A kultúrájuk is hasonló. Lehet, hogyha mélyebben belemennék, teljesen más. Én azt nem tudom. Én úgy vettem észre, hogy hasonlóak, és az emberek is hasonlóak, nagyon megbízhatóak. Úgyhogy ők azt mondják, hogy 10 órakor itt, akkor 10 órakor ott. Tehát nagyon megbízhatóak.
1: Igen, tehát ebből a szempontból valóban nagyon hasonlóság van. És én azt gondolom, hogy ott is a szorgalom és a munkához való persze. Viszony.
0: Ugyanaz, tehát a mentalitás.
1: Tehát az ázsiai mentalitás, ugye?
0: Igen, ez bennük van a DNS-ükben, szerintem ez.
1: Igen, ez elképesztő.
0: Ami még nekem nagyon tetszett, az Amerika is nagyon tetszett. Uh-huh. Ugye New York, ugye mondtam, nagyon szeretem a nagyvárosokat. Meg Olaszország. Nem Olaszország, az nagyon tetszett. Tehát a foci miatt is talán, ugye a kedvenc csapatom otthon Olaszországban, Milánóban, az Inter a kedvenc csapatom. Meg az életvitelük. Ez talán hasonló, mint a miénk.
1: Az olaszok, igen. De ott viszont nincs az a precizitás, nincs az a fajta hard working, tehát az a szorgalom, mint a kínaiaknál, vagy a japánoknál. Tehát
0: igen, ez
1: nem hiányzik? Nem hiányozna, vagy...
0: Attól függ, hogy...
1: Hogy növendékről van ez szó.
0: Igen, attól függ, hogy miről van szó. Uh-huh. Igen, de maga az ország nagyon tetszik. Uh-huh. Meg az étel is nagyon jó. Az olasz konyha, tészták, pizzák, igen, nagyon szeretem ezeket. Uh-huh. Fagyi. Hát meg hát a nők is szépek.
1: Bocsánat, hát azt ne hagyjuk ki. Ez lényeges, igen, ez nagyon fontos.
0: Ne felejtsük el.
1: Na, ez egy jó végszó, úgyhogy legközelebb, amikor mész Kínába, akkor mindenféleképpen számolj be nekünk újra, légy szíves, az élményeidről, tapasztalataidról, mert én mindig nagy örömmel hallgatom ezeket, és szerintem a hallgatóknak is azért izgalmas egy olyan autentikus beszámolót hallgatni egy zongora művésztől, aki kint tanított most több mint 2 hétig, vagy hát...
0: Igen, 2 hétig két voltam.
1: Úgyhogy várunk vissza ide a stúdióba. Köszönöm szépen, Rudi, hogy itt voltál velem.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról nem csak romáknak. Romákról nem csak romáknak. Rádió Dick. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány cirkusz. A cirkusz évszázadok óta az emberek egyik legkedveltebb szórakozási formája. A porondon bemutatott akrobata mutatványok, zsonglőrök, állatidomárok, bohócok és légtornászok minden korosztály számára igazán különleges élményt nyújtanak. A roma cigány közösségek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak a vándorcirkuszok történetében. Különösen Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Közép-Európában váltak ismerté olyan roma családok, amelyek nemzedékeken át cirkuszművészként dolgoztak. A modern cirkuszművészet ugyan a 18. században alakult ki, de gyökerei jóval régebbre nyúlnak vissza. A roma emberek hagyományosan sok olyan mesterséget végeztek, amely állandó utazással járt. Voltak köztük zenészek, hagyományos vándorló életmódhoz passzolók, lókereskedők, kézművesek és mutatványosok. Ezért természetes volt, hogy sok család kapcsolódott a vándorcirkuszok világához. A cirkuszi életforma hasonlított a hagyományos vándorló életmódhoz. A társulatok egyik városból a másikba utaztak, sátrat állított, előadásokat tartottak, majd tovább indultak. A cigány cirkuszokban dolgozó családok számára a tudás nem iskolákban, hanem a családban öröklődött. A gyermekek már egészen fiatalon megismerkedtek a porond világával, először kisebb feladatokat kaptak, majd pedig fokozatosan megtanulták az akrobatikát, kötéltáncot, zsonglőrködést vagy a lovas mutatványokat. A legtöbb artista a hosszú évek kitartó gyakorlásával sajátította el mesterségét, amelyhez nagy fegyelemre, bátorságra és fizikai felkészültségre volt szükség. A roma cirkuszi családok életében kiemelkedő jelentősége volt az összetartásnak. Egy előadás sikeréhez mindenki hozzájárult, volt, aki fellépett, mások a sátrat építették fel, gondozták az állatokat, javították a felszereléseket, vagy a jegyek árusításában segítettek. A cirkusz nem csupán munkahely volt számukra, hanem egy családi közösség. A legismertebb roma származású cirkuszdinasztiák közé tartozik a franciaországi család, amely szinti roma gyökerekkel rendelkezik. A család a 20. század egyik legismertebb európai cirkuszi vállalkozásává vált, és jelentős szerepet játszott a modern cirkuszművészet fejlődésében. Magyarországon is számos roma artista dolgozott és dolgozik különböző utazó cirkuszokban. Kötéltáncosok, bohócok, légtornászok, lovas artisták és zenészek egyaránt megtalálhatóak közöttük. Bár a magyar cirkuszok többsége nem kizárólag roma társulat, a roma művészek hosszú idő óta fontos részét alkotják a hazai cirkuszi életnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Pajnamuk dövla, temera, andeluma, trububa, ketemera.

0: Rádió. Rádió Dick.
1: Sziasztok, Rokon vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapi alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas dicsőséges gazdag áldásával. Te mi száztémaktálé? Legyél figyelmes, Oszi, mert most

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
3: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
4: Torok.
3: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
4: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
3: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Időjárás.
5: Szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra kell számítani, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, napközben 33-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
1: Közlekedési hírek.
5: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca Mádi utca közötti megállókat. A Puskás Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt van a július 1-e, és ez most pont hét közepére esett, ugyanis szerda van. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma van Anna Mária névnap. Drága Anna Máriák, boldog névnapot szeretnék kívánni. Ma van Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. A magyar egészségügy napja Semmelweis Ignác, a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője, születésének emlékére van. Buda 1818. 7. hó 1-e, és ugye Bécsben hunyt el 1865. 8. hó 13-án. Ma 380 éve született Gottfried Wilhelm Leibniz, német racionalista, matematikus és filozófus. 166 éve halt meg Charles Goodyear, a vulkanizált gumi feltalálója. Ma van a köztisztviselők napja is. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-i életbe lépésének emlékére Magyarországon július 1-e legyen a köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először, tehát pont ma 29 esztendeje. Aztán 22 éve halt meg Marlon Brando, amerikai színész, ugye a mindenkori keresztapa. Kis történelem. 520 éve született második Lajos Jagelló házi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el. Ahogy már említettem, hogy a 208 éve született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. 286 éve született Báró Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus, ásvány és földtantudós, a tellúr és a turmalin felfedezője. Illetve 188 évvel ezelőtt ezen a napon Pesten kinevezték az első országos állatorvost. A helytartó tanács 1836-ban pályázatot hirdetett egy Pesten felállítandó országos állatorvosi állomás létesítésére és annak vezetői állására. Na, ja, és akkor azért még az orvost azért elmondom, hanem egy Lenhossek József tanácsára történt mindez. Na jó, megyünk zenélni, és utána pedig jövök vissza friss közlekedési hírekkel.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá a közlekedésre. A harmadik kerület Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. Egyirányosítják a 11. kerület Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítése miatt. A 11. kerület Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre kell számítani elektromos közműjavítás miatt. Napközben a 10. kerület Gép utcában, a Vaskő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Szita köznél pedig útszűkületre kell készülni elektromos közműépítése miatt, időszakosan lezárásra is kell számítani, így zárójába odaírták. Aztán a 11. kerület Villányi úton, a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt, méghozzá július 12-éig. Hát ezekkel tudtam most nektek frissibe szolgálni. Jöjjenek a roma hírek itt az FM 100.3-on.

0: Velodrom.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek.
3: Hírek rólunk neked.
4: 2026. április 8-a szerda, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádió Dik roma híradója, Patai Anna vagyok. Elfeledett történetek kerülnek elő Vásárhelyen a roma kultúra napján. Galamb Alex fogadalmának súlyosára van, tisztában van ezzel az ország kedvenc roma pékje. A cigányok zenei világa.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: Elfeledett történetek kerülnek elő Vásárhelyen a roma kultúra napján. Egy igazán különleges érzelmekkel és történetekkel teli kiállítás nyílik április 8-án, a roma kultúra napján, az Istennel talállak testvérem cigány történetek című tárlat a Néprajzi Múzeum utazó kiállításaként érkezik meg Hódmezővásárhelyre. A helyszín a Tornyai János Múzeum emeleti csarnoka lesz, ahol szerdán már 16:30-kor nyitják a kiállítást. A Néprajzi Múzeum és a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum együttműködésében létrejött kiállítás középpontjában Erdős Kamil nyelvész, néprajzkutató munkássága áll, aki az 1950-es években rendkívül gazdag gyűjtést végzett a Békés megyei cigányság körében. A tárlat korabeli fotókból, hangfelvételekből és jegyzetekből áll össze egy különleges történeté. Mint a Tornyai János Múzeumtól megtudták, a vásárhelyi állomás különlegessége, hogy 10 eddig szinte ismeretlen fotót

0: is megnézhetnek a látogatók. Ezek a képek a Hódmezővásárhelyen élő cigányság életébe engednek betekintést a 20. század első felétől kezdve egészen az 1970-es évekig. Egy korszak mindennapjai, arcai és történetei elevenednek meg. Erdős Kamil etnográfus és nyelvész. Francia fogságba került, ahonnan súlyos tüdőbajjal tért haza. Élete végéig gyógykezelés alatt állt, 1952-től Gyulán élt, ahol a megyei kórház orvosi könyvtárában könyvtáros volt. Az úgynevezett kárpáti cigány és olácigány nyelvjárás elsajátítása után végzett széleskörű nyelvi és néprajzi anyaggyűjtésének eredménye a hazai cigányság etnikai csoportjainak elkülönítése. Részlettanulmányai a néprajzi közlemények Journal of the Gypsy Lore Society, Etude Cigane et Psyche Párizs folyóiratokban jelentek meg. A magyarországi cigányság, a Békés megyei cigányok. Cigány dialektusok Magyarországon. Galamb Alex fogadalmának súlyos ára van, tisztában van ezzel az ország kedvenc roma pékje. Finomságok garmadája kerül az asztalra húsvétkor az ország kedvenc roma pékjénél. Galamb Alexnek nem mindig adatott meg, a jólét ezért nagyon hálás, hogy az ő gyermekeinek már nem kell nélkülözniük. Mint arról már többször beszámoltak, Galamb Alex még iskolás korában kéreckedett be a miskolci gyermekvárosba, a mély szegénység elől menekülve. Az intézményi keretek között már naponta kapott melegételt és vízöblítéses mosdót is használhatott. Galamb Alex nem tagadja, hogy honnan jött. Az ország kedvenc roma pékje nem szégyeli, hogy gyermekként megtapasztalta a nyomort, mert úgy érzi, az ő élettörténete sok hasonló fiatalnak adhat motivációt. Az édesapám 2005-ben már több mint 20 évvel ezelőtt itt hagyott bennünket. A haláláig viszonylag normálisan éltünk, de aztán édesanyám összezuhant, és igazából képtelen volt rólam és a testvéreimről gondoskodni. Emlékezett vissza Alex. Nem csak húsvétkor fordult elő, hogy alig került valami az asztalra, hanem hétköznapokban is, mesélte Alex, aki azért is szeretett a gyermekvárosban élni, mert saját ágya és szekrénye lehetett. Ezek mások számára teljesen hétköznapi dolgok, az én számomra azonban a gazdagságot jelenítették meg. Emlékszem, hogy mikor húsvétkor kalácsot és sonkát kaptunk, örömömben felkiáltottam, hogy végre van húsvét, árulta el Galamb Alex, aki egyébként mindent megbocsájtott az édesanyjának, mi több, a nőt magához is vette, így Mónika, ha anyaként kudarcot is vallott, most már nagymamaként bizonyíthat. Mindent meg is tesz Galamb Alex 3 gyermekéért. Azt már nagyon régen megfogadtam, hogy a fiaim és a lányom nem nőnek fel szegénységben. Ennek persze megvan az ára, mondja Galamb Alex. Az iskolában oktatóként dolgozom, a feleségem pedig egy gyroszosnál, amiért sokszor napokig alig látjuk egymást, hiszen a munka mellett mindketten tanulunk. Én egyetemre járok, a nejem pedig a PÉK képesítést szerezi meg hamarosan. Nem panaszkodunk, mert legalább mindenre van pénzünk, ami igazán fontos, magyarázta Alex. Galamb Alex húsvétkor természetesen maga süti az ünnepi kalácsot, illetve a gyerekek kedvenc süteményeit, így a képviselő fánkot is ő készítette el. A cigányok zenei világa. Hajdú András volt az, aki jó érzékkel észrevette, hogy a sokféle magyarországi cigánycsoport látszólag heterogén népzenei anyaga valójában két, jól körülhatárolható műfajcsoportot alkot. Lassú, lírai dalt és a táncdalt. A lassú dal jellemzői hagyományosan 6 vagy 8 szótagos sorokból áll, dallamvers szaka 4 soros, ereszkedő szerkezetű, dur vagy moll tonalitású. A cigány népdalok előadása sokkal lazább, elengedettebb, dallamváltozatai, ritmikai hangszín és hangerőbeli árnyalatai sokkal gazdagabbak, mint amit az európai népek dalainál megszoktunk. Az ének és a zene a cigányok számára mindig szertartás, ünnep, sőt révület. Az énekesek legtöbbje olyan átéléssel énekel, hogy ismétlésre képtelen. Egy-egy dallam minden megszólalaltatáskor versszakról versszakra állandóan variálódik. Újabb és újabb formát ölthet, a lassú dalok általában igencsak hosszúak. Hangsoruk többnyire dur vagy moll, sajátos vonásuk a negyedik dallamsor utolsó előtti hangjának hosszú megnyúltása, majd rövid szünet után ugyanennek a hangnak rövid ismétlése. Ezt követően lehet csak lelépni a szintén hosszabban kitartott záróhangra. Általában gyakoriak a tempóváltások még a dallamsorokon belül is, de sokféle fokozatát találják a teljesen egyszerű és szinte színpadiasan minden hangra másféle nyomatékot adó előadásmódnak is. Balladaszerű dalok és meseszerű balladák. A cigány dalok sokszor balladaszerűeknek hatnak, de nem igazi balladák, hiszen szöveg elemeik mozaikszerűen cserélődnek. A meseszerű balladák a nyelvterületen való tartózkodásuk alatt élénkebben éltek, mára már alig fellelhetőek. A csenki testvéreknek sikerült a legtöbbet gyűjteniük ezekből püspökladányban. Szerkezetük a ma használatos lassú daloknál kötetlenebb, variáltabb, az állandó sorismétlésekkel a versszakok duplájukra is duzzadhatnak. A Száz szegecske című balladában az elvakult férj megcsonkítja hűtlennek hit feleségét, de gyermekeik a jóisten segítségével meggyógyítják ártatlan anyjukat. A cigány népzene másik fontos műfaja a táncdal. Itt válik igazán fontossá az önellátó zenélés módja, mivel nem használnak hangszereleket, az énekeseknek maguknak kell gondoskodniuk a cigánytáncok zenei kíséretéről. A dallamot kevés szöveggel, hangutánzó szótagokkal fölaprózva énekelik, amely előadásmódot a cigányok nagyon plasztikusan pergetésnek neveznek. A többnyire szintén négysoros táncdallamok versszakainak ismétlései során újabb és újabb virtuózan énekelt változatok keletkeznek. A táncdalok szövege általában vidám, csipkelődő, az énekes itt is kiszól a dalból, a táncosokat bíztatja, hol csak néhány szóval, hol ritmikus táncokkal. A táncdallamok alapritmusa az úgynevezett esztam, amely kevés népzenében van jelen, de amelyet a hangszeres cigányzenéből is ismerünk. Az énekeseknek és a táncosoknak mindig szükségük van az alapritmusok hangoztatására. A pergetett táncdallamban az énekes gyenge hangsúlyt ad lábdobbantással, a páratlan nyolcadokra és a virtuóz új pattogtatással hangsúlyozza a párosokat. Éneklés közben a táncost is bíztatja. Az énekszólam és a ritmus kíséret általában nem áll meg magában. Van mellette több úgynevezett szájbőgő szólam, amely egyrészt tovább bonyolítja a ritmus aszimmetriáját, másrészt a hangzást színesíti. A szájbőgő szólam elnevezését a vonós cigányzenekarban használatos kísérő hangszerről kapta. Egyes formái csak kísérő hangon kísérik az énekes, de az is előfordul, hogy több énekes akár két, három szólamú akkordokat is fölépít.
1: Készült a Média Tanács támogatásával.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
1: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
2: Torok.
1: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
2: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
1: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma nők integrációjával enyhítik az ápoló hiányt. Hiány szakmának számítható segédápolói pozíciókat töltenek be a programban végzett szakemberekkel a budapesti Károly Sándor kórházban. A foglalkoztatás bővítésén túl a társadalmi előéletek és a munkaerőpiaci diszkrimináció leküzdését célozza a frissen indult projekt, amely hátrányos helyzetű roma nők egészségügyi integrációját valósítja meg. A budapesti Károly Sándor kórház sikeres pályázatán a kritikus hiány szakmának számos segédápolói pozíciókat töltenek be a programban. Végzett szakemberekkel, társadalmi inklúzió és az ápolási minőség javítása. Az egészségügyi ágazat egyik legnagyobb kihívása napjainkban a szakszemélyzet és a közvetlen betegellátás támogató munkatársak biztosítása. A budapesti Károly Sándor kórházban folyó célzott képzés eredményeként az integrációba bevont munkavállalók foglalkoztatása közvetlen és jelentős segítséget nyújt a működéshez nélkülözhetetlen, de rendkívül nehezen pótolható segédápolói munkakörök betöltéséhez. A projekt kifejezett célja a stabil munkahely teremtésen túl, hogy javítsa a társadalmi előélettel és munkaerőpiaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák, s kiemelten a roma nők társadalmi befogadását a közszolgáltatásban való foglalkoztatás növelésén keresztül. A program mintaként szolgálhat arra, hogyan lehet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok aktivizálásával egyszerre kezelni strukturális munkaerőpiaci és intézményi humánerőforrás problémákat. Két telephelyen valósul meg a továbbfoglalkoztatás. A fejlesztés és a gyakorlati megvalósítás az intézmény mindkét stratégiai telephelyét érinti. A tervek szerint összesen 13 fő a projekt keretében célzottan képzett segédápolót foglalkoztatnak a képzési időszak alatt, valamint elengedhetetlen elemként a projekt befejezését követően is biztosítják a továbbfoglalkoztatást. Az új munkatársak a Nyár utca 103 alatti telephelyen a krónikus belgyógyászati osztályon, illetve a Baros utca 69-71 alatti telephelyen ápolási osztályán, valamint a három rehabilitációs osztályon állnak majd munkába. Sikeres életpályájukkal pozitív mintaként szolgálnak a roma nők egészségügyi és szociális területen történő elhelyezkedéséhez, komplex mentori és adminisztratív támogatási háttér. A résztvevők tartós munkahelyi integrációja és szakmai fejlődése nem zárul le a képzéssel. A projekttől fogva 5 elhivatott mentor segíti a résztvevők beilleszkedését, szakmai előmenetelét és munkahelyi kollektíváját való szökkenőmentes belépését. A program kiterjedt adminisztrációs és koordinációs feladatainak hatékony ellátását további 2 asszisztens bevonása biztosítja. A pályázat a Széchenyi Terv plusz keretében az Európai Unió támogatásával és hazai társfinanszírozásában valósul meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
6: Szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra kell számítani, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, napközben 33-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: Közlekedési hírek.
6: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt pár perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na hát egy kicsit rendhagyó programajánló következik, ugyanis hát mivel nyár van, szexi, illatos, finom fagyizókat fogok nektek, nem erre számítottatok mi, fogok nektek ajánlani, vagyis hát nem is feltétlenül én, hanem ez az oldal. Magamtól sajnos azért nem jutna eszembe nagy fagyizó helység, mert súgok nektek egy titkot, tudom, utálni fogtok. Én nem rajongok annyira a fagyikért, megmondom az őszintét. Szeretem, de nem vagyok érte úgy halálosan oda, hogy most én itt megbolonduljak egy fagyért, de, és most jön az óriási de, már az első fagyizó, amit ajánl ez az oldal, annyira finom és annyira jól néz ki így kép alapján, nem tudom mennyire finom, de biztos az. Dolce Fantasia Gelateria Italiana, ugye a gelato az ugye a fagyi olaszul. Itt ilyen töltsér helyett briósban kapod a fagyit, és hát iszonyatosan szexin néz ki, nagyon finom, nagyon friss, úgyhogy fú gyerekek, és ha tényleg olasz a fagyi, már pedig azt mondják, az annál jobb nincsen, úgyhogy ezt mindenképpen keressetek rá. Aztán van itt ilyen, hogy Macaron Heaven Manufaktúra, óriás makaron fagyizó. Az azt jelenti, hogy ott se töltsérbe adják a fagyit, hanem a fagyit effektív bezárják makaronba, két nagyobb makaron közé bezárják a fagyit, és úgy stílusra van úgymond vágva a fagyis, tehát nem lóg ki belőle. Aztán Beggy Coffee and Cake, jégkásás fagyi szörny, ez van egy ilyen, jaj, nagyon jó pofa amúgy, és tele van gyümölcsökkel, ez gyerekeknek nagyon jó pofa lenne, töltsérből van csinálva fül a kis szörnyecskének, meg a csőre, tejszínhaba feje, de nagyon jól néz ki, és akkor egy lila színű fagyi van alatta, és körbe-körbe pedig nagyon szép, friss gyümölcsök vannak tálalva, ez is nagyon érdekes. Aztán Málna The Pastry Shop. Fagyi költemény vatta cukor szoknyában. Ez úgynevezett ilyen balerina fagyi, mert hogy a töltsérre ráraknak ilyen vatta cukrot, és az úgymond a szoknya, és akkor arra van rátéve rendesen magába a töltsérbe a fagyi, amilyet szeretnétek, de természetesen maga ez a vatta cukor azért kevesebb, visszafogottabb cukor tartalommal rendelkezik, azért ne bolonduljunk meg a nagy cukor sokba. És végül, de nem utolsó sorban, over the box, ez pedig kapszulás fagyi, azt mondják rá, ez olasz kézműves fagyival dolgozó rendszer, és 2,5 gombócnyi élményt jelent, miközben nincs felesleg és nincs kidobott fagyi sem, mert ilyen dobozkába tudod enni, tehát nem kell töltsérbe, nem kell félned, hogy leolvad, hanem ilyen nagyon jól zárható, akár zárható kis dobozkában, pici dobozkába tudod kanalazni, úgyhogy ez is jó. De nekem az briósos tetszett a legjobban, úgyhogy fű, az mondjuk tényleg nagyon jó lehet. Na jó, hát ennyit kora reggel a fagyizásokról, megyünk zenélni, aztán jövök friss közlek.

0: Facebookon rólunk neked 100.3 rádiódik.
1: Nem sokára 8:30 van, jönnek újra a közlekedési hírek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranya utcáig csak célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerület Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A 10. kerület Kőér utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7-től délután 3-ig lezárják a fél útpályát a híd karbantartása miatt. Na, ez van, gyerekek. Megyünk tovább, jöjjenek ki a nyelvoktató leckék Ármándóval is Hajnival, de előbb ugye zene.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó!
2: Tegnap megtanultuk azt, hogy hogy van, hogy papa.
3: Papó.
2: Így van. És most jön utána a mama.
3: Na, ő gondolom nem mamó lesz.
2: Nem, hanem mámi.
3: Mámi. Ezt is sokszor hallottam. Ez olyan érdekes, hogy mi azok, akik nem vagyunk romák, hogy mi is nagyon sokat használjuk ezeket a szavakat, amiket ti is. Tehát tulajdonképpen a roma nyelvet a nem cigányok is nagyon sokszor használják és beépítik a hétköznapi beszédükbe.
2: Így van, ma már szinte szlengnek számít a magyar nyelvben. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: gyenge.
1: 100.3 rádiódik.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan 9-et üt az óra, és 9 után pár perccel jövünk ugye Zsuzsival a süsfelnap kapcsán. Ám előbb egy kis hír. Szombat reggel óta semmit nem tudnak a 22 éves komlói B. Miráról, aki családja kétségbe esetten keres. A fiatal nőt utoljára június 27-én egy szlovákiai benzinkútnál látták reggel 7 és 7.30 között. Édesanyja attól tart, hogy lányát akarata ellenére tarthatják fogva. Az ügyben már a szlovák rendőrség is vizsgálódik, egyelőre azonban nem sikerült igazolni az emberrablás gyanúját. A 22 éves komlói B. Mira eltűnése aggasztja családját és ismerőseit. A fiatal nő egy ideje Szlovákiában tartózkodott, családjával már egy hónapja megszakadt a kapcsolata, most azonban attól tartanak a szerettei, hogy komoly baj érhette őt. Utoljára szombaton reggel egy vásárúti benzinkútnál tűnt fel, ahol egy dolgozó látta is őt 7 és 7.30 között reggel. Egyedül üldögélt ott állítólag. Később egy fiatalember érkezett, aki a lányt kereste, de addigra Mirának már nyoma veszett. A benzinkút térfigyelői kamerái nem rögzítették az eseményeket, mivel a lány olyan helyen tartózkodott, amely kívül esett a kamerák látószögén. A rendőrség szombat délelőttig nem vizsgálta a helyszínt, és kamerafelvételeket sem kértek ki. Mira édesanyja B. Beáta a Paraméternek elmondta, hogy lánya eltűnését már bejelentette a komlói rendőrségen, de egyelőre nem történt előrelépés az ügyben. Az anya állítása szerint több információt is összegyűjtött arról, kikkel lehetett kapcsolatba lánya, és ezeket megosztotta a hatóságokkal, de úgy érzi, ezek az adatok nem vezettek nyomra. Beáta szerint a rendőrség további bizonyítékokat vár, miközben ő már egy hónapja nem tud semmit lánya hollétéről. Az anya attól tart, hogy Mirát egy szlovák állampolgár tartja fogva erőszakkal, és azt sem zárja ki, hogy a lányát bedrogozhatták. Na, hát ezzel a nem túl vidám hírrel én zárom is a vekkert, és ahogy említettem, 9 után pár perccel jövök vissza Völgyi Zsuzsival, és vidámkodunk itt nektek a süsfelnap apropóján.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaúdi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
2: Szerdán egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra kell számítani, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, napközben 33-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A harmadik kerület Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indul.

0: süss fel nap, azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík, süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 20 perccel, szerda van, és itt van július első napja. Szép reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem tudtam, ki van itt. Mondom, ki lehet itt? Itt van. Itt, hát itt vagyok. Végül is itt vagyunk.
1: Beléptünk júliusba. Szép jó reggelt ismételtem mindenkinek. És hát, ahogy beléptünk júliusba, el is ért bennünket ez a hideg front, ugyanis bizonyos területeken már tegnap éjszaka óriási jégesők voltak, képzeljétek el.
2: Meghalunk.
1: Ma itt Budapesten
2: elvileg délután
1: nézte. De remélem,
2: azért nem szomorkodsz, hogy jött a hűvös.
1: Hát de.
2: Nem szomorkodsz, tényleg.
1: Hát én az esőt nem szeretem. Félek.
2: Félsz a viharoktól?
1: Félek tűlle, hogy lesz
2: vihar. Jó, a jégesült, azt én sem szeretem, mert szétveri az autókat.
1: Hát ugye? És itt nézem most, hogy tegnap este már raktak ki videókat az időkép, ő szokott szédíteni az embereket, hogy jaj, most nagyon meleg van, jaj, most meg jégeső, tehát mindig ez a jajongás megy amúgy.
2: Időkép, jajgat?
1: Igen, nagyon, meg a Hungaromet Nonprofit ZRT, kérem tisztelettel. Szóval heves zivatarok, felhőszakadás, jégeső, viharos, sőt, akár erősen viharos széllökések is kísérhették, illetve még kísérhetik ma és holnap is, ahol esni fog. Nézem, hogy például tegnap Püspökladányban már volt légzuhatagos időjárás, itt videók
2: jelentsen
1: vannak róla,
2: jelentsen
1: az bármi. Aztán, igen, jégeső és záporok, zivatarok, heves légzuhatagok, zuhatag, vigyázzatok, az volt Püspökladányban. A Pestvár megyei Csemőn is volt nagy zuhé, Érden villámlások borították be az eget tegnap.
2: Csepelen is.
1: Csepelen is?
2: Fotóztak, igen. Igen, na. Ment a vaku villangatás, de eső az elenyésző.
1: Az elenyésző
2: csak
1: volt.
2: Csak ilyen, meg se hallottam.
1: Aha. A érdekes ez.
2: Semmi. Mert mire kinéztem az erkélyen, addigra már szerintem föl is száradt.
1: Addigra
2: annyira forró a föld most. Annyira föl van melegedve.
1: Még,
2: meg a beton, meg minden. Igen. Tehát, hogy így borzasztó. Most egyáltalán nem is baj, hogy egy kicsit megtörténik.
1: Nézd,
2: ez a lehűlés.
1: Nem baj, ezt én is azt gondolom. Csak ne tartson sokáig, mert ugye hétvégén elutaznék Balatonra.
2: Annak reméljük, hogy itt vége szakad.
1: Nem, júliusban lesz még, azt mondják, júliusban lesz még. De hát július az ilyen, tehát hogy ez olyan, amit tegnap is ugye elmondtam, hogy
2: már július
1: december, már július elsője van, így igen. Van, tehát hogy olyan hónap közepe, hónap végén lesz. De hogy ez olyan, hogy most a júliusban meleg van, meg júniusban, ez olyan, hogy most csodálkozunk azon, mondjuk, hogy december 24-én meg szenteste van. Tehát,
2: persze,
1: hogy ez most ez
2: megdöntötte
1: egy ilyen...
2: egyébként a rekordokat meg... ez a 41 fok.
1: Igen, pedig sőt, pedig volt mindig terület, ahol 42 nézni. Volt.
2: Pedig mindig szoktuk nézni, hogy 1832-ben mennyi
1: csak...
2: volt ezen a napon a hőmérséklet, és
1: igen.
2: Akkor ott azért találkoztunk mi hasonló hőmérsékletekkel, meg
1: ajaj,
2: magas hőmérséklettel,
1: persze,
2: de azért ez... ilyen szaharai hőmérséklettel még szerintem kis hazánk nem nagyon találkozgatott
1: mindjárt eddig. Mindjárt megnézem, hogy igen, ez megdőlt ez a tegnapi, ide, amúgy tényleg voltak már hasonló melegek. Na de a vihar még Soltvadkerten és Baján is nagy károkat okozott, most is takarítják a vihar nyomait, ugye itt a fák is dőltek ki az útra, stb. Úgyhogy hát sajnos ez most ez a hideg front, ami így átvonul most fölöttünk, az most így két napon keresztül, tehát ma és holnap van ennek nagy nyoma, de kifejezetten azt mondják, hogy ma, úgyhogy itt még Budapesten nem esik, itt a hanyadik kerületben vagyunk, első kerületben, itt még nem esik, de nem kizárt, sőt azt mondják, hogy ma délután 3-4 óra fele kezd el, majd és egészen késő éjszakáig tartani fog ez a nagy zivatar.
2: Jó, Isten kicsit leön, megöntözi a termést, megöntözi a kis földünket, úgyhogy szerintem igen, ez egyáltalán nem baj már.
1: És nagy hidegfronti hatása lesz, úgyhogy nem tudom, hogy én holnap jövök-e, mert hogyha elkezd szétszakadni a fejem, azt hittek vicc, hát én megérzem ezeket sajnos. Ha szétszakad holnap reggel
2: holnap
1: a fejem,
2: jövök-e.
1: Akkor kellemetlen, mert ugye eddig 40 fok volt, mára már csak idézőjelben csak 35 fokot mond, holnapra pedig 25-öt.
2: Hát figyelj, Gyuszikám, hogy hogyha 10-15 nem vagy jól,
1: különbség.
2: Meg jön a migrén, akkor itt leszek,
1: na,
2: úgyhogy
1: hát figyelj,
2: ne aggódjál.
1: Fok különbség, az rengeteg.
2: Igen, az megviseli
1: az
2: a szervezetet, így van.
1: Az meg, úgyhogy...
2: Minden egészséges szervezetet megvisel, hát még a tiédet.
1: Így van, úgyhogy ha holnap nem vagyok itt, akkor tudjátok, hogy elkapott a migrén, mert lehűlt 15 fokot a hőmérséklet. Így van, imádkozom, lekopogom, hogy ne így legyen, de sajnos
2: és
1: én nagyon megérzem.
2: 38 lesz pénteken.
1: Nem, pénteken nehogy is, 30-31 fok lesz. lesz maximum.
2: Akkor odra gondoltam.
1: Ja, jó, azt hittem, hogy
2: és
1: akkor
2: még csak 38 lesz, de már milyen öreg.
1: Ja, úgy értettem, hogy a formájáról beszélünk, elakadtam.
2: És már milyen öreg, látjátok, már fronthatás, migrén, már minden baja van.
1: 20 évesen ilyen voltam. 20 évesen, ha melegedett, ha hűlt a levegő,
2: mindig megéreztem.
1: Talán itt most az lehet a mentség, vagy a remény, inkább így mondom, hogy nekem tegnap előtt fájt a fejem délután annyira, hogy...
2: Lehet, hogy

0: meg nehezebben megy át rajta, van, akit meg egyáltalán nem visel meg.
1: Van, én azokat nagyon-nagyon irigylem, én mondom, én sajnos feleségem is ilyen, ráadásul meg én is, mi együtt szoktunk ilyenkor migréneskedni közösen, amikor van egy nagyobb időjárás változás. Tehát ugyanez volt, mikor bejött ez a nagy meleg, csak ott annyi volt a különbség, hogy ott azért nem éreztük meg annyira, mert pont akkor jöttünk haza Rodoszról, és ott már meleg volt. Tehát nem volt annyira nagy az átmeneti érzetünk, mint mondjuk aki itthon volt, és ugyanígy, mit tudom, volt 20 fok eső, mit tudom én, és egyszer csak fölmelegedtünk, és lett ez a 40-42 fok.
0: Szóval... Igen, és az időjárás tényleg azért, vagy hát az időjárási frontok azért viselik meg az embert, mert a hirtelen fellépő légköri változások, légnyomás, hőmérséklet, meg a páratartalom, most lehet, hogy már nektek jó lesz a páratartalom a klímátok miatt, hát ezeknek az ingadozása, ez komoly alkalmazkodásra kényszeríti a szervezetet szabályzó vegetatív, az idegrendszert. Tehát a vegetatív idegrendszerre hat, ezért fáj a te fejed, mert látod, az idegrendszert befolyásolja. És hogyha a testünk nem képes elég gyorsan lekövetni, hogyha nagyon hirtelen jönnek ezek a frontok, ezeket a környezeti változásokat, akkor felborul, és az, felborul az idegrendszernek az egyensúlya, ami fizikai és mentális tünetekhez vezethet.
1: Hát sajnos
0: doktor
1: mondom,
0: Völgyi Zsuzsanna,
1: Dr. Völgyi Zsuzsanna perceit hallottuk, de tény és való, hogy ez igaz, sajnos, és lehetek 38, meg voltam én 28 is, akkor is ez volt, hogyha hirtelen tényleg egy ilyen 10-15 fokot mondjuk most, ami most jön, hűlni fog le a levegő, én azt sajnos megérzem. Ha szerencsém van, annyira érzem csak meg, hogy bekapok egy Advil Ultrát, azt akkor bejövök, és minden oké. Ha nem, akkor volt már olyan, hogy úgy ébredek, hogy hány inger érzés, aha,
0: annyira,
1: fáj a fejem.
0: A migrén,
1: és akkor nem tudok megmozdulni se, akkor nem akarok nem, hogy beszélni sokat, hanem
0: na, hát akkor minden zavarja az embert,
1: akkor
0: még a
1: minden,
0: fény is.
1: Igen, akkor tényleg, tehát hogy volt ilyen, télen volt, vagy valami hideg volt, még emlékszem, is írtam nektek reggel a csoportba, erre emlékszem.
0: Hogy képtelen vagy elindulni, igen.
1: Április, vagy valamikor ilyen volt, hogy így hirtelen ott is volt valami fölmelegedés, vagy lehűl, nem emlékszem már mi volt, de erre viszont a kifejezetten emlékszek, hogy idén 2026-ban már volt egy ilyen, hogy én reggel írtam a lányoknak, ugye a Hajninak és Zsuzsinak, hogy ne haragudjatok, csajok, nem tudok egyszerűen bejönni, mert hány ingerig fáj a fejem, és megbolondulok. Ilyenkor megbolondul az embernek a feje, tényleg.
0: Az van, hogy a melegfront is, meg a hidegfront is teljesen más hatást gyakorol ránk. A meleg front, hogyha érkezik, akkor az a vérnyomás esését, szédülést, tompa fejfájást és migrént is okozhat. Alvászavart, levertséget, fáradtságot, koncentrációzavart. Ez a meleg front. Jöjjön a hideg front. Ott meg a vérnyomás emelkedik. Tehát, hogyha jön a hideg front, akkor lehet, hogy neked azért megy szét
1: fölmegy
0: a fejed.
1: Fölmegy a pulzusom.
0: Fölmegy a vérnyomásod, igen. Milyen érdekes, hogy a meleg front az leviszi a vérnyomást, a hideg az meg felviszi. És tehát ott van a hideg frontnál az, hogy vérnyomás emelkedés, görcsös panaszok, hasi és szívtáji is lehet, ízületi és reumás fájdalmak jöhetnek a hideg front által, illetve ingerlékenység és nyugtalanság. Szóval most akkor mi jön? Hideg front?
1: Most hideg front.
0: Na, akkor erre lehet számítani.
1: Most hideg front.
0: Sok szeretettel.
1: Köszönjük szépen. Hát én és migrénes társaim nevében. Hát reménykedjünk a legjobbakba, hogy nem ér el annyira bennünket. Mindenkinek mondom ezt, aki hajlamos erre, amire én is. De tény, ami tény, hogy aki eddig megúszta, mondom itt most akár vegyük Budapestet, ezt a nagy esőzést, vihart, záport, stb. Sajnos bennünket is utol fog ez ma délután érni, olyannyira, hogy egészen holnap reggelig kitart, aminek az eredménye egy olyan jó 10-12-13-15 fokos lehűlés az eddigiekhez képest. Hát, ha minden igaz, ez csak csütörtök estig tart itt velünk, aztán pénteken újra jó idő lesz, meleg, eső nélkül, bízzunk a legjobbakba. Most pedig zene következik, méghozzá kicsit rajos.

0: Csak nekem is jár, jár, jár a boldogság.
1: A stúdióban Makagyuszi hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
2: 9 óra 36, vissza is tértünk hozzátok, méghozzá kis Fain programajánlókkal. Gondoltuk, igen, hogy megbolondítjuk ezt a július 1-jét.
3: Így van, mert hogy ingyenes koncerteket szeretnénk nektek most elmondani. A nyári kánikulát némiképpen enyhítjük egy kis koncertajánlóval, és ezek az ingyenes koncertek majd egy remek szint visznek a nyár estétekben, és a főváros egyik leghangulatosabb terén, méghozzá a Ferencvárosi Ferenc tér mindennapjaiban egy ilyen zenés estékre lehet elmenni. Tehát a Ferenc téren.
2: Aha.
3: Ez a Ferencvárosi Ferenc tér elnevezésű térről van szó. Idén július 2-től egészen augusztus 6-ig bezárólag lehet élvezni ott a muzsikát ingyenesen, és a fővárosban csütörtökönként 18 órától. Uh-huh. 18 órától, és mondok egy párat, például július 2-án,
2: tehát
3: holnap, ott a Folkon 45 zenekar fog muzsikát szolgáltatni, aztán július 9-én Juci és Hunor.
2: Juci. De Juci, az a Juci?
3: Nem hiszem.
2: Nem hiszem.
3: És szerintem nem is gyerekműsorról van szó, de jó nevük van. Igen. Juci és Hunor. Majd Jucko. Július 16-án Helka. Én nem ismerem, lehet, hogy ők jazzisták, vagy komoly zenészek. Nem tudom, hogy itt milyen zenészek muzsikálnak ezen a téren. Hát menjetek el, nézzétek meg, de július 23-án pedig Szefardító, remélem, hogy jól mondom a nevét,
2: biztos
3: Szefardító.
2: Biztos vagyok benne.
3: 30-án a Meglepetés együttes lép fel. Nagyon jó nevük van.
2: Ez jó, mondjuk.
3: Meglepetés.
2: Ki az együttes? Meglepetés. De áruld már le. Mondom, de... Meglepetés. De légy szíves, mondd már el a nevüket. Tudod, és így ezt lehet a végtelenségig, tudod.
3: Ez a legjobb. És augusztus 6-án pedig a Canto Dram együttes, vagy formáció. Igen, formáció lép föl. Aztán mondanék még nektek egy másik programajánlót, ami nem ingyenes, ugyan, de Nyári Zsoltiéknál Gitánó fog egy vacsora estet muzsikálni. Aki kíváncsi erre a programra, az keresse fel Nyári Zsoltinak az oldalát, ahol minden információt megtaláltok ezzel az esttel kapcsolatban.
2: Már Facebook oldalát gondolom.
3: A Facebook oldalát, igen.
2: nyarizsolti.com oldalt.
3: Igen, igen, igen, és meg is nézem az, hogy pontosan mikor lesz, ez 7. hó 18-a, uh-huh. Ez egy gálavacsora, Gitánó születésnapi gálavacsora, tehát itt élő koncerttel, nézzétek meg ott a jegyárakat, ott mindent megtaláltok, mert hogy ez egy belépős koncert, ez nem ingyenes koncert, és a Nyári Zsolti oldalán, mondom, megtaláljátok az információkat ezzel kapcsolatban, ott egy telefonszámot is találtok majd, ahol esetleg asztalt tudtok foglaltatni.
2: Na, szuper.
3: És korhatáros a belépő, szóval a lányomat már nem vihetem el.
2: Korhatár... Mi levetkőzik a Zsolti, vagy mi lesz?
3: A Gitánó.
2: Vagy a Gitánó levetkőznek.
3: Lehet, hogy ilyen Benkő Dánielesbe, tudod.
2: Lehet, tényleg.
3: Kitakarja a land.
2: Vagy Donát Kacsába, tudod, csak póló, de alul nothing, tudod.
3: Igen. Lehet. Tudod, Benkő Dániel is így lantozott. De milyen szexi volt.
2: Hát, ja, mondhatjuk így is, de én nekem nem ez jutott eszembe. Igen.
3: Nézzétek, a korhatárot 18+, szóval gyerekeket nem tudtok vinni, viszont a jegyár tartalmaz egy háromfogásos vacsorát, és szerintem nagyon jó romás ételek lesznek, úgyhogy nézzétek majd meg a Zsoltinak az oldalát, 7. hó 18-a Gitánó gála vacsora.
2: Na, hát kíváncsian várjuk, úgyhogy nézzetek rá tényleg Nyári Zsoltinak a Facebook oldalára, ott vannak az infók, és ha már ilyen, hát most belépős vagy nem belépős programajánlók vannak, ugye nyáron megindulnak ezek a olyan estek bizonyos éttermekbe, mint például ezek szerint Zsoltiéknál is, ahol élőzene van, vagy adott esetben van, amikor tánc is van, tehát táncest van, például ilyen a Gundelkert, képzeljétek el, ahol zenés táncos esték vannak már így nyaranta. Igaz, majd csak július 29-én térez vissza, de azért tér vissza, mert hogy állítólag ez minden nyáron elő szokott náluk fordulni.
3: Ez a Gundel étteremnek a kertje?
2: Igen. Igen, ez a Városligetben.
3: Az jó. Aha, az biztos nagyon izgalmas. Nagyon. Most megyek táncolni.
2: Táncos est.
3: Kicsit öregesnek tűnik, de egyébként biztos, hogy jó.
2: Lehet, hogy egy kicsit szeniora történt, amúgy a program házi asszony
3: nővel
2: ezúttal is...
3: Nővel is táncolhat, szerinted?
2: Azt nem tudom. Szóval a program házi asszonya ezúttal is Keleti Andrea lesz.
3: De jó.
2: Úgyhogy ott lehet, hogy tanítanak is táncolni, meg tehát biztos, hogy jó pofa. Biztos,
3: mikor?
2: Hogy jó pofa.
3: Mikor van ez?
2: Júli 29-től.
3: Aha.
2: Júli 29. Jó. Még picit odébb van.
3: Aha, de aztán ez jó pofa.
2: Ciniel Budakeszi, ott pedig zenés péntek esték vannak a Gesztenyés kertben, és itt van kép előttem, csodaszép hangulatú, kicsit nekem ilyen Szentendre feelingű kis helység.
3: Jó.
2: Ott is van, tartanak, ott tánc mondjuk Nane, viszont cserébe akusztikus...
3: De ki akadályoz meg, hogy én táncoljak?
2: Az igaz. Június közepétől, tehát az már megy akkor, péntekenként élőzenés délutánokkal, 17 és 21 óra között akusztikus könnyűzene, jazzes hangulatú feldolgozások, és kellemes háttérzene teremti meg a nyugodt atmoszférát, ami a beszélgetésekhez, illetve kis családi összejövetelekhez nagyon jó kis aláfestő. Az evezős sörkert is itt van még, az Duna parti
3: római
2: nyára
3: part,
2: római
3: mi?
2: Parton, mm-hmm. Így van.
3: Evezős.
2: Igen, ott képzeljétek el, hogy ott dátumot nem ír, hogy mikortól, tehát azt meg kell nézni, ott élő zenei programok is, DJ estek szórakoztatják az embereket. És végül, de nem utolsó sorban a The Spoon hajó, az pedig itt van a Duna parton. Ott pedig, azt mondja a Mesés Panoráma terasz, azt mondja, kiváló zenei produkciók, a délutáni lounge ritmusoktól jutunk el az estében nyúlóan az élő hangszeres és énekes programokig, a lágyabb naplementés hangulattól a karakteresebb vokális estekig, vagy
3: igen,
2: az improvizációval átsző zenei élményekig.
3: Ott azért szoktak ilyen romás koncertek lenni.
2: Igen?
3: Igen, na. Nem egyszer.
2: Itt most nem
3: én
2: írják
3: tudom, hogy
2: pontosan, hogy...
3: Volt minden... már rá példa, bőven volt, aha. Igen, a Spoon hajón.
2: Na, szóval én azért is kamázom többek közt a nyarat, mert egy, jó idő van, mindig világos van, és annyi ilyen jó kis program lehetőség van, amit mondjuk sajnos novemberben már nem tudsz megtenni, mert már akkor nagyon ritkán vannak szabad téri programok.
3: Én arra a táncestre elmegyek.
2: Figyelj,
3: oda a Gundelkertben. Nekem az annyira biztos, hogy nagyon jó.
2: Biztos, hogy nagyon jó. És
3: ha már Keleti Andi ott van, Navi, lehet, hogy táncolsz a feleségeddel, azt tudom, hogy az beállítja a kezedet.
2: Igen, igen.
3: Na ezt a kéztartást, ezt nem így.
2: A bult fogja döcsém, tudod.
3: Nem
2: a bult,
3: hát pont ez, hogy fölhúzza
2: ja,
3: a kezedet,
2: igen,
3: hogy
2: nem
3: a bult fogod, tehát milyen etikettel táncolsz.
2: Igen, szóval én ezt szerintem az ilyen jellegű programok, mondom erre még majdnem egy hónapot várni kell, mert július 29-től van, tehát egész pontosan 28 nap múlva indul ez a Gundelkertbe. Nyilván nem ingyenes, hiszen fogyasztanod kell a Gundel étterembe, ami hát nem épp a legolcsóbb hely Budapesten, viszont egy nagyon hangulatos, nagyon jó feelingű történet tud ez lenni, és mondom, tehát ez tényleg csak nyaranta van, szóval én ezért kamázom a nyarat, aki a telet szereti, az most biztos köp egyet, hogy fúj, gyuszi,
3: én tudod, miért szeretem a nyarat?
2: Na miért?
3: A dinnye miatt.
2: Meg a kukorica.
3: A lózás
2: tényleg
3: miatt.
2: Tényleg
3: a grillek
2: már.
3: Miatt.
2: Tegnap elfelejtettem venni kukoricát, de ma nehogy ne vegyek. Vagy
3: nehogy vegyek.
2: Nehogy vegyek. Na igen. Hát belezavarodtam a saját.
3: Jó van, jó van. Elnézzük, neked jön a hideg front.
2: Igen, de értetted, amit mondani akartam is.
3: Mindig is fogom.
2: Szóval ez a lényeg, gyerekek, hogy tök jó ilyen programok vannak. Nézzetek tényleg utána, nem is nehéz. Van ez a vilavbudapest.hu oldal. Rengeteg ilyen fagyizót, kávézó, ilyen étterem, ahol zenés estek vannak. Legutóbb én a Vekkerbe, aki hallgat Vekkerbe, ajánlottam nektek ilyen szabadtéri mozis esteket, amikor
3: az is
2: már
3: olyan
2: lehűl,
3: jó.
2: Lehűl a levegő, kertmozi, mm-hmm. Így van, lehűl a levegő, és ilyen ilyen pokrócos kertmozi is, ilyen tök jó.
3: Voltam a Kopaszigáton is egy ilyen kertmoziba.
2: Azt és is volt, jó, ott is
3: igen,
2: volt, igen.
3: Ott is szokott van. Lenni, és ott úgy van, hogy felfújnak egy ilyen felfújhatós a vászon, ráteszik a vízre, jaj, leközben leesett a...
2: Jézusom!
3: Tartsd a frontot! Gyűjt.
2: Tartom, gyerekek, itt közben itt olyan történt, hogy mint hogyha megzavarodott volna a ventilátor, tehát így leesett, de nem tudom miért, nagyon kifeszített szerintem, Zsuzsám. Eltört. azt a mindenit, ma majdnem csúnyát mondtam. Veszünk, én meg veszek, beszállok veled. Engem nem érdekel mondjuk túlzottan, de én beszállok veled.
3: Nem kell.
2: Letör, ah, most látom a lapátja, letört.
3: Letört.
2: Ajjajjajjaj.
3: Na,
2: nagyon
3: mindegy.
2: Ki nem volt kifeszítve a zsinórja, nem, hanem azért.
3: Nem, lemozogta magát.
2: Nagy annyira, táncokba volt.
3: Igen, annyira, már itt annyira mondtuk a táncokat, hogy kész.
2: Igen, és tényleg úgy képzeljétek el, hogy még ott a földön eljárta. Is pörgött. Mert nem raktad rá a tetejét, most nézem.
3: De nem is kellett, hát mindegy, nem mozogta magát.
2: Na mindegy, szóval itt a vergődött még a földön is, gyerekek, úgyhogy Zsuzsi nagyon megijedt. Hát ez van, úgyhogy most dobjunk rá egy-két

0: Rádiódik rólunk neked. Hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy kétfős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
3: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megszakadtak a betörések.
4: Folyamatosak a tüntetések.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A legelterjedtebb roma női foglalkozások. A roma nők munkavállalása Magyarországon az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. Míg korábban sokan a hagyományos családi munkamegosztásban, alkalmi munkákban vagy háztartási feladatok ellátásában vettek részt, napjainkban egyre többen jelennek meg nyílt munkaerőpiacon is. A foglalkozási lehetőségeket elsősorban nem az etnikai hovatartozás, hanem az iskolai végzettség, a lakóhely, a gazdasági helyzet és a rendelkezésre álló munkalehetőségek határozzák meg. Az egyik leggyakoribb munkaterület a szociális és közfoglalkoztatási szféra. Számos roma nő dolgozik önkormányzati közfoglalkoztatásban, ahol parkgondozási, takarítási, konyhai kisegítői vagy adminisztratív feladatokat látnak el. Ezek a munkák sok esetben az első lehetőséget jelentik a rendszeres jövedelemszerzésre. Szintén gyakori a takarítói és háztartási kisegítői munka. Irodák, iskolák, egészségügyi intézmények, szállodák és magánháztartások rendszeresen alkalmaznak takarítókat. Ez a munkakör általában kevésbé igényel magas iskolai végzettséget, ezért sok nő számára elérhető. A kereskedelemben is sok roma nő dolgozik, bolti eladóként, pénztárosként, árufeltöltőként, vagy raktári dolgozóként vállalnak munkát. Ezek a munkakörök gyakran biztosítanak hosszabb távú foglalkozást és bejelentett munkaviszonyt. Az egészségügyben és a szociális ellátásban egyre több roma nő helyezkedik el. Sokan dolgoznak idős gondozóként, szociális segítőként, dajkaként, bölcsődei vagy óvodai kisegítőként. Az elmúlt években több képzési program is támogatta a roma nők belépését ezekbe a szakmákba. A vendéglátás szintén jelentős foglalkoztató. Roma nők dolgoznak szakácsként, konyhai kisegítőként, felszolgálóként, szobalányként vagy mosogatóként éttermekben, szállodákban és panziókban. Ezekben az ágazatokban különösen fontos a megbízhatóság és a jó munkabírás. A könnyűiparban és gyártásban sokan vállalnak munkát, elektronikai összeszerelőként, csomagolóként, varrónőként vagy gyári operatőrként dolgoznak különböző üzemekben. Ezek a munkák gyakran több műszakos munkarendet jelentenek, egyes roma nők vállalkozóként inkább sikeresek, fodrászatot, szépségszalont, varrodát, kézműves vállalkozást vagy kisebb kereskedelmi vállalkozást működtetnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Időjárás.
7: Szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra kell számítani, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, napközben 33-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
8: Közlekedési hírek.
7: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
9: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
8: Minden hétköznap 9-től délig.
9: Most indulunk.

0: Gyöngyi Zsuzsi és Maka Gyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 Rádió Dix, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 14 perccel, hét közepe van, viszont július első napja, tehát elseje. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: És ha már július elseje, tegnap is mondtuk már, hogy mától így lesz, vagyis hát, hogy azt mondtuk tegnap, hogy holnaptól így lesz, viszont akkor már mondjuk ki, hogy mától így van ez, hogy ugye a fővárosi parkolások megváltoznak, ugye elmondtam, hogy nem lehet már ugye automatába fizetni, majd nem lesznek automaták, vagy már nincsenek is elvileg automaták.
2: Leszerelték szerinted? Azt majd megnézem. Majd teszek ma egy kört a városba, aztán megnézem, hogy
1: gondolom fokozatosan
2: szerelik-e.
1: Igen, így törik ki onnan a helyből. Igazán azt mondja, igen, itt van a főváros, a főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkoló automatát szerelnek le a szolgáltatók. És innentől kezdve ugye csak telefonon keresztül, tehát vagy applikáción, vagy pedig vagy ugye SMS küldésben tudsz így van parkolni.
2: Egyébként teljesen egyszerű, tehát mert biztos, hogy nem fogom elmondani nyilván, hogy kell ezt elindítani. Mindenki nagyon jól tudja már, szerintem biztos mindenki parkolt, akinek autója van, SMS-ről indított már parkolót, nagyon egyszerű az egész.
1: Na abszolút, tényleg egyszerű. Viszont a változás része továbbá az is, hogy a mai naptól megváltoznak a parkolási díjak is. A belvárosban, az A zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forint lesz, a B zónában 450 forint helyett 600 forint lesz, a C zónában 300 forint helyett 400 forint lesz, a külsőbb területeket magába foglaló D zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forint lesz. Tehát a belvárosban a legdrágább zóna már 800 forint óránként, gyerekek.
2: Az komoly. Mondjuk tegnap egy plázának a parkolójában hagytam az autót, és ott is egy óráért 900 forintot fizettem. Igen. Sőt,
1: nem úgy van, hogy az első óra ingyenes a plázákba?
2: Nem mindenhol.
1: Vagy nem minden plázában?
2: Nem mindenhol. A top eddig szerintem a legdrágább pláza parkolási lehetőség szempontjából az a West End. A West Endbe parkoltam nagyon pontosan azt. ott volt szerencsém nagyon drágán parkolni. Ott tudom, hogy ott a legmagasabb. Ott a legmagasabb a parkolási óradíj. Ott egy óra sincsen ingyen.
1: Én ezt áthallgatok ebben, mert ugye én nem parkolok sehol sem még, aztán majd ha lesz kocsi, majd én is megtapasztalom ezeket a történeteket. Ha jó Isten megsegít, akkor már nyáron, idén nyár végén már nekem is már majd gurulgatok én is mindenfele. Hát ide mondjuk Budára
2: Isten,
1: nem.
2: Őrizzen az utakon közlekedő embereket, amikor majd vezet. Vezet majd az öreg.
1: Én ez az, hogy öregesen. Igen. Én aztán elütni nem fogok senkit. Én nem gyorshajtok olyan papírokat, amit például...
2: Pont ez az, hogy lassan ütsz el valaki.
1: Lassan üt, persze, tudod így neki
2: rajta. Mi volt az anyjuk?
1: Én pont az ellentetje leszek öcsémnek, akinek már nem egyszer kellett továbbítanom olyan levelet, amit ő ide kap, ugye persze Magyarországra, hogy ő Ausztriába gyorshajtott.
2: Ott nagyon könnyű belefutni egy gyorshajtásba.
1: És le van fotózva, és küldöm át neki, hogy mondom, ki ez a cigány, mondom, a volánnál nem lát, és tudod, még sötét a kép is, tudod?
2: És a testvéred amúgy is nagyon persze, barna mindig, mert olyan, mindig napon van.
1: Olyan kép, gyerekek, én csodálom, hogy az osztrák rendőrség nem azt küldte, hogy gyorshajtás, hanem azt, hogy 3 év letöltendő, vagy nem tudom.
2: Hát, szemtelen.
1: Ezt neki is elmondtam, mondom, figyelj, mondom, én a helyetben nagyon örülnék, hogy csak ilyen 40-50 eurós büntetéseket kapsz, és nem azt, hogy meine Damen und Herren, drei Jahre in the prison.
2: Kaptam én is onnan gyorshajtási papírt már. Igen, mentünk ki a Family Parkba. Van az a családi ilyen vidám park, meg...
1: Biztos. Nem voltam Ausztriában.
2: Nincs meg?
1: Németországban voltam sokat, hogy ott is éltem gyerekként.
2: De gondolom annyira nem vágysz arra, hogy fölülj egy hullámvasútra, meg ilyen játékokra.
1: Sugok egy titkot, de nem mond senkinek, nem.
2: Majd ha lesz gyereket, akkor majd ez megváltozik, akkor majd akarsz. Mindenáron vágysz majd ilyenekre. Na mindegy, és hát ott nagyon könnyű belefutni. Tényleg egy gyorshajtásba, én is pillanatok alatt belefutottam, 50 helyett mentem 70-nel, szóval nem egy olyan, nem kellett száguldozni, de hát már akkor is megütettem. Na minden esetre a parkolásra visszatérve, ma már, vagy hát lehet, hogy ma még találkoztok ilyen kis automatákkal, de hogy már pénzt ne dobjatok bele.
1: Az... Igen, mert már építik lefele, sőt, szerintem a legtöbb helyen már le is szedték, például nálunk ott a 13-ban én már nem láttam automatát, tehát elkezdték ezt már bontogatni, hogy mára, mert ugye ezt már rég mondták, hogy július 1-től így lesz, és mivel ma már július 1 van, így már értelemszerűen már elkezdődött ez a folyamat, és nyilván nem tudták még mindenhol, gondolom én, leszedni.
2: Van egy pár belőle, igen, ez hosszú igen. folyamat lesz. Igen.
1: És ha már július 1, akkor még egy kis rossz hírt is engedjetek meg, a mai naptól drágulnak a telefonszolgáltatások, tehát gondolok itt a Telekom, One és társai, illetve a banki szolgáltatások, itt pedig gondolok arra, hogy a számlavezetési díj és egyéb más nyalánkságok átlagosan több mint 4%-os infláció követő emelést alkalmaznak a bankok is, illetve a telefonos teleszolgáltatás, hogy mondják ezt
2: így
1: jól?
2: Jó. Nekem tetszik így.
1: Nem jó. Na mindegy, telefonszolgáltatók. Na,
2: jó lesz így,
1: elfogadom. Csak azért nem jó ez így, mert hogy például a Telekom az nem csak telefonszolgáltat, hanem tévét is. Például nekünk a tévénk is telekomos.
2: Hát a Vodafone is szolgáltat tévét is. Most már ezek
1: már
2: a szolgáltatók...
1: Vodafone,
2: ja, bocsánatot kérek. Tehát, hogy ezek a szolgáltatók már ilyen teljes körű szolgáltatásokat persze. biztosítanak. Van benne telefon, van benne televízió, igen. csatornák.
1: A Jettel talán nem, ha már végigmondtuk az összes ilyen szolgáltatót. Azt hiszem, ott talán csak telefon van. Az hát, a régi Pannon GSM, emlékszel, amikor így hívták, persze.
2: Ja,
1: az a 0620-as, tudod.
2: Nevet változtatnak, dobószéget csinálnak.
1: Persze, teljes mértékben megváltoztatják a nevet, kivéve a Telekom maradt így, bár az, na mindegy. Az meg a Vestel GSM, Vestel volt,
2: mikre
1: az volt
2: emlékszel?
1: A neve. Hát gyerekek, nem vagyok mai csiken, nem vagyok komoly. Mai csiken. Na, szóval egy szó mint száz, a mai naptól hát drágulás várható sajnos minden területen, mind a parkolásban, mind a telefonszolgáltatásokban, mind pedig a banki szférában is. Emelkedések olyan közel. Vannak bankok, ahol több is, mint 4%, de átlagosan mondom, hogy mind a... Én például kaptam tegnap e-mailt a Telekomtól, hogy ne feledjem, mint hogyha tehetnék ellene bármit, persze. ne feledjem, hogy mától 4,4%-kal emelkedik majd a szolgáltatásom
2: nem
1: díja.
2: Nem kevés egyébként.
1: Figyelj, most átlagba számolod, mondjuk most kerekítsük, a kerekítés kedvéért mondjuk csak ezt, mondjuk van egy 10.000-es előfizetésed, akkor ez ugye 10.400 forint lesz.
2: Ó, nem kevés.
1: Én inkább azt mondom, hogy azért gáz ez, mert ilyen apránként emeltetnek mindent, ugye, és eljutsz egyszer csak oda, hogy az amúgy sem olcsó előfizetésed, legyen az egy banki szolgáltatás, tehát most konkrétan a bankba, ugye, hogyha nem veszel igénybe alapvetően semmi nagy dolgot, tartod a bankba a cipidet. Egyszerűen ennyiről van szó, hogy a te pénzed egy virtuális pénz, én például sose tartok ugye magamnál KP-t, tehát az én fizetésem, az én megtakarításom, az tulajdonképpen egy virtuális összeg, én azt nem látom egybe. És azt, hogy ők ezt őrzik nekem, ezért cserébe van egy havidíjam, illetve egy éves kártyavezetési díj is. Ez most emelkedni fog, illetve gondolom, ha emelkedik ezáltal az is, hogy ATM-ből kiveszel pénzt, vagy nem tudom, ez. Tehát hogy ezek mind.
2: Minden. Hát hozzá
1: most ugye, hogy most ugye, hogy például ugye a lakáseladás véget ugye kellett banki szolgáltatásokat igénybe venni, hát gyerekek, hogyha bemész a bankba, és ott veszel le pénzt, tehát hogy bemész és egy nénitől vagy bácsitól sorba állsz, és kihúzzák a számodat, és odamész, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, én ennyi és ennyi pénzt akarok levenni.
2: Jó napot kívánok,
1: kezei csókolom, ennyi és ennyi pénzt akarok levenni. Olyan díja van, gyerekek, most nem akarok pontos összeget, meg semmit sem mondani, de hogy az ingatlanosunknak kellett kifizetni KP-ban a pénzt, mert így egyeztünk meg még a legelején. Hát gyerekek, több 10.000 forint.
2: Persze, ez így van.
1: Több 10.000 forint volt az, hogy levettem, a számlámat megterhelték ezzel a...
2: Csak hát, az a baj, tudod, hogy igen, csak hogy ilyen látod, hogy ilyen magas összegű pénzforgalom esetében, tehát mondjuk egy eladás esetében, egy ingatlan eladás esetében, nem tudsz te KP-val fizetgetni, hanem azt muszáj vagy a bankon keresztül futtatni át. Nem?
1: Igen, persze, tehát, persze. Nem lehet. Itt az ingatlanosomnak kellett ugye azt a x százalékot, vagy vételárnak az x százalékát kéri el ugye egy ingatlanos, és akkor azt úgy egyeztünk meg vele, hogy azt ő KP-ba kéri el, és mondtuk, hogy természetesen, és bementem
2: nem
1: a bankba.
2: Nem akart, hogy látszódjon az utalás.
1: levettem, nem volt róla hivatalos papírunk, meg minden. Nem, csak hogy van ilyen, aki nem akarja, mert van ilyen, aki például apám 62 éves, nincs bankszámlája.
2: Én is
1: vannak
2: ismerek ilyet.
1: Emberek,
2: igen, én is ismerek
1: emberek,
2: ilyet.
1: Tehát ezzel semmi baj nincsen igazából, hogy valaki
2: én is
1: úgy
2: ismerek
1: is ilyen embert. Vagy kápésra.
2: Nagyon, nagyon érdekes amúgy, hogy van még ebben a világban olyan ember, akinek nincsen bankkártyája, és nincsen semmi banki. Pedig nem is tudom, hogy tudja azt meg, vagy hát nyilván meg tudja oldani, mert csekkel be tudja fizetni a rezsijét.
1: Így van.
2: El tudsz még intézni kápén. De hogy igen, látod, vannak még ilyen emberek.
1: Sőt, mondok neked még valamit. Voltam egyszer egy, hát nem falunap, de a hasonlón, mint egy falunap, tehát egy vidéki önkormányzatnak a egyik rendezvényen voltam műsorvezető, mit tudom én hány évvel ezelőtt, és ott is úgy írták velem a szerződést, hogy volt hivatalos szerződésünk pecséttel mindenne, de kápésra volt nekik is, mert hogy az önkormányzat KP-ban kezeli a kiadásait.
2: Ó, pedig már évek óta nincsen KP-s kifizetés, én nem nagyon találkoztam már a fellépéseimben KP-ban.
1: Én is, talán ez az egy volt ilyen, hogy mondták, hogy nem baj-e nekem, hogyha nem utalják, hanem KP-s.
2: Viszont, hogy már baj. Aznap
1: megkapja. Ó, mondom, de hogy baj.
2: Várjak 30 napot az utalásra.
1: Konkrétan, hát vagy én, amikor az MTV-nél dolgoztam, gyerekek, 45 nap volt az átfutása. 45 napig szédített, várattak engem a pénzemmel. Szóval, jó, de hát most majd mindegy, az már az legyen az MTV-nek, az MTV dolgozóknak a gondja, hogy belementek.
2: Rengeteg idő.
1: De nagyon-nagyon sok idő, nagyon-nagyon sok idő volt, és na mindegy is, de átlagva egy utalásra olyan 15-30 napot szokás várni, de mondom, egyetlen egyszer futottam bele én is ilyenbe, hogy egy vidéki önkormányzatnál ezt így megkérdezték tőlem, hogy mondták, hogy természetesen szerződés, meg minden van, de hogy olyan szerződést írunk, hogy KP-s.
2: Gyerekek, van most KP. Adjam?
1: Körülbelül, kb. Ez volt, hogy maradt még nálunk ennyi, ezt odaadnánk, vagy nem tudom. Szóval nagyon-nagyon jön egy pici drágulás, de mondom, nem olyan vészes, de igen, ez inkább ez a idézőjeles pofátlanság része a dolgoknak, hogy a fizetések sosem emelkednek még csak ennyivel se ilyen sűrűn, mint ahogy a bankok, illetve az ilyen telefonos szolgáltatók viszont
2: vagy
1: emelgetik.
2: Vagy bármilyen más szolgáltatók, igen.
1: Igen, ők emeltették, jaj, de csak 500 forint, jaj, de csak 1000 forint. És egyszerűen veszed egy másfél év alatt, már majdnem a dupláját fizeted, mint amit fizettél azelőtt. De ez nem így van? Tehát konkrétan ez történik.
2: Sajnos ez ilyen. Igen.
1: De mindegy, gyerekek, mit tudunk tenni? Szükségünk van bankszámlára, szükségünk van telefon előfizetésre.
2: Most benyomsz egy kis zenét, fölmegyünk a főnökünkhöz.
1: Igen.
2: Na, gyerünk.
1: Na jó, jöjjön egy Zambó Krisztián és egy Mish Raul feat. Horváth Tamás nóta, aztán jövünk vissza.

0: család?
1: Elnézést, a büfében voltam.
2: 10 óra 33, ahogy ígértem, vissza is jöttünk hozzátok. Ezt mindig elmondom, mert ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. És nem mondjátok azt, hogy Simlis cigány vagyok, hogy hazudok itt össze-vissza, visszajöttünk. Na, ez
0: mindig visszajövünk.
2: Mindig, ha köl, ha nem. Na, van itt egy cikk előttünk, amiben 20 agyament törvény van a világban, és gondoltuk, hogy felsorolásszerűen azért megnézzük, hogy mik vannak, mert szerintem alapvetően minden országnak vannak olyan törvényei, szabályai, ami kiégsz, hogyha nem ottani lakosként hallasz erről.
0: Ó, ha hát ott én élsz, akkor én most tudok is fixen olyat, az egyik ismerősöm kint dolgozott hajón, és ez hol is volt, valami angliai kikötőben eldobott egy csikket, és 100 fontra büntették meg. Ott a közterületesek pont látták, hogy eldobott egy cigarettacsikket.
2: És már mentek oda? Hányszor?
0: Mentek oda, igen, és de ott egyébként több csikk is el volt dobva, tehát, hogy ne, feltételezem azért is, mert eldobni, mert nézte is, mert ő elmondása szerint azért ott a földön volt egy jó pár csikk.
2: Eldobta, őket nem csípték el?
0: Azokat éppen nem csípték el, őt viszont pont látták, és 100 font számol, csak ki hirtelen mennyi 100 font.
2: Én megmondom neked fejből.
0: Na, mennyi most a font?
2: 380 körül, igen, 380 körül van, úgyhogy 100 font az 38 000 forint.
0: Ezt megérte eldobni. Sőt, tudok egy másik ilyet is, ott például a turistákra irányul ez a szabályozás, mert ott nem is lehet abban az országban kapni sem a boltokban rágógumit, ez Szingapúr.
2: Itt volt, igen, majd igen. Akkor ezt kihagyom, mert itt volt, igen, a listában.
0: Szingapúrban nagyon igen, komoly a szabályozás. A rágózás, igen. Tehát azt a törvény bünteti.
2: Milyen fura?
0: Azért, mert eldobálják az emberek, beleragad a földbe, te belelépsz, viszed tovább, a melegtől megolvad, a cipődön van. Ott
2: igen,
0: például...
2: itt is azt írják, hogy a tiszta utcakép érdekében már évtizedekkel ezelőtt betiltották.
0: Nem is lehet kapni a boltokban sem rágógumit. Sőt, ott az italárak olyan magasan vannak, hogy ha te italozni kívánsz, akkor az egy zsebbenyúlós, nagyon zsebbenyúlós történet. És ott Szingapúrban még van egy másik törvénykezés, az pedig az, hogy ha len van a cipzárod véletlenül, és férfi vagy, de mondjuk szerintem nő is lehet, akkor is megbüntetnek. Tehát az azért is...
2: Ha kilóg egy kicsit a szerszám, akkor izé
0: nem
2: van.
0: Nem kell, hogy kilógjon, csak ja. Elég, hogyha len van a cipzár. Sőt, ott metrón például van az a durián gyümölcs.
2: Ja, az a büdös.
0: Na, a metrón nem ehetsz ilyet. Nem ehetsz durián.
2: Helyes, mert szagoltál büdös,
0: már ilyen? Igen, én még nem éreztem.
2: Fú, milyen? Nagyon rossz.
0: Hogy ma vagy
2: nem
0: milyen?
2: Nem tudom mihez hasonlítani, nagyon rossz. Ennyit tudok csak mondani.
0: Van egy celeb lány, aki meg nagyon falja. Ciara Lord. Állandóan ilyen videókat tesz, hogy
2: mindent.
0: Csámcsogja azt a durián. Szeretti a büdöset?
2: Menjünk. Azt nem tudom, ezt így nem akarom én őt megvádolni.
0: A büdös ilyen, az a gyümölcs?
2: Büdös az a gyümölcs.
0: Az biztos akkor jó, ha büdös, mert akkor érett.
2: Ez több, mint valószínű, hogy így van, de lépjünk is tovább. Ami nekem még érdekes, most említetted Angliát is, hogy ott mondjuk szerintem ez a csikkeldobás dolog, ez nagyon sok helyen így van, hogyha pont elkap téged a rendőr, vagy a közterület felügyelő, akkor azt hiszem nagyon-nagyon sok országban büntetnek.
0: Szerinted Magyarországon is van ilyen, hogy halált a közterület? Valami történt ma reggel, valamit láttam, ahogy ültem be az autómba, ott a közterületesek egy úriembert, nem tudom, hogy mi történt pontosan, mert csak arra értem oda az autómhoz, hogy ott már az intézkedés végét láttam, és szerintem most itt a közterületeseket ráállították azokra az italozókra, akik a közért előtt ülnek, és fogyasztják a sörikét, meg az egyéb kis piázgatást.
2: Tüskéket.
0: Igen, és mert hogy most már egyre többször látom azt, hogy ott a padon kezdenek feloszlani ezek a úriemberek, akik ott rendszeresen ülnek.
2: Hát igen, úriembereknek pont nem lehet őket nevezni. Igen, pont de ez amúgy, ez, hogy nyílt terület, hogy mondják ezt, jaj, de hirtelen
0: akar.
2: Közterület, köszönöm. Közterületen alkoholt fogyasztani, nem is tudom hány éve, vagy akár évtizede hivatalosan tilos. Tehát ahhoz képest, igen, hát Ugye megint csak a sajnos bocsánatot kérek minden ottani lakostól, de hát nyilván ők is látják ezt napi szinten. Amíg a 8-ba laktam, ez viszont ott olyan volt, mint hogy ott meg kötelező lett volna.
0: Itt Csepelen is, tehát Csepelen nehogy is. Azt gondolt. Ma hát, reggel láttam egy ilyet, hogy...
2: Ahogy jött ki, már ciccentette, tüskébe, kocintás, már ott, de ott a dohánybolt előtt.
0: Szörnyű.
2: Már a dohánybolt előtt. Tehát ki épp, hogy kiértek, már tekerték le a sör már mellé ciccent, aha. És már íze. Fényes nappal.
0: Így megy a meló.
2: Fényes nappal.
0: Igen, és azt is figyelem, tehát hogy az is a figyelmem elé került, és azért néztem, hogy most jól látom, hogy a közterületeseknek van engedélyük bilincsre. Mert hogy bilincs volt a mind a két úriembernek, a közterületes aha. Úriembernek a derekán,
2: hát
0: és úgy is voltak fölöltözve, mint egy rendőrségi.
2: Akkor az nem közterületfelügyelő
0: de
2: volt.
0: A pólójukra rá volt
2: írva.
0: De ha direkt meg is néztem, hogy mondom, most ők érdekes. Rendőrök, vagy nem rendőrök, és így néztem is, és oda volt írva, hogy közterületfelügyelet.
2: Nézd, biztos, hogy akkor szabad náluk, tehát most nehogy megvádoljuk itt őket
0: hogy?
2: Azzal, hogy
0: biztos,
2: illegálisan
0: hogy szabad,
2: tartják.
0: Csak én nem láttam még eddig közterületfelügyelőt.
2: Biztos, hogy szabad
0: így,
2: nekik.
0: Persze, hogy most már akkor viselhetnek bilincset.
2: Meg volt ez, de az vidéken, vagy bocsánat, nem vidék, nagyvárosok, de például Pécset, meg nem is tudom hol még, serifek. Az most azóta azokkal mi van?
0: És emlékszel mi van a
2: erről, beszéltünk erről?
0: Mi van a huszárokkal a várba?
2: Itt vannak a budai várnegyedben, azok ott vannak.
0: Megvannak még?
2: Mert az biztos megvannak. Serifek. Csórok most a melegbe igen. Csak nem álltak kint,
0: lehetett
2: vagy nem tudom.
0: Lehetett jelentkezni serifnek?
2: Volt egy idő, igen, hogy voltak ezek a serifek. Nem kellett rá jelentkezni, mert igazából rendőröket
0: de jó.
2: Léptettek elő, mert hogy ez egy nagy serif, hát az egy magas rang, ugye? Aha. Hogy azok azóta, mi van, nem nagyon hallani serifekről, hogy Mizu, a Westernen,
0: de jó.
2: Nem Westend, ugye? Na jó, szóval
0: sőt,
2: igen.
0: Hát Amerikában is megvan az a...
2: Közterületen ivás, ez tilos.
0: De hát Amerikában is ez úgy szokás, hogy ha valaki iszik közterületen bármit, egy sört vagy bármit,
2: zacskóba
0: az papír,
2: van.
0: Papír zacskóba, van, amiben nem látszik, hogy mit iszik. Tehát úgy ihatja, de ne látszódjon. Tehát ezért szokták a filmekbe is úgy ábrázolni azt, hogy kijön a Nicolas Cage, és akkor ki van borulva lelkileg, előveszi a papírzacskót, és igen. Meghúzza.
2: Igen.
0: De hogy
2: igen.
0: Mi van a papírzacskóba, ezt már csak a képzeletünkre bízzuk.
2: Igen, na, szóval azért tisztázzuk, mert ezt gyorsan még elolvastam, vagy megkerestem, mi van a serifekkel, hogy Magyarországon ugye ezek a klasszikus vadnyugati serifek nincsenek, ugye természetesen.
0: Nincsenek beöltözve.
2: A rendőrségi serif program van.
0: Milyen?
2: Rendőrségi serif program. Aha. Ez a magyar rendőrsége működik egy belsőleg serif programnak vagy képzésnek nevezett rendszer. Egyfős járőrszolgálat. A lényege, hogy a rendőrök nem párban, hanem egyedül egy gépkocsival látják el a szolgálatot. A technikai háttér, az autókat kamerákkal szerelik fel, a rendőrök pedig folyamatos online és hangkapcsolatban állnak a központtal. A feladatkör pedig hagyományos rendőri feladatokat végeznek, csupán a járőrözősik taktikájuk tér el a megszokottól.
0: Jó.
2: Ezért
0: akkor
2: serif.
0: Mondom, igen.
2: Jó, csak ezt, hogy tisztázzuk.
0: Igen, jó, rendben. Azért van felszerelve a kocsiuk kamerával, és azért tartják a központtal, mert ez köztudott, hogy azért is jártak mindig párban rendőrök, hogy egy tanú legyen.
2: Persze.
0: Tehát, hogy a rendőrségnek legyen tanúja. De most már így, hogy be van kamerázva az autó, így tanúként ott a kamera,
2: videó felvétel
0: szolgálja a tanú részét, tehát tehát tanúskodik az a videó felvétel, hogy mi történt ott az
2: így
0: eseményen.
2: Van, így van. Így van, abszolút így van. És nem Pécset volt, amit mondtam, Miskolcon. A Miskolcon önkormányzati rendészeket neveznek serifnek. Hoppá.
0: Aha.
2: Tehát önkormányzati rendészek a serifek, míg mondom a rendőrségnél ez egy belső serif program. Tehát nem hívják őket serifeknek, csak serif program.
0: Akkor lehet, hogy én ma serif, de nem serifeket láttam, hát párba voltak.
2: Igen,
0: már itt meg is dőlt.
2: Igen, meg is dőlt az elmélet, igen. Na de, hogy mik tilosak, hol, erről most már akkor csak 11 órakor fogunk beszélni, bár Zsuzsi úgy említette Szingapúrban ezt a rágózás tilalmat, ez pontosan így van, ez benne van ebbe a listába is, de hogy mik vannak még benne, milyen izgalmak.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás üdemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Szerdán egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra kell számítani, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, napközben 33-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: Közlekedési hírek.
3: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Szép délelőttöt mindenkinek. 11 óra múlt 16 perccel. Hét közepe van, szerda és július első napja. Szép napot nektek.
2: Már itt is vagyunk. Érkezik a hidegfront, de ne foglalkozzatok vele.
1: Jön. Minden itt esetre van már velünk a
2: patikát érintsetek munkából hazafele, Gyuszi.
1: Már nekem, attól hány fejdalomcsillapító van otthon? Tudnék nyitni egy ilyen kis ilyen illegális patikát konkrétan. Na de, vissza az előző témánkhoz, mert ugye a 10 órát úgy fejeztük be, hogy ilyen eszement törvények a nagyvilágból, és Zsuzsi említette már, hogy Szingapurban ugye nem is tudsz kapni rágót, és nem is rágózhatsz, ugye a tiszta utca érdekében, hogy ne köpt ki a rágót, vagy ne essen, ne essen ki a szádból,
2: ne ragadjon bele a cipődbe.
1: Így van. Na de, érdekesség, még figyeljetek, ez nekem nagyon tetszett amúgy. Egy legenda szerint, legenda, figyeljetek,
2: igen,
1: a brit parlament épületében technikailag illegális meghalni. Mivel az épület amúgy a királyi palotának számít, és az ott elhunytaknak állami temetés járna. Tehát a brit parlament épületében te nem halhatsz meg, mert az tilos.
2: És hogyha ott egy képviselő mondjuk rosszul lesz, infarktust kap és meghal, akkor...
1: Nem halhatsz meg.
2: Nem?
1: Akkor onnan kifele.
2: Nem az van, hogy valaki ott véletlen szívinfarktussal rosszul lesz, és azonnal kilökik az ajtón.
1: Hogy te itt nem
2: biztos nem halsz meg, ember.
1: Hát konkrétan. Please, sir, go outside. De tényleg, nem halhatsz meg, mert az a királyi épp palotának számít a brit parlament. A turisták gyakran esnek a helyi törvények csapdájába. Barbadoson például kizárólag a katonaság viselhet terepmintás ruhát, így a civileknek és az utazóknak szigorúan tilos terepmintás ruhába lenni.
2: Látod, ezt jó tudni, mert tele vagyok ilyen terepmintás rucikkal, de hogy is sehol semmi. De egyébként ezt tényleg jó tudni, hát azért ez nagy divat, ezek a militaris cuccok, tök nagy divat.
1: Igen, van ilyen pólód, mert tudod, veszel, mert tetszik, meg divat is, meg
2: ízé. Kekiszínű,
1: Barbadoson dozta, mert ott azt hiszik, hogy katona vagy, kapsz. És kiderül, hogy nem vagy katona, már csattana, kaptan a bilincsereket.
2: Aha. Úgy, jó ezekről szabad tudni, mert bizonyám, bárki, hogyha oda látogat és ott turistáskodik, akkor azért ezt vegyük figyelembe.
1: Igen. A következő ez a szingapúri, amit már Zsuzsi elmondott, ugye saját tapasztalatból a rágógumis effektus. Olaszországban meg sok helyen illegális a galambok etetése a történelmi műemlékek védelme miatt.
2: Hát össze-vissza csinálják. Igen, a galambok.
1: Igen. Hát. Mondjuk ezzel azért nem, most ez, hogy mondjam, ettől függetlenül azért látsz, például de hirtelen akartam mondani, Milánóban van az a nagyon szép templom, nem fog eszembe jutni a neve, mindegy is, hogy ott előtte tele van mindig galambokkal például.
2: Tehát az most akkor... Az a nagy tér.
1: Igen, most az alakul mi van?
2: Semmi.
1: Ugye? Na, mindegy is.
2: Semmi, hát ne etesd.
1: Jó, hát én nem voltam Milánóba, de
2: szeretnek
1: csak mondom.
2: Szeretnek oda repülni, de ne etesd.
1: Jó, oké, ne vigyek nekik lecsót. Jó.
2: Ne.
1: Ne.
2: Nekem mondjuk eszemágában nincsen ilyenkor galambokat etetni, mert mindig az az érzésem, imádom, szeretem az állatokat, de hát rengeteg betegséget terjesztenek, főleg
1: az
2: a galambok.
1: Biztos, az biztos.
2: Azzal, hogy már felszáll az ürülékükkel, mindennel. És szerintem ezzel is próbálják óvni odautazók, meg az ott élők egészségét.
1: Amúgy igen, ez nem hülyeség. Igen. Na, figyelj, Görögország, ugye újonnan kedvenc országom.
2: Na, Gyuszikám, te ott most voltál.
1: Bizony,
2: mi csináltál,
1: figyelj,
2: olyat, amit esetleg nem kellett volna?
1: Csináltam, figyelj. Tilos tánc közben pucsítani, vagy túlzottan riszálni. Én úgy kezdtem, gyerekek. Fölálltam.
2: Egyből tverkeltél.
1: Egyből tverkeltem, már jöttek is ott is a Napolopulosz.
2: Tilos?
1: És tilos, gyerekek.
2: Tilos? Tehát mit? Te nem pucsíthatsz tánc közben, nem, meg nem tverkelhetsz?
1: Nem riszálhatsz.
2: Nem riszálhatsz.
1: Hogy túlzottan.
2: Le van tiltva a lubnyás tánc.
1: Tulajdonképpen nagyon leredukálva, igen.
2: Aha.
1: Igen.
2: Jó, nem igen. Baj az.
1: Tehát Görögországban, gyerekek, ne rázátok nagyon magatokat, ne
2: tverkeljetek.
1: De tényleg a görögök, most, hogy tényleg én voltam, és tényleg ugye sok helyen is voltunk, tehát nem csak a szállodában, hanem azért tényleg körbenéztünk tavernák, ez az ama, az óváros, a többi ott Rodoszon, és tényleg az van, hogy azért a görögök, most nem azt mondom, hogy visszafogottak, mert egyáltalán nem, de hogy alapvetően ez a hivatalos görög táncuk, tudod, ez a Zorba, meg nem tudom, tehát hogy ők tényleg azért egy teljesen más bulizást képviselnek
2: más
1: alapvetően.
2: Kultúra.
1: Más
2: és hogyha
1: kultúra.
2: Valaki látta a Bazi Nagy Görög Lagzit, akkor abból ez eléggé kiderül, hogy ők konzervatív kultúra.
1: Igen, tehát azért konzervatívabbak, mint mi. szerintem. Tehát azért, azért ez abszolút, abszolút így van.
2: Romásak, nagyon romás,
1: a
2: nagyon.
1: A pacek nagyon.
2: Meg a
1: vendégszeretet, ilyen a, tényleg ez a gyerekbe szép pöcsém.
2: Az identitásuk is olyan romás, igen, olyan, igen. Olyan nagyon barátkozósak.
1: Mondom, engem a tavernába először mentem, betettem a lábamat, elmondtam, hogy szeretnénk ide asztalt foglalni, mert holnap este lesz, ez vasárnap volt, ugye másnap volt feleségem szülinapja, hogy szeretnénk. Csávó körülbelül 12 másodperc múlva már átölelt, és úgy
2: már
1: beszélgett.
2: Volt, már duruzsolt a füledbe.
1: És úgy vakergattunk, hogy már fogta a vállamat, és ölelt.
2: Ilyenek, na, tényleg nagyon, nagyon erős baráti.
1: Ilyen
2: baráti szeretettel fogadják az embert. Mondom, ott, ha valaki látja a filmet, nagyon jól bemutatja a görögöknek a stílusát, a viselkedés, a nemzeti identitásukat. Tényleg romásak.
1: Nagyon, nagyon. És a pacek, meg tényleg ez a drága, fekete göndör haj nekik, az igazi. És vettünk feleségemnek egy csodaszép karkötőt, és ott az eladó hölgy, de el is mondtam feleségemnek, nem látni van szemem, hogy mondom, ilyen szép görög nőt még nem láttam. Eredeti az az igazi, hamisítatlan, gyönyörű fekete hajú, ilyen mogyoró színű bőrű, gyönyörű szép görög nő.
2: Na jó, van, fejezd be, ne folyjon a nyálat.
1: Menjünk tovább. Tájföld jön. Maximálták a felhalmozható felnőtt játékok számát, és 14 a limit. Tehát itt gondolom arra van szó, hogy egy ember 14 felnőtt játékot birtokolhat.
2: Hát tök jó. És ne felejtsük el, hogy Tájföldön a ladyboyoknak az érdekeit védik. Tehát ott te nem alázhatsz meg egy ladyboyt. Tehát nem
1: mondom, még, hát, most...
2: hát nagyon sok turista azért, igen, nem úgy viselkedik, igen. Tehát, hogy nem szépen viselkednek a ladyboyokkal sok esetben, de ott a ladyboyokat tisztelni kell, és sokkal nagyobb respektjük van mondjuk egy bárban egy ladyboynak, mint egy turistának.
1: Hát azért, mert ott ez egy, mondjuk ki nyugodtan, ez egy tájföldi sajátosság, ez a ladyboy dolog. Így tehát, van. Hogy hány ilyen videót látni, vagy ne is menjünk messzire, a másnaposok kettőbe volt talán az az epizód, amikor Tájföldön voltak, azt
2: annak
1: hiszem.
2: Annak is van alapja.
1: És hát nyilván nem is, és az egy nem mai film, a másnaposok kettő. Szóval igen, tehát Tájföldnek ez egy, hát most mondjuk bátran a kultúrájuk hát részét képezi.
2: Abszolút, tehát nem kell ezen finomkodni, meg lábújhegyre
1: beszélni,
2: mikor
1: van,
2: így hát. Van, mikor nagyon sok esetben szép kisfiúkat úgy nevelnek már kiskoruktól kezdve, hogy ők ladyboyok lesznek, és már a nemi identitásukat is, igen, már formálják, nem, hogy ők majd
1: szomorú, de
2: ladyboyok lesznek. Hát
1: sőt,
2: az.
1: Nem kicsit szomorú, de minden lépünk
2: de
1: is tovább.
2: De Tájföldön jártam, és ott személyesen tapasztaltam azt, hogy az akkori párom nem akarta elhinni, hogy az egy ladyboy. És akkor ott veszekedtünk a bárba.
1: De gágyi forma volt?
2: Nagyon szép nő volt, igen, és akkor köztünk ment egy vita, hogy hidd már el, mondom, hogy ladyboy, de biztos nem. Nem. És oda ment, megkérdezte, és kapott egy nagy pofont.
1: Tényleg?
2: Persze! És aztán utána így, ja, hát így nem pofont adott, hogy leverte, mert ilyen szalmakalapja volt a pasimnak, leverte a szalmakalapját, hát én majd megfulladtam abba a koktélba, sírok. Amit ittam, és kikérte magának, de így kérte ki magát.
1: Ezt akartam mondani, hogy az a what do you want?
2: Igen, melyik az a videó, hogy szoktam mondani, Marco.
1: Ja, Marco. Tudom.
2: What's your name?
1: Marco.
2: What's your real name? Marco.
1: Ja, igen, szóval, hogy ott ez tényleg ennyire be van
2: bajjoguk. És ugye látta ezt a bár tulajdonos, és szépen megkért bennünket, hogy távozzunk. Igen, igen. Mert érdekes nem ez. Akartunk mi ott balhézni, hanem
1: csak egyszerűen
2: kíváncsi volt.
1: Csoda jött, megkérdezte, és azt mondta,
2: hogy taka. Így van. Pedig fogyasztottunk.
1: Értem, de azt mondta, hogy ja, értem.
2: Igen,
1: jó,
2: mert
1: a
2: tudod, ez olyan, hogy az ott dolgozó ladyboy vonza be azokat a turistákat. Érted? Ez egy ilyen cserebere.
1: Értem.
2: Cserebere így
1: business,
2: a bár
1: business.
2: Tulajdonos között, meg a ladyboy szép között. Ladyboy
1: értem,
2: között.
1: Értem. Jó, hát figyelj, én engem nem vonza úgy se Tájföld.
2: Fú, pedig nagyon
1: se,
2: jó. Nagyon jó.
1: És ez most így nem hozta meg utúzottan a kedvem, úgyhogy megyünk tovább. Itt van az én egyik nagy kedvencem, Japán. És figyeljetek,
2: na?
1: Ezt az előbb én már elolvastam, és azért kuncogtam be, nem tudom, figyeltétek egy pillanatra.
2: Na?
1: Tilos. Este 6 után nyilvános helyen szellenteni. Hagyok időt mindenkinek, jó? Tehát, hogy erre hagyok időt. Tehát este 6 után bemész ezekbe a marketekbe, tudod, ott is Japánban is tudod, tele van ezzel a készítsd el ott helybe a leves, tudod, meg izé, mit tudom. Elkanyarázod magad, abba a pillanatban jön a japán rendőrség, nyakadat megfogja szépen, ott kitessék el.
2: Megbírságolnak.
1: Megbírságol, kitessék
2: el. De csak 6 után?
1: Csak este 6 után. Ha 5 óra 42-kor még oda kanyarászol az üzletbe, azért még a kutya nem szól. Na de ha ez 6 óra 3 perckor történik este, na, bákattan a bilincs, nyakadat fogják, visznek
2: ki. Találták ki? Meddig lehet? 6-tól? Este? Ez. Ja, csak este 6-tól.
1: Este 6 után. Nem lehet. Hát gondolom reggel 6-ig, nem? Hát úgy van értelme egy
2: gondold ilyennek. El, hogy mennyien szellenthettek, hogyha ezt a törvényt most ez beiktatták.
1: Annyira meghallgattak.
2: Na, ebből elég legyen. Igen. Felszólaltak a parlamentbe.
1: Káromászoda! Odoszadat osztakany!
2: Elég legyen a kanyarászásból.
1: Odoszadat osztakany!
2: Hat után!
1: Hat után!

0: Tiszte, hallod, a japán edző kiállt, meghajolt a közönség előtt, ez a japános felhajtás, és nyilvánosan bocsánatot kért, hogy kiestek.
1: Jaj, de cuki.
0: Na, mérhetetlenül.
1: Igen, elnézést kérek az országunk.
0: Maguk után ugyanúgy.
1: Nagyon szeretem, igen.
0: Figyelj, kiestek, nagy szomorúság, s rováztak. Halálos rovázásban voltak a japánok, de utána maguk után mind az öltözőben, mind pedig a japán közönség ott a stadionban, nem tudom, azt hiszem Dallasban volt a meccsük, összeszedték a szemetet, a japán edző kiállt a nézők, közönség elé meghajolt és bocsánatot kért, hogy kiestek.
1: De cukik.
0: Figyelj! Igen. A japánoktól csak tanulni lehet.
1: Főleg ez a szemétszedés, ugye tegnap pont erről beszélgettünk.
0: Na hát ez,
1: hogy...
0: igen.
1: Na tessék, és milyen tiszták a japánok.
0: De hát nem véletlen, ugye, hát nem véletlen. Na jó, menjünk tovább. Kambodzsa a következő. Az ősi
1: oda nem vágyom. Nem vágyom.
0: Á, ja, én sem. Ja, elgondolkoztam, de hogy gondolkoz, engem sem érdekel. De gondolom, Tájföld sem érdekel.
1: De.
0: Mondom, hogy nem.
1: Én imádom Tájföldet, és érdekeljen téged is, mert nagyon jó kultúra. A legaranyosabb, ezt az előbb mondtam el, hogy
0: ez
1: kidobtak minket.
0: Hát ez az, mondtál egy elég olyan sztorit, ami hát, na mindegy.
1: De nem, egyébként imádják a turistákat, és hogyha te tisztelettel vagy a tájok fele előtt, akkor
0: de
1: nagyon
0: nem,
1: szeretnek
0: nem
1: téged.
0: Nem szeretnék ázsiai országot.
1: Csodálatos. Na mindegy.
0: Mindegy.
1: Mi van Kambodzsában?
0: Kambodzsa. Az ősi templomoknál tiltó listás a magas sarkú cipő. Mondjuk ez evidens, tehát ott ne zörögjétel, ne csattogjátel ott a magas sarkútba, ja, misszizésen, tudod, nem szabad.
1: Ez, sőt, de... hát azért Tájföldön is, hogyha ilyen szent helyekre mész be, akkor egyértelműen a turistáknak el kell takarniuk a dekoltázsukat, a vállukat, tehát például én most ebbe a ruhába be sem mehetnék egy szent helyre, hanem ott azért már ott a bejáratnál adnak is a kezedbe kendőt, hogy igen, ezt terítsd a válladra, terítsd a dekoltázsukra, és ne menjél be egy szent helyre, ilyen nagy dekoltással, meg egy szám eltartóba.
0: Ez teljesen értető. Kambodzsában kifejezetten tiltják ezt a magas sarkút, mert ugye nyilván csattognál ott a lépcsőkön,
1: nem
0: és
1: is
0: az
1: csak
0: nem
1: ez.
0: Illik.
1: Nem is csak ez, hanem a magas sarkúnak van egy erotikus hatása. Tehát, hogy fölvesz egy
0: igen,
1: nő egy...
0: Igen, kiemeli dögösen a combokat.
1: Igen, fölvesz egy nő egy magas sarkút, akkor a boka, a vádli az olyan, tehát olyan erotikusabb egy
0: olyan
1: magas
0: ilyen,
1: sarkuba.
0: Hogy...
1: Igen, egy tűsarkuba egy nő, mint mondjuk egy lapos talpuba.
0: Igen, én is múltkor tűsarkuba voltam a körúton, az Erzsébet körúton, vagy 50-en rám fütyöltek. Na mindegy is. Kanada.
1: Csattogtál végig. Végig csattogtad a körútat.
0: Igen, ez megint csak vicces lesz, figyeljetek. Kanada törvény bünteti, ha másra fogod a saját bélgázaidat.
1: Úgy látom, hogy több országnak meg több...
0: A kanyarászást itt több országban
1: igen,
0: nagyon izére
1: kontrollálják.
0: Veszik. Abszolút próbálják kontrollálni.
1: És milyen jól is teszik. Én otthon is bevezetném ezt. Este 6 után nincs kanyarászás.
0: Igen, tehát tilos ráfognod más. Tehát kandi van, körbenéz egy társaság, te ráfogod.
1: Mutogat.
0: Mondjuk én rád fogom,
1: persze.
0: Hogy a Zsuzsi volt. Már
1: elvitetlek,
0: ott is kattan a bilincs.
1: Elvitetlek egyből. Rám fogta, és mi történt? Mi volt a probléma? Miért jöttek a bíróság elé? Mert rám fogta, hogy kanyaráztam,
0: és nem is. Igen.
1: Nagyon kemény.
0: Franciaország következik. Tilos a rágót az asztal alá ragasztani, és nem nevezheted a disznódat Napóleonnak.
1: Aha. Jó.
0: Az asztal alá ragasztott rágó teljesen értető.
1: Úristen, nagyon prostó.
0: Nagyon prostó dolog, így van, ezt maradjunk is.
1: Bárhová ragasztani is a rágót. Rágót szalvétába tesszük, kidobjuk.
0: És kidobjuk, így van. A nem nevezheted a disznódat Napóleonnak történet pedig, hát nyilván Franciaországban is vannak gazdák, akiknek vannak csirkéik, malacaik, sertések, stb. Nem nevezheted Napóleonnak, ezt meg valahol értem, mert...
1: Én is.
0: Ugye, hát most ezt nem
1: én
0: is kell
1: is.
0: Talán túlmagyarázni,
1: szerintem
0: nyilván
1: se.
0: Tiszteletből ők nem szeretnék
1: hát
0: ezt, hogy egy disznó Napóleonnak szólítsák. Igen.
1: De valószínűleg sok ilyen eset történt, amiért ezt a törvénykezést bevezették.
0: Így van. És figyelj, azek szerint ennek a nyomvonalán haladva, amit most mondasz, hogy valószínűleg sokszor megtörtént, és ezért került tiltó listára, akkor ha a következő is megtörtént, az óriási Benny Hill Show. Ausztráliában vagyunk, ahova szintén, ha fizetnének, sem mennék el egy másodpercre sem.
1: A bogarak miatt, meg a
0: bogarak,
1: nagy méretű.
0: Pókok, kígyók.
1: Ez ilyen mutáns állatok.
0: Ha most itt azt mondanád, hogy
1: adnál
0: egy millió forintot, csak menjek el egy napra Ausztráliába, nem.
1: Én mennék.
0: Isten a tanúm,
1: hogy
0: nem.
1: Én megnézném. De jó, nagyon izgalmas lehet a nagy skorpiót, kígyót, mindent látni.
0: Vécézni se tudná, nem tudná pisilni. Hát leülsz a vécére, és kimászik onnan kígyó a... Na nem mondom el hova. Na, szóval Ausztrália, illegális megütni, vagy megcsapkodni valakit egy döglött nedves hallal.

0: Tehát, ahogy te mondtad most, ezek megtörténtek, és azért tiltották. Mekkora Benny Hill show volt az Ausztráliában, hogy valakik csapkodták egymást halakkal.
1: Úgy márászkodtak.
0: Persze.
1: Döglött halakkal, de nedvessel.
0: Nedves döglött hal, igen, ez így van kiemelve külön.
1: Biztos, hogy ezek megtörténtek.
0: Döglött pókkal lehet?
1: Talán azzal még lehet, de nedves döglött hallal biztos nem árászkodjál, mert akkor elvisznek.
0: Jézusom.
1: Vissza kézből elvisznek.
0: Na és még kettő van hátra, figyeljetek, Amerikai Egyesült Államok, azon belül is Texas. Figyeljünk oda.
1: Fegyvervisselési engedélyről lesz szó?
0: Nem, hát nem? Az nekik szabad.
1: Persze.
0: Az nekik szabad, nem. Tilos fagylaltot hordani a nadrágot hátsó zsebében. Így gondolom, ne gombolt fagyit képzeljünk el, hogy bedugják a farmer hátsó zsebébe, hanem gondolom a jégkrémről beszélgetünk itt, ugye?
1: És ez miért tilos?
0: De miért tilos? Ugye, ugyanezt ott eszembe,
1: miért?
0: Hogy
1: nekem ott esik
0: bántok,
1: jól?
0: Kit bántok ezzel?
1: Igen, ha nekem ott esik jól vinni a jégkrémet, akkor most nektek mi bajotok van azzal,
0: kit
1: hogy bedugok egy
0: ezzel?
1: Magnumot a farzsebembe?
0: Igen. Kit bántanak ezzel?
1: Nem tudom.
0: Na mindegy is, akkor ezen tovább lépünk, és jön az utolsó ilyen.
1: Na?
0: Deutschland, Németország. Este 10 óra után tilos lehúzni a WC-t a társasházakban a csendháborítás miatt.
1: Na hagyjál!
0: Oké, ezt
1: na
0: én adom.
1: Na hagyjál!
0: Ezt én
1: ki
0: adom.
1: Kimész este 10 után pisilni, azt hagyd ott. Ha menjél már. Fúj, ne már! Undorító.
0: Nem, milyen, én tudod mit? Nekem ezt tetszik.
1: Tudod, milyen büdös szag van utána reggel, ne. Egyszer, csak egyszer felejtsd ott a mutreszt, és reggelre olyan kandi a WC, hogy ez nem
0: jó,
1: igaz.
0: Jó, oké, de amúgy a csendháborítás dolog
1: menjenek
0: végeti
1: már.
0: Dolgok. Én ezt támogatom.
1: Hát én biztos, hogy lehúznám. Inkább büntessenek meg, kifizetem.
0: Jaj, de nagyban van. Jó, az megint más, hogy este jön rád a Cool and the Gang.
1: Na, akkor ott hagyod.
0: Jó, azt nem hagyom ott. Na. Jó, azt lehúzom, ott én ugye is vállalom a büntetést, de egy pisit simán leöblítek egy pohár vízzel, és akkor jó van, kész, csókolom. És a csendháborítás végén, ha tilos tényleg ott minden nemű csendháborítás este 10 óra után, tessék aludni, nem pisilgetni, meg Cool and the Gang-elni,
1: nagyon
0: hanem tessék aludni.
1: Kellemetlen. Nem tudom, hogy ezek a törvényhozások, ezek ilyenkor, azok az emberek, akik ezt a törvényt, ezeket a törvényeket hozták, azok részegek voltak, vagy be voltak gombázva, vagy mi volt ezekkel?
0: Fogalmam sincs, de ez a kedvencem még mindig Japán. Este 6 után nyilvános helyen tilos szellenteni.
1: Fú, nagyon kemény.
0: Annyira előttem van,
1: és
0: egy
1: tudod,
0: ilyen plakátod.
1: Tudod, mi a durva? Az, hogy ezt
0: ilyen
1: meg is szavazták. Tehát, hogy valaki ezt felterjesztette, hogy ide hallgassatok. Nekem problémás az, hogy 6 után szellent valaki.
0: Kanyarázgatnak a plázákba.
1: Megszavazzuk? Megszavazzuk.
0: Jó.
1: Megszavazták.
0: És előtted van ez a tábla, ez a kis, tudod, ez a figyelmeztető tábla, hogy plázákba, hogy after 6 o'clock, please don't pukkantás.
1: És a bulból jön ki egy
0: szélrész. És a bulból jön ki egy szélrész, és át van húzva pirossal.
1: Zöld,
0: igen.
1: Zöld szélrész.
0: És át van pirossal húzva.
1: Nem bírom.
0: Sírok, gyerekek, sírok.
1: Nagyon
0: na jó.
1: Jó.
0: Hát ennyit erről. Mi ezzel a bölcs törvénykezésekkel búcsúzunk tőletek. Holnap csütörtök, jövünk hozzátok változatlanul, csodaszép napot, vigyázzatok magatokra, fölöttünk a hidegfront, mindenhol esőt, zápor, zivatart mondanak, felhőszakadás, jégeső.
1: Ha esetleg úgy, fáj a fejetek, akkor vegyetek be egy fájdalomcsillapítót, és mindenkinek Buenos Dias.
0: Viszont hallásra, viszont hallásra.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma nők integrációjával enyhítik az ápoló hiányt. Hiány szakmának számítható segédápolói pozíciókat töltenek be a programban végzett szakemberekkel a budapesti Károly Sándor kórházban. A foglalkoztatás bővítésén túl a társadalmi előéletek és a munkaerőpiaci diszkrimináció leküzdését célozza a frissen indult projekt, amely hátrányos helyzetű roma nők egészségügyi integrációját valósítja meg. A budapesti Károly Sándor kórház sikeres pályázatán a kritikus hiány szakmának számos segédápolói pozíciókat töltenek be a programban. Végzett szakemberekkel, társadalmi inklúzió és az ápolási minőség javítása. Az egészségügyi ágazat egyik legnagyobb kihívása napjainkban a szakszemélyzet és a közvetlen betegellátás támogató munkatársak biztosítása. A budapesti Károly Sándor kórházban folyó célzott képzés eredményeként az integrációba bevont munkavállalók foglalkoztatása közvetlen és jelentős segítséget nyújt a működéshez nélkülözhetetlen, de rendkívül nehezen pótolható segédápolói munkakörök betöltéséhez. A projekt kifejezett célja a stabil munkahely teremtésen túl, hogy javítsa a társadalmi előélettel és munkaerőpiaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák, s kiemelten a roma nők társadalmi befogadását a közszolgáltatásban való foglalkoztatás növelésén keresztül. A program mintaként szolgálhat arra, hogyan lehet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok aktivizálásával egyszerre kezelni strukturális munkaerőpiaci és intézményi humánerőforrás problémákat. Két telephelyen valósul meg a továbbfoglalkoztatás. A fejlesztés és a gyakorlati megvalósítás az intézmény mindkét stratégiai telephelyét érinti. A tervek szerint összesen 13 fő a projekt keretében célzottan képzett segédápolót foglalkoztatnak a képzési időszak alatt, valamint elengedhetetlen elemként a projekt befejezését követően is biztosítják a továbbfoglalkoztatást. Az új munkatársak a Nyár utca 103 alatti telephelyen a krónikus belgyógyászati osztályon, illetve a Baros utca 69-71 alatti telephelyen ápolási osztályán, valamint a három rehabilitációs osztályon állnak majd munkába. Sikeres életpályájukkal pozitív mintaként szolgálnak a roma nők egészségügyi és szociális területen történő elhelyezkedéséhez, komplex mentori és adminisztratív támogatási háttér. A résztvevők tartós munkahelyi integrációja és szakmai fejlődése nem zárul le a képzéssel. A projekttől fogva 5, Elhivatott mentor segíti a résztvevők beilleszkedését, szakmai előmenetelét és munkahelyi kollektíváját való szökkenőmentes belépését. A program kiterjedt adminisztrációs és koordinációs feladatainak hatékony ellátását további két asszisztens bevonása biztosítja. A pályázat a Széchenyi Terv plusz keretében az Európai Unió támogatásával és hazai társfinanszírozásában valósul meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt olvasom a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt.
0: Időjárás.
7: Záporokkal, zivatarokkal érkezik a várva várt lehűlés. A mai naposabb délelőtti órákat követően egy közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A füllett időben a hőmérséklet délutánra még így is 33 fok körül alakul, ám a záporokat és zivatarokat követően hirtelen majd több fokkal lehűlhet a levegő. Ez a jelentősebb változás az előrejelzések szerint este 7 óra körül áll majd be, ekkor 28 fokot mérhetünk, ezt követően 9-kor 25, 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz. S az éjjel folyamán holnap hajnalra 21 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

piros lett a pipacs virága, meg nős lövénynek sokára, de piros lett a pipacs virága, meg nős lövénynek sokára. Várjál kicsikém még, fiatal vagyok és szép, 16 éves vagyok, szeretni még nem tudok, gyere babának tanítsál meg szeretni. Várjál kicsikém még,

fiatal vagyok én még. 16 éves vagyok, szeretni még nem tudok. Gyere babám, tanítsál meg szeretni. De piros lett a pipa cse virága, meg nősörök én nem sokára. Piros lett a pipa cse virága, nem nősörök én meg sokára.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Véget ér a mai napon a forróság, és megérkezik a várva várt lehűlés. Így a ma esténk már élhető, pontosabban mondom, talán alható lesz. A nyár második hónapjának, július első napján, Anna Mária és Tihamér névnapokon. Mielőtt folytatnám a zenélést, megosztom veletek a budapesti utak helyzetét, és kitekintünk az időjárásra, hogy hogyan is alakul egészen péntekig. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. S akkor most nézzük az időjárást, hogyan is alakul a hőmérséklet és a borongós esőségbolt péntekig. Egy közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A füllett időben a hőmérséklet délutánra még így is 33 fok körül alakul, ám a záporokat és zivatarokat követően hirtelen majd több fokkal lehűlhet a levegő. A hidegfrontot követő kiszámíthatatlanságot tükrözi, hogy ahány meteorológiai oldal, egyébként a 4 legkomolyabbat néztem meg, szóval ahány oldal, annyira eltérő adatokat találtam az előttünk álló 2 további nap időjárásával kapcsolatban. Megpróbáltam mindezeknek a közepét, átlagát venni, s ez alapján osztom meg veletek, amit találtam. Csütörtökön egy markáns változás tengelyébe kerül a főváros. A hajnali órákban 21 fokot mérhetünk, majd délután napközben mindössze 23-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, így hirtelen véget ér a forróság. Erősen felhős, esős, záporos, zivataros időre kell majd készülni, ráadásul a Duna vonalában sokfelé erős, a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Pénteken már kellemesebb, megnyugvó arcát mutatja majd az időjárás. A hajnali órákra 19 fokig frissül fel a levegő, délután és napközben pedig visszatér az eddigiekhez képest kellemes nyári idő, a hőmérők higanyszála 28-29 fokig kúszik majd fel Budapesten. A napsütést felhőátvonulások zavarhatják meg, és elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A pénteki napon azonban már nem az esős, hanem a szeles idő lesz leginkább a meghatározó.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Remélem, hogy mindenkinek kellemes délutánja lesz, most, hogy már csak órák választanak el minket a várva várt lehűléstől. Baranyi Tamás vagyok. Július első napja, Anna Mária és Tihamér névnap van. Az érkező hidegfront maga előtt tolja ezt a füllett sűrű levegőt, de hamarosan következik a feloldozás. S addig is itt van a Rádiódik délutáni műsorsávja, amelyben egészen délután 3-ig kísérlek titeket, remélhetőleg nektek is tetsző zeneválogatással. Mielőtt ismertetném a péntekig szóló időjárást, előtte következzék a budapesti útinform. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. S akkor most nézzük az időjárást, hogyan is alakul a hőmérséklet és a borongós esőség volt péntekig. Egy közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A füllett időben a hőmérséklet délutánra még így is 33 fok körül alakul, ám a záporokat és zivatarokat követően hirtelen majd több fokkal lehűlhet a levegő. Csütörtökön egy markáns változás tengelyébe kerül a főváros. A hajnali órákban 21 fokot mérhetünk, majd délután napközben mindössze 23-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, így hirtelen véget ér a forróság. Erősen felhős, esős, záporos, zivataros időre kell majd készülni, ráadásul a Duna vonalában sokfelé erős, a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Pénteken már kellemesebb, megnyugvó arcát mutatja majd az időjárás. A hajnali órákra 19 fokig frissül fel a levegő, délután és napközben pedig visszatér az eddigiekhez képest kellemes nyári idő, a hőmérők higanyszála 28-29 fokig kúszik majd fel Budapesten. A napsütést felhőátvonulások zavarhatják meg, és elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A pénteki napon azonban már nem az esős, hanem a szeles idő lesz leginkább a meghatározó. We'll be right back.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti gullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Honrend Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a gullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt olvasta a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt.
0: Időjárás.
2: Záporokkal, zivatarokkal érkezik a várva várt lehűlés. A mai naposabb délelőtti órákat követően egy közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A füllett időben a hőmérséklet délutánra még így is 33 fok körül alakul, ám a záporokat és zivatarokat követően hirtelen majd több fokkal lehűlhet a levegő. Ez a jelentősebb változás az előrejelzések szerint este 7 óra körül áll majd be, ekkor 28 fokot mérhetünk, ezt követően 9-kor 25, 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz. S az éjjel folyamán holnap hajnalra 21 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Én a bánatomat mindig kifogom. Mindig kifogom én. Mindig

0: Apátyi Tumenge,
1: 100.3 Rádiódik.
2: Mindenkinek remek délután kívánok, érkezik a feloldozást hozó lehűlés, Baranyi Tamás vagyok, már csak órák választanak el minket attól, hogy normalizálódjon az időjárás, és majd azt követően a közérzetünk is. Addig is hallgassunk jó zenéket, előtte nézzünk egy kis útinformot, aztán pedig következik egy rövid időjárás jelentés. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatorna javítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. S akkor most nézzük az időjárást, hogyan is alakul a hőmérséklet és a borongós esőségbolt péntekig. Egy közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A füllett időben a hőmérséklet délutánra még így is 33 fok körül alakul, ám a záporokat és zivatarokat követően hirtelen majd több fokkal lehűlhet a levegő. Csütörtökön egy markáns változás tengelyébe kerül a főváros. A hajnali órákban 21 fokot mérhetünk, majd délután napközben mindössze 23-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, így hirtelen véget ér a forróság. Erősen felhős, esős, záporos, zivataros időre kell majd készülni, ráadásul a Duna vonalában sokfelé erős, a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Pénteken már kellemesebb, megnyugvó arcát mutatja majd az időjárás. A hajnali órákra 19 fokig frissül fel a levegő, délután és napközben pedig visszatér az eddigiekhez képest kellemes nyári idő, a hőmérők higanyszála 28-29 fokig kúszik majd fel Budapesten. A napsütést felhőátvonulások zavarhatják meg, és elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A pénteki napon azonban már nem az esős, hanem a szeles idő lesz leginkább a meghatározó.

0: csókolj meg!
1: Rompodrom!
2: 100.3 Rádiódi.
1: Utazz a Dick Rádióval.
3: Remélem, hogy mindenkinek kellemes délutánja lesz, most, hogy már csak órák választanak el minket a várva várt lehűléstől. Baranyi Tamás vagyok. Július első napja, Anna Mária és Tihamér névnap van. Az érkező hideg front maga előtt tolja ezt a füllet sűrű levegőt, de hamarosan következik a feloldozás, s addig is itt van a Rádiódik délutáni műsorsávja, amelyben egészen délután 3-ig kísérlek titeket, remélhetőleg nektek is tetsző zeneválogatással. Mielőtt ismertetném a péntekig szóló időjárást, előtte következzék a budapesti útinform. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra a jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. S akkor most nézzük az időjárást, hogyan is alakul a hőmérséklet és a borongós esőség volt péntekig. Egy közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A füllett időben a hőmérséklet délutánra még így is 33 fok körül alakul, ám a záporokat és zivatarokat követően hirtelen majd több fokkal lehűlhet a levegő. Csütörtökön egy markáns változás tengelyébe kerül a főváros. A hajnali órákban 21 fokot mérhetünk, majd délután napközben mindössze 23-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, így hirtelen véget ér a forróság. Erősen felhős, esős, záporos, zivataros időre kell majd készülni, ráadásul a Duna vonalában sokfelé erős, a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Pénteken már kellemesebb, megnyugvó arcát mutatja majd az időjárás. A hajnali órákra 19 fokig frissül fel a levegő, délután és napközben pedig visszatér az eddigiekhez képest kellemes nyári idő, a hőmérők higanyszála 28-29 fokig kúszik majd fel Budapesten. A napsütést felhőátvonulások zavarhatják meg, és elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A pénteki napon azonban már nem az esős, hanem a szeles idő lesz leginkább a meghatározó. Thank you.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Ahol a mi hangunk hallatszódik. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
1: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
2: Torok.
1: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
2: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelv, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
1: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlosasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A legelterjedtebb roma női foglalkozások. A roma nők munkavállalása Magyarországon az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. Míg korábban sokan a hagyományos családi munka megosztásban, alkalmi munkákban vagy háztartási feladatok ellátásában vettek részt, napjainkban egyre többen jelennek meg nyílt munkaerőpiacon is. A foglalkozási lehetőségeket elsősorban nem az etnikai hovatartozás, hanem az iskolai végzettség, a lakóhely, a gazdasági helyzet és a rendelkezésre álló munkalehetőségek határozzák meg. Az egyik leggyakoribb munkaterület a szociális és közfoglalkoztatási szféra. Számos roma nő dolgozik önkormányzati közfoglalkoztatásban, ahol parkgondozási, takarítási, konyhai kisegítői vagy adminisztratív feladatokat látnak el. Ezek a munkák sok esetben az első lehetőséget jelentik a rendszeres jövedelemszerzésre. Szintén gyakori a takarítói és háztartási kisegítői munka. Irodák, iskolák, egészségügyi intézmények, szállodák és magánháztartások rendszeresen alkalmaznak takarítókat. Ez a munkakör általában kevésbé igényel magas iskolai végzettséget, ezért sok nő számára elérhető. A kereskedelemben is sok roma nő dolgozik, bolti eladóként, pénztárosként, árufeltöltőként, vagy raktári dolgozóként vállalnak munkát. Ezek a munkakörök gyakran biztosítanak hosszabb távú foglalkozást és bejelentett munkaviszonyt. Az egészségügyben és a szociális ellátásban egyre több roma nő helyezkedik el. Sokan dolgoznak idős gondozóként, szociális segítőként, dajkaként, bölcsődei vagy óvodai kisegítőként. Az elmúlt években több képzési program is támogatta a roma nők belépését ezekbe a szakmákba. A vendéglátás szintén jelentős foglalkoztató. Roma nők dolgoznak szakácsként, konyhai kisegítőként, felszolgálóként, szobalányként vagy mosogatóként éttermekben, szállodákban és panziókban. Ezekben az ágazatokban különösen fontos a megbízhatóság és a jó munkabírás. A könnyűiparban és gyártásban sokan vállalnak munkát, elektronikai összeszerelőként, csomagolóként, varrónőként vagy gyári operatőrként dolgoznak különböző üzemekben. Ezek a munkák gyakran több műszakos munkarendet jelentenek, egyes roma nők vállalkozóként inkább sikeresek, fodrászatot, szépségszalont, varrodát, kézműves vállalkozást vagy kisebb kereskedelmi vállalkozást működtetnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt olvas a Kartács utcáig. Csatornai javítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt.
0: Időjárás.
6: Záporokkal, zivatarokkal érkezik a várva várt lehűlés. A mai naposabb délelőtti órákat követően egy közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A füllett időben a hőmérséklet délutánra még így is 33 fok körül alakul, ám a záporokat és zivatarokat követően hirtelen majd több fokkal lehűlhet a levegő. Ez a jelentősebb változás az előrejelzések szerint este 7 óra körül áll majd be, ekkor 28 fokot mérhetünk, ezt követően 9-kor 25, 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz. S az éjjel folyamán holnap hajnalra 21 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Véget ér a mai napon a forróság, és megérkezik a várva várt lehűlés. Így a ma esténk már élhető, pontosabban mondom, talán alható lesz. A nyár második hónapjának, július első napján, Anna Mária és Tihamér névnapokon. Mielőtt folytatnám a zenélést, megosztom veletek a budapesti utak helyzetét, és kitekintünk az időjárásra, hogy hogyan is alakul egészen péntekig. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. S akkor most nézzük az időjárást, hogyan is alakul a hőmérséklet és a borongós esőségbolt péntekig. Egy közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A füllett időben a hőmérséklet délutánra még így is 33 fok körül alakul, ám a záporokat és zivatarokat követően hirtelen majd több fokkal lehűlhet a levegő. A hidegfrontot követő kiszámíthatatlanságot tükrözi, hogy ahány meteorológiai oldal, egyébként a 4 legkomolyabbat néztem meg, szóval ahány oldal, annyira eltérő adatokat találtam az előttünk álló 2 további nap időjárásával kapcsolatban. Megpróbáltam mindezeknek a közepét, átlagát venni, és ez alapján osztom meg veletek, amit találtam. Csütörtökön egy markáns változás tengelyébe kerül a főváros. A hajnali órákban 21 fokot mérhetünk, majd délután napközben mindössze 23-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, így hirtelen véget ér a forróság. Erősen felhős, esős, záporos, zivataros időre kell majd készülni, ráadásul a Duna vonalában sokfelé erős, a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Pénteken már kellemesebb, megnyugvó arcát mutatja majd az időjárás. A hajnali órákra 19 fokig frissül fel a levegő, délután és napközben pedig visszatér az eddigiekhez képest kellemes nyári idő, a hőmérők higanyszála 28-29 fokig kúszik majd fel Budapesten. A napsütést felhőátvonulások zavarhatják meg, és elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A pénteki napon azonban már nem az esős, hanem a szeles idő lesz leginkább a meghatározó.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, hója!
2: Remélem, hogy mindenkinek kellemes délutánja lesz, most, hogy már csak órák választanak el minket a várva várt lehűléstől. Baranyi Tamás vagyok. Július első napja, Anna Mária is Tihamér névnap van. Az érkező hideg front maga előtt tolja ezt a füllet sűrű levegőt, de hamarosan következik a feloldozás, s addig is itt van a Rádiódik délutáni műsorsávja, amelyben egészen délután 3-ig kísérlek titeket, remélhetőleg nektek is tetsző zeneválogatással. Mielőtt ismertetném a péntekig szóló időjárást, előtte következzék a budapesti útinform. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra a jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. S akkor most nézzük az időjárást, hogyan is alakul a hőmérséklet és a borongós esőség volt péntekig. Egy közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A füllett időben a hőmérséklet délutánra még így is 33 fok körül alakul, ám a záporokat és zivatarokat követően hirtelen majd több fokkal lehűlhet a levegő. Csütörtökön egy markáns változás tengelyébe kerül a főváros. A hajnali órákban 21 fokot mérhetünk, majd délután napközben mindössze 23-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, így hirtelen véget ér a forróság. Erősen felhős, esős, záporos, zivataros időre kell majd készülni, ráadásul a Duna vonalában sokfelé erős, a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Pénteken már kellemesebb, megnyugvó arcát mutatja majd az időjárás. A hajnali órákra 19 fokig frissül fel a levegő, délután és napközben pedig visszatér az eddigiekhez képest kellemes nyári idő, a hőmérők higanyszála 28-29 fokig kúszik majd fel Budapesten. A napsütést felhőátvonulások zavarhatják meg, és elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A pénteki napon azonban már nem az esős, hanem a szeles idő lesz leginkább a meghatározó.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat villamospálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezesse mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányon is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendszerűen rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására országszerte előfordulhat zápor, zivatar, mondjuk heves zivatar is, tehát viharos széllökések is. A lényeg, hogy esti fog az eső országszerte, viszont mindez nem változtat semmin, a lényeg ugyanaz marad. 33 és 39 fok között várható a csúcs hőmérséklet, és még a hajnali leghidegebb órákra is maximum 18 fok lesz, úgyhogy attól még, hogy mondjuk most az a neve, hogy hidegfront, ugyanúgy nyár van, meleg van, kánikula van. Igaz, hogy sokfelé azért élénk, és erős lesz az északi, északnyugati szél, és a zivatarok környezetében pedig viharos és erős is lehet. Ez egy egészen minimális felfrissülést azért hozhat, de ne várjunk csodát, nyár van, meleg van.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-3030-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest értelemszerűen, amennyi bele tud férni napi 3 órányi műsoridőbe. Viszont, mivel az a 3 órányi műsoridő amúgy soknak hangzik, de igazából nem az, nem is húznám tovább az időnket, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem is olyan régen kaptam igazából, így szól a kívánság. Szia, Vikus vagyok, kérnék egy dalt kincses hercegemnek, Patrick Sanyinak, üzenem neki. Mindig itt leszek neked, senki sem kell rajtad kívül. Isten útját járom, tanulmányozom, vége a sok rossznak. Én megbocsátottam mindenkinek mindent, te is tégy így. Nagyon várlak téged, szeretlek téged, várom, hogy gyere haza a munkából. Nagyon szépen köszönöm, hogy vagy nekem, és hiányzol nekem. Szeretlek, legyen szép napod. Horváth Family-től kérnék egy dalt. Na hát akkor te kell lesz nekem, ezt fogja énekelni az elkövetkezendő 3 perc, 43 másodpercben a Horváth Family Vikus kérésére, illetve szerelmének, Patrick Sanyinak.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázátok a 06303030-100-as telefonszámot, és várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Annyit kérek tőletek, hogyha írtok SMS-t, akkor ilyen értelmiségi módon köszönjetek, mutatkozzatok be, ezáltal tudom, hogy kitől kaptam az SMS-t, illetve tudjuk, hogy ki kéri a zenét. Jó lenne leírni azt, hogy kinek szóljon a zene. Tehát az, hogy most az asszonynak speciálba, azzal nem vagyunk előrébb. Egy keresztnevet azért illene szerintem ilyenkor írni, és így tudjuk, hogy ki küldi és kinek a dalt. Ugye kéne tudni, hogy milyen dalt kértek még, illetve, hogy milyen alkalomból. Tehát jó és rossz alkalomból is lehet ugyanúgy küldeni zenét. Számos alkalom van, tehát volt már itt lánykérés is, kérlek szépen titeket. Volt olyan is, hogy külföldön dolgozik a család másik fele, és akkor nekik kellett küldeni zenét, mert hiányoznak. Volt már természetesen olyan is, hogy mondjuk összeveszett a pár, és hát ilyen ezeleset, meg kemálosat játszottak. Igazából veszekedtek egy kicsit, és így a rádiódikken keresztül sikerült őket kibékíteni, és hát azért így utólag rájöttünk, hogy semmilyen olyan nagy probléma nem volt, mert tudatosítottam bennük azt, hogy már 2 éve együtt vannak, és most összevesztek egy kis butaságon. És abban a szituációban, végre egy ilyen helyzet van, na, hogy is volt a Kemálba? És akkor nyomják a veszekedést, tök gáz. Mert hogyha meg belegondoltok, hogyha lenne gyereketek, és nem tudnátok, hogy most ételt vegyetek, vagy gyógyszert a gyereknek, akkor mit csinálnátok? Világháborút? Úgyhogy ezért mondom, hogy békesség van, szeretet van, rám mindig lehet számítani, ahogy most is Pisti kívánságát teljesítem. Szia, Pisti vagyok, egy számot szeretnék kérni Leilától, küldeném Abonyba Ibolykának, fogadja tőlem sok szeretettel. Na hát akkor nagyon sok szeretettel fogadja Ibolyka Abonyba, fog szólni a zene Pisti kérésére Leilától egy jó kis dal, és hát én arra gondoltam, hogy akkor elindítom a Szívem vitted el című dalát Gyurinak és Leilának.

Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: utakat váltakozva, jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat, váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat, villamos pálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányon is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására országszerte előfordulhat zápor, zivatar, mondjuk heves zivatar is, tehát viharos széllökések is. A lényeg, hogy esti fog az eső országszerte, viszont mindez nem változtat semmin, a lényeg ugyanaz marad. 33 és 39 fok között várható a csúcs hőmérséklet, és még a hajnali leghidegebb órákra is maximum 18 fok lesz, úgyhogy attól még, hogy mondjuk most az a neve, hogy hidegfront, ugyanúgy nyár van, meleg van, kánikula van. Igaz, hogy sokfelé azért élénk, és erős lesz az északi, északnyugati szél, és a zivatarok környezetében pedig viharos és erős is lehet. Ez egy egészen minimális felfrissülést azért hozhat, de ne várjunk csodát, nyár van, meleg van.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: A fáradtság, hajhullás, ciklus, zavar, pattanásos bőr, vagy hirtelen testsúlya változás olyan tünet, amelyből sokan arra következtetnek, hogy felborult a hormon háztartásuk. Orvosi értelemben azonban pontosabb hormonális egyensúly zavarról beszélni. Hát igen, tehát felborul a hormon háztartás, vagy hormon egyensúlyzavar van, az nem ugyanaz a dolog, képzeljétek el. Hogy ez mit jelent, hogy mely életkorokban a leggyakoribb, és milyen tünetekre érdemes figyelni, illetve kihez forduljunk panasz esetén, arról a gödöllői Nord Clinic belgyógyászat endokrinológus szakorvosával, dr. Olá Dórával beszélgetett a divany.hu, és én ezt fogom nektek felolvasni. A hétköznapi szóhasználatban gyakran mondjuk, hogy valakinek felborultak a hormonjai. Orvosi értelemben azonban inkább hormonális egyensúly zavarról beszélünk. A hormonok feladata rendkívül sokrétű. Az élet folyamataink jelentős részét szabályozzák, és abban segítenek, hogy a szervezet egységes, harmonikus működésben maradjon. Minden hormonnak megvan a maga feladata, és az is, hogy adott helyzetben, adott időpontban mennyire van belőle szüksége a szervezetnek. A hormonrendszer nagyon érzékenyen reagál a külső és belső hatásokra. A szervezetet tartós stressz, betegség, alváshiány, rossz életmód vagy más terhelés éri, akkor egyes hormonokból túl sok vagy túl kevés termelődhet. Amikor azt mondjuk, hogy felborulnak a hormonjaink, akkor valójában arról van szó, hogy valamilyen okból kibillen az egyensúly, és valamiből túl sok lesz, valamiből pedig túl kevés. Mivel minden mindennel összefügg, ez utána más folyamatokat is érinthet. Jó példa erre a kortizol, amelyet stressz hormonként ismerünk. Akut stressz helyzetben természetes, hogy megemelkedik a szintje, hiszen a szervezet ilyenkor fuss vagy harcolj üzemmódra készül. A mai életvitel mellett azonban nem csak valódi vészhelyzeteket váltanak ki az emberek igazából egymásból, hanem teljesen hétköznapi dolog miatt is kialakulhat ez a fuss vagy harcolj üzemmód. Szóval az is lehet, hogy az ember, már aki dolgozik, ugye bemegy a munkahelyére, és mondjuk a kollégáit el kell viselje, miközben mondjuk pont nem kíváncsi a kollégájára, de az ő kollégája pedig annyira tenyér

Mászó, hogy ő megpróbál direkt így nyalisan barátkozni erőszakkal, miközben igazából egyáltalán nem kíváncsi egyik se a másikra, de közben mégis kell nyalizni, mert nem tudom, mi fog történni, hogyha igazából nincsenek jóba. Na ez is egy olyan nagy stresszt vált ki már az emberekből manapság, hogy emiatt elérheti akár azt is a szervezet, hogy túl magas lesz ez az akut stressz helyzet, ezáltal megemelkedik a kortizol szint, és a szervezet fuss vagy harcolj üzemmódra készül, miközben igazából semmi sem történik, csak szimplán elviselhetetlen mondjuk a kollega, és egymás háta mögött utálják egymást, de közben egymás szemébe megnyalizik a két ember. Na ez is egy olyan nagy stresszfaktor, hogy kialakulhat ettől is ez a hormonális egyensúly zavar. Viszont az én tapasztalatom az az, hogyha tudunk nemet mondani, és tiszteletteljes módon, de őszintén elmondjuk a másik félnek, hogy figyelj, most nem érdekel, vagy figyelj, ez most nem alkalmas, hagyj már békén, akkor nem kell erőszakkal leviselni a másikat, és sokkal kiegyensúlyozottabbak leszünk, illetve békésebbek igazából a mi saját magunk lelki világában, sokkal nagyobb lesz a béke, hogyha nemet mondunk egy olyan dologra, amit amúgy nem lenne kötelező elviselni.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Szerintem az lenne a legjobb, hogyha most mindenki elővenné a telefonját, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel a Kressz szabályainak nem megfelelően eljárva, hanem akkor mondjuk álljatok félre, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár nyugodtan fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel küldeni. Mindennel lehet, itt minden számít, itt minden játszik, úgyhogy olvasom is, hogy gyorsan a következő kívánságot. Kaptam egy SMS-t Nikitől nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia Csabi, Niki vagyok. Egy zenét szeretnék kérni a testvéremnek, Pistinek, és üzenném neki, hogy nagyon szeretem őt. Kellemes munkát kívánok neki. Sziasztok! Hát akkor szóljon sok szeretettel, szerintem egy jó kis rokkó dal Niki kérésére a drága kedves testvérének, Pistinek.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Szabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
2: A mi hangunk.
3: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
4: Szia Hajni!
5: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
4: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
5: Torok.
4: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
5: Girtyánó. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
4: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász Losasa.
5: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk
1: neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
7: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
8: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma nők integrációjával enyhítik az ápoló hiányt. Hiány szakmának számítható segédápolói pozíciókat töltenek be a programban végzett szakemberekkel a budapesti Károly Sándor kórházban. A foglalkoztatás bővítésén túl a társadalmi előéletek és a munkaerőpiaci diszkrimináció leküzdését célozza a frissen indult projekt, amely hátrányos helyzetű roma nők egészségügyi integrációját valósítja meg. A budapesti Károly Sándor kórház sikeres pályázatán a kritikus hiány szakmának számos segédápolói pozíciókat töltenek be a programban. Végzett szakemberekkel, társadalmi inklúzió és az ápolási minőség javítása. Az egészségügyi ágazat egyik legnagyobb kihívása napjainkban a szakszemélyzet és a közvetlen betegellátás támogató munkatársak biztosítása. A budapesti Károly Sándor kórházban folyó célzott képzés eredményeként az integrációba bevont munkavállalók foglalkoztatása közvetlen és jelentős segítséget nyújt a működéshez nélkülözhetetlen, de rendkívül nehezen pótolható segédápolói munkakörök betöltéséhez. A projekt kifejezett célja a stabil munkahely teremtésen túl, hogy javítsa a társadalmi előélettel és munkaerőpiaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák, s kiemelten a roma nők társadalmi befogadását a közszolgáltatásban való foglalkoztatás növelésén keresztül. A program mintaként szolgálhat arra, hogyan lehet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok aktivizálásával egyszerre kezelni strukturális munkaerőpiaci és intézményi humán erőforrás problémákat. Két telephelyen valósul meg a továbbfoglalkoztatás. A fejlesztés és a gyakorlati megvalósítás az intézmény mindkét stratégiai telephelyét érinti. A tervek szerint összesen 13 fő a projekt keretében célzottan képzett segédápolót foglalkoztatnak a képzési időszak alatt, valamint elengedhetetlen elemként a projekt befejezését követően is biztosítják a továbbfoglalkoztatást. Az új munkatársak a Nyár utca 103 alatti telephelyen a krónikus belgyógyászati osztályon, illetve a Baros utca 69-71 alatti telephelyen ápolási osztályon osztályán, valamint a három rehabilitációs osztályon állnak majd munkába. Sikeres életpályájukkal pozitív mintaként szolgálnak a roma nők egészségügyi és szociális területen történő elhelyezkedéséhez, komplex mentori és adminisztratív támogatási háttér. A résztvevők tartós munkahelyi integrációja és szakmai fejlődése nem zárul le a képzéssel. A projekttől fogva 5 elhivatott mentor segíti a résztvevők beilleszkedését, szakmai előmenetelét és munkahelyi kollektíváját való zökkenőmentes belépését. A program kiterjedt adminisztrációs és koordinációs feladatainak hatékony ellátását további 2 asszisztens bevonása biztosítja. A pályázat a Széchenyi terv plusz keretében az Európai Unió támogatásával és hazai társfinanszírozásában valósul meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat villamos pálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezesse mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányon is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására országszerte előfordulhat zápor, zivatar, mondjuk heves zivatar is, tehát viharos széllökések is. A lényeg, hogy esti fog az eső országszerte, viszont mindez nem változtat semmin, a lényeg ugyanaz marad. 33 és 39 fok között várható a csúcs hőmérséklet, és még a hajnali leghidegebb órákra is maximum 18 fok lesz, úgyhogy attól még, hogy mondjuk most az a neve, hogy hidegfront, ugyanúgy nyár van, meleg van, kánikula van. Igaz, hogy sokfelé azért élénk, és erős lesz az északi, északnyugati szél, és a zivatarok környezetében pedig viharos és erős is lehet. Ez egy egészen minimális felfrissülést azért hozhat, de ne várjunk csodát, nyár van, meleg van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Rettenetesen sok szeretettel várom, és rettenetesen sok szeretettel teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig Bejövök ide a 100.3 rádiódikbe, és a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy nem is rabolom tovább az időt, következzen Martin, és kedves kívánsága, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában, így szól. Sziasztok, én Kácser Martin vagyok, Kiskun Lacházáról. Én szeretnék kérni egy jó kis zenét, és küldöm mindenkinek. Legyetek szerencsések, és kitartás mindenkinek. Hát akkor nagyon sok szeretettel el is indítok egy jó kis dalt Kácser Martin kérésére. Hát én azt találtam ki, hogy a jelenlegi kedvenc zenémet elindítom a zenei adatbázisunkból. Bobó!

Ódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

én a helyettekben elővenném a telefonomat, tárcsáznám a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és kérnék egy tök jó kis zenét itt a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy vagy megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Ez lehet egy nagyon kedves kis üzenet, esetleg akár egy poénkodós kis vicc, én mindent továbbítok, ami belefér az NMHH előírásaiba, úgyhogy olvasom is ezért pontosan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, szeretnék szerelmemnek számot küldeni Rolandtól. Henci vagyok, és üzenem neki, hogy nagyon szeretlek, Ricsim. Szóval akkor Henci élete szerelmének, tehát magyarul Ricsinek fog szólni egy nagyon jó kis dal Rolandtól. Érezlek mindenhogy. Hadd szóljon sok szeretettel.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3.

0: közlekedési hírek.
1: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat villamospálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezesse mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására országszerte előfordulhat zápor, zivatar, mondjuk heves zivatar is, tehát viharos széllökések is. A lényeg, hogy esti fog az eső országszerte, viszont mindez nem változtat semmin, a lényeg ugyanaz marad. 33 és 39 fok között várható a csúcs hőmérséklet, és még a hajnali leghidegebb órákra is maximum 18 fok lesz, úgyhogy attól még, hogy mondjuk most az a neve, hogy hidegfront, ugyanúgy nyár van, meleg van, kánikula van. Igaz, hogy sokfelé azért élénk, és erős lesz az északi, északnyugati szél, és a zivatarok környezetében pedig viharos és erős is lehet. Ez egy egészen minimális felfrissülést azért hozhat, de ne várjunk csodát, nyár van, meleg van.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Néhány literen múlik csak, hogy ne okozzon kárt az autó üzemanyag tartályába töltött üzemanyag, és hát nyáron erre kiemelten érdemes figyelni, ugyanis egy 60 literes tartályban már 20 Celsius fokos hőmérséklet esetén 1-1,5 literrel megnőhet a benzin térfogata, ami azért jelentős. A modern üzemanyag tartályokat amúgy már úgy tervezték, hogy a töltőpisztoly automatikus leállásakor maradjon bennük egy kis hely, egyfajta tágulási tér. Erre szükség is van, hiszen mind a benzin, mind a gázolaj képes a hőmérséklet emelkedésével megnövelni a térfogatát. Ha rányomunk a pisztolyra, miután az magától leállt, hát éppen ezt a teret töltjük fel sajnos, ami az ilyen tartalék biztonsági tér, úgymond, amit ki tud tölteni az üzemanyag abban az esetben, hogyha sokkal melegebb van, mint amúgy amilyen szokott lenni, és úgymond kitágul a térben. Amennyiben nem marad elég hely a táguláshoz, az üzemanyag kifolyhat, akár az aktív szén szűrőt is károsíthatja jelenlétével, emellett nagyon környezetszennyező is, sőt, viccet félretéve tűzveszélyes is lehet. Tűzveszélyes helyzetet azonban nem csak ez okozhat kánikula idején. A kocsiban felejtett tárgyak is összegyűjthetik a napfényt, vagy átforrósodva veszélyes helyzeteket is teremthetnek, és most igazából így csodálkoztok, hogy milyen olyan brutális tárgy lehet egy autóban, ami szinte már felrobbantja az autót, mint hogyha Cobra 11 lenne. Hát nagyon egyszerű, én a saját szememmel is láttam már ilyet. Egy flakon ásványvizet ráraktak az ülésre, és ahogy besütött a nap, és a víz megtörte a fényt, és ahogy eltorzította a napfényt, gyakorlatilag ugyanúgy működött, mint hogyha egy ilyen nagyító lencsével, mint ami a nyomozóknak van a mesékbe. Na, egy olyanhoz hasonlóan így összegyűjti a napfényt, és egy kifejezett pontra fókuszálja azt, gyakorlatilag így meg lehet égetni akár az autó ülését, és hogyha szövet, már pedig sajnos nagyon sok minden

mindenkinek szövetbelsős, azt könnyen lángra tud kapni. Fontos ezért, hogy soha ne hagyjunk olyan tárgyakat a napon parkoló autóban, mint például a műanyag palackos víz, a napszemüveg, vagy mondjuk a sima szemüveg, hiszen lencseként működve gyakorlatilag, ahogy az előbb elmagyaráztam, tüzet okozhatnak, és hát sajnos, vagy nem sajnos, de ki kell hangsúlyozni azt is, hogy öngyújtót sem felejtünk a műszerfalon, hiszen a nagy melegtől természetesen az is fel tud robbanni. Sok mindenkinek ez egyértelmű, a híradót elnézve, illetve elhallgatva, sok mindenkinek nem egyértelmű ez sajnos. Úgyhogy az egészben a lényeg, hogy amikor nyár van, de igazából ha tél van, ha ősz, ha csing-csung-csang, tök mindegy mi van, akkor is, hogyha már valaki teletankolja az autót, és kattan egyet az az üzemanyag töltő pisztoly, utána már nem érdemes rányomkodni egy-két decit, egy-két litert, amikor megáll, az megáll. Nem azért áll meg, mert mondjuk elfelejti, hogy hogy kell tovább tölteni üzemanyagot, vagy nem tudom, elfáradt mondjuk, hanem van egy ok, amiért megáll. Tehát, hogyha megáll, akkor már ne erőszakoljunk bele több üzemanyagot. Tudom, hogy másnap mondjuk 3 forinttal drágább lesz, és most jobban megéri, viszont, hogyha kell egy üzemanyag szűrőt cserélni, akkor az embernek koppan egyet a feje. Hogyha üzemanyag tartályt kell cserélni, az embernek megint koppan a feje. Úgyhogy tényleg tartsuk be a szabályokat, és ne csináljuk azt, hogy mondjuk spórolni akarunk, és megspóroltunk most mondjuk, mit tudom én, 800 forintot, mert holnap drágább lesz az üzemanyag, viszont cserébe kell egy üzemanyag szűrőt cserélni mondjuk 120 000 munkadíjjal együtt.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Lehet ezt a zenét küldeni nagyon sok szeretettel, nagyon sok utálattal, igazából nekem mindegy, hogy mivel külditek, csak tárcsázzátok a telefonszámunkat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Vikustól, így szól. Szia, Vikus vagyok, szeretnék dalt küldeni kincsemnek, Patrick Sanyinak. Üzenem neki, hogy minden nap az eszembe vagy. Nem tudom, hogy mi lesz a vége, de ne engem okolj és utálj. Kitartás neked és a munkatársaidnak is. 2 éve szeretlek, és örökre a szívembe zártalak. Fogsz hallani, mert megyek ma feléd. Üzenj nekem este, mert várom minden nap. Leilától kérnék egy zenét. Hát igen, valószínűleg ez a Patrick Sanyi külföldön dolgozik, és a Vikus nagyon sok szeretettel küldi neki a dalt, és hát azért értelmes kereteken belül azért van erre is lehetőség, hogyha értitek, hogy mire gondolok. Aki tudja, hogy mire gondolok, ő úgy is tudja, aki meg nem, az meg nem. Tehát normális, civilizált kereteken belül én így is teljesítem a kívánságokat, úgyhogy nyugodtan megírhatjátok nekem ezt a fajta kívánságot is, de tényleg nem akarom, hogy erről szóljon a műsor, hogy mindig csak ugyanarra a helyre küldjük a dalt, ugyebár ciki is, meg hát azért így kiszúrunk másokkal is, akik mondjuk éppen nem külföldön dolgoznak, de most nagyon sok szeretettel Vikus kérésére Patrick Sanyinak fog szólni Leila és Jamie duettje.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat villamos pálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székely híd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezesse mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányon is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására országszerte előfordulhat zápor, zivatar, mondjuk heves zivatar is, tehát viharos széllökések is. A lényeg, hogy esti fog az eső országszerte, viszont mindez nem változtat semmin, a lényeg ugyanaz marad. 33 és 39 fok között várható a csúcs hőmérséklet, és még a hajnali leghidegebb órákra is maximum 18 fok lesz, úgyhogy attól még, hogy mondjuk most az a neve, hogy hidegfront, ugyanúgy nyár van, meleg van, kánikula van. Igaz, hogy sokfelé azért élénk, és erős lesz az északi, északnyugati szél, és a zivatarok környezetében pedig viharos és erős is lehet. Ez egy egészen minimális felfrissülést azért hozhat, de ne várjunk csodát, nyár van, meleg van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, de hogyha kapok több száz SMS-t, illetve betelefonálást, én meg csak egy fix, megadott mennyiséget tudok teljesíteni, akkor légy szíves, értsétek meg, hogy ha meghalnék, se tudnék többet teljesíteni sajnos. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, szeretnék kérni egy szerelmes dalt a férjemnek, Ádinak. Drága szerelmem, nagyon szeretlek téged. A feleséged, szívecske. Na hát akkor egy ilyen jó kis szerelmes dalt szeretne kérni, akinek ugye nem tudtuk meg sajnos a nevét az SMS-ből, de azt tudjuk, hogy ő az élete szerelmének, tehát Áldinak küldi nagyon sok szeretettel a most következő szerelmes zenét, melyet szerintem, vagyis hát én úgy gondolom, hogy rám bízott, nem írt konkrét dalkérést, úgyhogy én el is indítom akkor tengermély tisztelettel és nagyon sok szeretettel Zsülitől.

0: Rádi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Szegedi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digitál.

mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap éppen amúgy egy ünnepnapra esne, rám akkor is számíthattok, viszont felhívnám a figyelmet arra, hogyha valaki ír nekem SMS-t, akkor én azt szó szerint fogom beolvasni. Hogyha van benne helyesírási hiba, ha nincs, én szó szerint olvasom be, hiszen nem akarok félreértést, én csak felolvasom, amit írtok nekem, az a biztos. Úgyhogy következzen egy újabb SMS, melyet nem régen kaptam, így szól. Bide Robi üzeni a legjobb munkatársának, Q. Matyinak, hogy kitartás az életben, és küldenék neki Roccótól dalt. Köszönöm előre is. Hát akkor a Roccótól fogjuk meghallgatni a Coco Jumbo-t Bide Robi kérésére a Matyinak, a munkatársának nagyon sok szeretettel. Amíg szól a dal, az elkövetkezendő 3 perc 46 másodpercben várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat, villamos pálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányon is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható.

0: lesz, úgyhogy attól még, hogy mondjuk most az a neve, hogy hideg front, ugyanúgy nyár van, meleg van, kánikula van, igaz, hogy sokfelé azért élénk, és erős lesz az északi, északnyugati szél, és a zivatarok környezetében pedig viharos és erős is lehet. Ez egy egészen minimális felfrissülést azért hozhat, de ne várjunk csodát, nyár van, meleg van.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: A színek különböző mértékben nyelik el a napsugárzást, ennek megfelelően különböző mértékben melegszenek fel. A fehér autók, fehér tetők vagy fehér utak éppen ezért sokkal kevésbé forrósodnak át a nyári időszakban. A járművek színe jelentős hatással van arra, hogy mennyire melegszenek fel a nyári napsütésben. A fehér felületek a napfény 75-85%-át képesek visszaverni, míg a fekete szín mindössze 5-10%-át, úgyhogy a fekete színű autók sokkal több napfényt szívnak be, a fehér színű autók pedig sokkal több napfényt vernek vissza, tehát kevésbé melegednek fel, szóval a sötét színek több napsugárzást nyelnek el, amelyet hővé alakítanak át. Amúgy mindez csak annyit jelent csupán, hogy sokkal gyorsabban átjut a karosszérián, és erősebben képes felmelegedni az utastér, ami persze még fokozható azzal is, hogyha maga az utastér is sötét színnel van ellátva. A mérések alapján a fekete autók utastere akár 62 Celsius fokig is felmelegedhet, ami a legmagasabb érték a vizsgált színek között. A barna és vörös árnyalatú járművek esetében 56 és 51 Celsius fok közötti belső hőmérsékletet mértek, a sárga és kék autók valamivel kedvezőbbek, 50 és 48 fok között voltak, a legkevésbé melegedő járművek az ezüst, a fehér és bármilyen világos autók voltak, amelyekben 47 és 43 fok közötti hőmérsékletet regisztráltak, szóval egy sötét és egy világos árnyalat között akár a napsütésben egy jó 20 fok különbség is lehet, éppen akinek ahogy kedvező, úgy kerekítse föl le, a lényeg, hogy nagyjából 20 fok eltérés lehet, viszont a kérdésem az lenne ezekhez a kutatókhoz, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk valakinek egy Rolls-Royce-a van, vagy egy Maybach-ja, és mondjuk két színű a fényezés, tehát alul ilyen, felül meg mondjuk olyan. Na, ilyenkor mi a helyzet? Illetve mi van akkor, hogyha mondjuk valakinek ilyen szép krémbelsős az autója, vagy mondjuk éppen úgy van lesötétítve az ablak, vagy olyan fólia van a szélvédőn, ami visszaveri az UV-sugárzást. Tehát azért itt nagyon sok tényező van, viszont hogyha már így feljött ez a téma, hogy egy autó kétszínű fényezéssel rendelkezik, akkor föltenném az ilyen luxus autó tulajdonosoknak a kérdést, hogyha vesznek az emberek 100-120 millió forintért egy autót, akkor miért sajnálják a két tónusú fényezést? Miért kell azt a 2-3 millió forintot kispórolni? Tehát, hogyha én vennék egy Maybachot, csak egy példa, és mondjuk 120 millió forint a végösszeg, de mondjuk az csak egy sima fekete, vagy mondjuk egy sötétkék szín. Viszont, hogyha még 3 millióval többet fizetnék, akkor mondjuk alul antracit szürke, felül pezsgő aranyszínű. Na most ne mondja már nekem egyetlen egy tulajdonos sem, hogy neki az úgy nem tetszik. Ő neki az alap elérhető ingyenes szín tetszik. Hát én ezt nem hiszem el, emberek. Hát tényleg már akinek van ilyen autója, és most magára ismert, tiszteletteljesen megírhatja nekem SMS-be, hogy nem mindegy már, hogy 120 vagy 123 millió forint az autó, de ezt akár egy Skoda Octavia-nál is el lehet játszani, hogy mondjuk a sima alapfekete mondjuk ingyenes, de mondjuk ilyen mély metál fekete mondjuk 300 ezer forint felár. Na most nem mindegy, hogy 14 millió vagy 14 millió 300. Anyagilag szerintem mindegy, viszont kinézetre nem mindegy, sokkal szebb a mély metálszín. Tehát, hogy miért kell kispórolni a jó színeket az autókból? Soha nem fogom megérteni.

0: bármikor a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Mámoros éj diablóval, még az

Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Sajnos elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy el kell búcsúzzak tőletek, ugyanis eddig tartott a mai Bódik kívánságsó. Én csak és kizárólag 3-tól 6-ig délutánonként teljesítem a zenei kívánságokat, viszont minden hétköznap. Tehát akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esne, vagy munkaszüneti napra, rám mindig számíthattok, én mindig itt vagyok nektek, nem a helyi szupermarket vagyok meg a kisbolt, rám számíthattok az év minden napján, ha az hétköznap. Például, ahogy holnap is, délután 3-kor nagyon sok szeretettel visszatérek majd, és újult erővel, kipihenve teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Addig is a további kellemes délután kívánok nektek is időtöltést. Búcsúzásul most ilyen duettezős zenei blokkkal zárom a mai napot, tehát itt lesz velünk Molinero Mercibi duettje, T-Boss és Berki Artur duettje, valamint Gino és Dorina feat-je is, úgyhogy szerintem egy elég jó zenei blokkkal zárom így ezt a mai napot, holnap pedig nagyon sok szeretettel várlak vissza titeket. Sziasztok!

0: csak is az enyém.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
3: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
4: Torok.
3: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
4: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
3: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityúvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A legelterjedtebb roma női foglalkozások. A roma nők munkavállalása Magyarországon az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. Míg korábban sokan a hagyományos családi munkamegosztásban, alkalmi munkákban vagy háztartási feladatok ellátásában vettek részt, napjainkban egyre többen jelennek meg nyílt munkaerőpiacon is. A foglalkozási lehetőségeket elsősorban nem az etnikai hovatartozás, hanem az iskolai végzettség, a lakóhely, a gazdasági helyzet és a rendelkezésre álló munkalehetőségek határozzák meg. Az egyik leggyakoribb munkaterület a szociális és közfoglalkoztatási szféra. Számos roma nő dolgozik önkormányzati közfoglalkoztatásban, ahol parkgondozási, takarítási, konyhai kisegítői vagy adminisztratív feladatokat látnak el. Ezek a munkák sok esetben az első lehetőséget jelentik a rendszeres jövedelemszerzésre. Szintén gyakori a takarítói és háztartási kisegítői munka. Irodák, iskolák, egészségügyi intézmények, szállodák és magánháztartások rendszeresen alkalmaznak takarítókat. Ez a munkakör általában kevésbé igényel magas iskolai végzettséget, ezért sok nő számára elérhető. A kereskedelemben is sok roma nő dolgozik. Bolti eladóként, pénztárosként, árufeltöltőként vagy raktári dolgozóként vállalnak munkát. Ezek a munkakörök gyakran biztosítanak hosszabb távú foglalkozást és bejelentett munkaviszonyt. Az egészségügyben és a szociális ellátásban egyre több roma nő helyezkedik el. Sokan dolgoznak idős gondozóként, szociális segítőként, dajkaként, bölcsődei vagy óvodai kisegítőként. Az elmúlt években több képzési program is támogatta a roma nők belépését ezekbe a szakmákba. A vendéglátás szintén jelentős foglalkoztató. Roma nők dolgoznak szakácsként, konyhai kisegítőként, felszolgálóként, szobalányként vagy mosogatóként éttermekben, szállodákban és panziókban. Ezekben az ágazatokban különösen fontos a megbízhatóság és a jó munkabírás. A könnyűiparban és gyártásban sokan vállalnak munkát, elektronikai összeszerelőként, csomagolóként, varrónőként vagy gyári operatőrként dolgoznak különböző üzemekben. Ezek a munkák gyakran több műszakos munkarendet jelentenek, egyes roma nők vállalkozóként inkább sikeresek, fodrászatot, szépségszalont, varrodát, kézműves vállalkozást vagy kisebb kereskedelmi vállalkozást működtetnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink.
2: Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Sziasztok, Borúk Szabina vagyok, és kezdetét veszi most Magyarország kedvenc kívánságműsora. Szóval 6 órától este 8-ig próbálok benneteket boldogítani, és nem csak én, hanem képzeljétek, a rokonaitok is. Tartsatok velem, hiszen 6-tól 8-ig itt vagyunk, és lehet, hogy neked fog szólni a következő üzenet. Tartsatok velem!

0: Rádiódik.
1: Horváth Zoltán Salgótorjánban velünk tart, aki azt mondja, hogy küldi ezt a dalt édesanyjának, Horváth Ilonának szeretettel. Milyen szép dolog, amikor egy anyáról nem feledkezik meg a gyermeke. Köszönöm, hogy itt vagytok, és velünk együtt szeretitek egymást, és hát rajtunk keresztül próbáltuk üzenni. Sokszor szoktam mondani, hogy ez egy szeretethíd, úgyhogy mindenféleképp tartsatok velem.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Juhász Petra Orosházáról szeretnék kérni a következő számot a testvérének, Juhász Bencének. Sok-sok szeretettel, és akkor hadd szóljon a dal.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Lakatos Krisztián Dunaújvárosból küldené a következő zenét a kedvesének, Balogh Szandrának, mert nagyon-nagyon szereti, és köszöni, hogy szült neki két gyereket. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, hadd szóljon hát akkor a szép családoknak is a következő nóta.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vöröskód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vöröskód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti gullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Honren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a gullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Szia Szabina, Kovács Anna szeretné elküldeni ezt a dalt a férjének, méghozzá Kovács Péternek. Sok-sok szeretettel köszönti, és kellemezen a hallgatást kíván neki. Köszönöm, kedves Anna, hogy írtál nekünk, és bízom benne, hogy Péter ennek az üzenetnek nagyon fog örülni. Jó szórakozást kívánok én is a zene hallatára, és maradjatok velem itt a Dik Rádión.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Buruk Szabina mikrofon mögött, és várva várom a kommentjeiteket a TikTokon keresztül. Kövessetek be, hiszen most már 310.000 követőm van, és ez annak köszönhető, hogy mi egy egységet, egy szeretet hidat építettünk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy az elmúlt években is belém fektetétek a bizalmatokat, és támogattok a követéseitekkel. Nos pedig akkor folytatódjon hát a műsor, nézzük meg, hogy kinek az üzenetével. Írjatok nyugodtan ti is, hiszen díjtalanul bekerülhettek a műsorba.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak. Ezt az üzenetet kaptam most tőletek, amit felolvasok. Kedves Szabina, Nagy Éva szeretnék küldeni a következő dalt, méghozzá a legjobb barátnőjének, Tóth Anitának, és üzeni neki, hogy nagyon szereti, és nagyon-nagyon vigyázzon magára. A legjobbakat kívánja neki a barátnője, és ez a barátság már több mint 12 éve megy. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és én is úgy gondolom, hogy fontos a baráti kötelék, úgyhogy a legjobbakat kívánom nektek, és minden jó.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Magyarország kedvenc kívánságműsora. Ne feledjétek, ne habozzatok tovább. Tartsatok velünk minden hétköznap 6-tól este 8-ig. Puszilok mindenkit, Csumi Daftumá.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma nők integrációjával enyhítik az ápoló hiányt. Hiány szakmának számítható segédápolói pozíciókat töltenek be a programban végzett szakemberekkel a budapesti Károly Sándor kórházban. A foglalkoztatás bővítésén túl a társadalmi előéletek és a munkaerőpiaci diszkrimináció leküzdését célozza a frissen indult projekt, amely hátrányos helyzetű roma nők egészségügyi integrációját valósítja meg. A budapesti Károly Sándor kórház sikeres pályázatán a kritikus hiány szakmának számos segédápolói pozíciókat töltenek be a programban. Végzett szakemberekkel, társadalmi inklúzió és az ápolási minőség javítása. Az egészségügyi ágazat egyik legnagyobb kihívása napjainkban a szakszemélyzet és a közvetlen betegellátás támogató munkatársak biztosítása. A budapesti Károly Sándor kórházban folyó célzott képzés eredményeként az integrációba bevont munkavállalók foglalkoztatása közvetlen és jelentős segítséget nyújt a működéshez nélkülözhetetlen, de rendkívül nehezen pótolható segédápolói munkakörök betöltéséhez. A projekt kifejezett célja a stabil munkahely teremtésen túl, hogy javítsa a társadalmi előélettel és munkaerőpiaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák, s kiemelten a roma nők társadalmi befogadását a közszolgáltatásban való foglalkoztatás növelésén keresztül. A program mintaként szolgálhat arra, hogyan lehet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok aktivizálásával egyszerre kezelni strukturális munkaerőpiaci és intézményi humánerőforrás problémákat. Két telephelyen valósul meg a továbbfoglalkoztatás. A fejlesztés és a gyakorlati megvalósítás az intézmény mindkét stratégiai telephelyét érinti. A tervek szerint összesen 13 fő a projekt keretében célzottan képzett segédápolót foglalkoztatnak a képzési időszak alatt, valamint elengedhetetlen elemként a projekt befejezését követően is biztosítják a továbbfoglalkoztatást. Az új munkatársak a Nyár utca 103 alatti telephelyen a krónikus belgyógyászati osztályon, illetve a Baros utca 69-71 alatti telephelyen ápolási osztályán, valamint a három rehabilitációs osztályon állnak majd munkába. Sikeres életpályájukkal pozitív mintaként szolgálnak a roma nők egészségügyi és szociális területen történő elhelyezkedéséhez, komplex mentori és adminisztratív támogatási háttér. A résztvevők tartós munkahelyi integrációja és szakmai fejlődése nem zárul rá a képzéssel. A projekttől fogva 5 elhivatott mentor segíti a résztvevők beilleszkedését, szakmai előmenetelét és munkahelyi kollektíváját való zökkenőmentes belépését. A program kiterjedt adminisztrációs és koordinációs feladatainak hatékony ellátását további 2 asszisztens bevonása biztosítja. A pályázat a Széchenyi terv plusz keretében az Európai Unió támogatásával és hazai társfinanszírozásában valósul meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Július 1-e szerda van, és 20 óra múlt a következő órában. magyaromat, jazzt hallhatnak a hazai jazz muzsikusok kiválóságait. Hozom el önöknek Lakatos Palival, Indítunk és a Gypsy Baby Don't Cry-jal, majd érkezik a Budapest Bár, illetve a Swing a la Django zárja ezt a blokkot a Bolero című felvétellel. Maradjanak velem!

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dík Magyar Roma Jazz órájában. A valami swinggel megyünk tovább, majd érkezik Szőke Nikoletta és az I Wish You Love című felvétel, ezt a blokkot pedig a Váradi Roma Café zárja, a Szeretni Csak Egyet című felvétellel. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz. Thank you.

0: hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyar-Roma Jazz órájában. Szakcsi Lakatos Robi dala következik az Életre kell, amelyet Szőke Nikoletta és Kökény Attila ad elő. Majd érkezik a Gypsy Vamp és a Szój-Szój Csalogány című felvétel, a Kis Rákfogó zárja a sort, a Kémény Seprő című felvétellel mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódit Magyaroma jazz órájában, amiben még két felvétel fér bele, Takács Nikolász, László Attila és Kardos Norbert Utolsó csók című dala, illetve a Valami Swingtől a Hurikán, de érdemes velem maradni 21 órától is, hiszen akkor indul a Magyaroma folkora, a hazai cigány autentikus zene kiválóságait hozom el önöknek. Maradjanak velem!

0: csak megy tovább.
1: Rádió Dík.
2: Kérasz ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik. Magyar-Roma folk órájában az etnorommal indítunk, majd érkezik a kék láng egy nyírvasvári pergetővel, aztán a romengor zsalopáival és bangó Margit zárja ezt a blokkot a Rávágok a zongorára című dallal. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a felvételekhez.

0: Hallő!
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik. Magyar-Róma folk órájában az Andodrommal megyünk tovább, majd érkezik a Rományi Róta és a Camaro Budapest Band, és ezt a blokkot zárja a Caravan Familia. Mindenkinek nagyon kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódi. Magyar-Róma folkorájában a kaiággal megyünk tovább, majd érkezik Balogh Kálmán és a Romano Coccalo Hadd igyanak a cigányok című felvétele, és ki más érkezne utánuk, mint a Parno Grast, illetve ezt a blokkot zárja Romani Róta mindenkinek. Nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Utazz a Dik Rádióval.
2: Kökény Annát hallják, az FM 100.3 Rádiódik magyaroma folkórájában, és sorban áll már a következő dal, a Ternipe fog muzsikálni nekünk, majd érkezik Balogh Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band. Bangó Margit a Vándor Élettel követi őket, és ezt a blokkot zárja Bódi Guszt és a Kalosávó. Én hamarosan átadom a mikrofon dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban 22 órától nagyon izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja önöket. Mindenkinek nagyon kellemes éjszakát kívánok, és maradjanak a Rádió Dikkel.

0: kapcsolódik. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A legelterjedtebb roma női foglalkozások. A roma nők munkavállalása Magyarországon az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. Míg korábban sokan a hagyományos családi munkamegosztásban, alkalmi munkákban vagy háztartási feladatok ellátásában vettek részt, napjainkban egyre többen jelennek meg nyílt munkaerőpiacon is. A foglalkozási lehetőségeket elsősorban nem az etnikai hovatartozás, hanem az iskolai végzettség, a lakóhely, a gazdasági helyzet és a rendelkezésre álló munkalehetőségek határozzák meg. Az egyik leggyakoribb munkaterület a szociális és közfoglalkoztatási szféra. Számos roma nő dolgozik önkormányzati közfoglalkoztatásban, ahol parkgondozási, takarítási, konyhai kisegítői vagy adminisztratív feladatokat látnak el. Ezek a munkák sok esetben az első lehetőséget jelentik a rendszeres jövedelem szerzésre. Szintén gyakori a takarítói és háztartási kisegítői munka. Irodák, iskolák, egészségügyi intézmények, szállodák és magánháztartások rendszeresen alkalmaznak takarítókat. Ez a munkakör általában kevésbé igényel magas iskolai végzettséget, ezért sok nő számára elérhető. A kereskedelemben is sok roma nő dolgozik, bolti eladóként, pénztárosként, árufeltöltőként, vagy raktári dolgozóként vállalnak munkát. Ezek a munkakörök gyakran biztosítanak hosszabb távú foglalkozást és bejelentett munkaviszonyt. Az egészségügyben és a szociális ellátásban egyre több roma nő helyezkedik el. Sokan dolgoznak idős gondozóként, szociális segítőként, dajkaként, bölcsődei vagy óvodai kisegítőként. Az elmúlt években több képzési program is támogatta a roma nők belépését ezekbe a szakmákba. A vendéglátás szintén jelentős foglalkoztató. Roma nők dolgoznak szakácsként, konyhai kisegítőként, felszolgálóként, szobalányként vagy mosogatóként éttermekben, szállodákban és panziókban. Ezekben az ágazatokban különösen fontos a megbízhatóság és a jó munkabírás. A könnyűiparban és gyártásban sokan vállalnak munkát, elektronikai összeszerelőként, csomagolóként, varrónőként vagy gyári operatőrként dolgoznak különböző üzemekben. Ezek a munkák gyakran több műszakos munkarendet jelentenek, egyes roma nők vállalkozóként inkább sikeresek, fodrászatot, szépségszalont, varrodát, kézműves vállalkozást vagy kisebb kereskedelmi vállalkozást működtetnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jó.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Egy érdekes projektbe kezdtünk bele. Még egyszer? Egy érdekes projektbe kezdtem bele, amelyet szeretnék önökkel egy picit megosztani és betekintést engedni. Méghozzá egy hangos könyv jelleggel szeretném megismertetni önökkel egyik kedvenc könyvemet, amit időnként szoktam idézni itt a műsorban is, méghozzá Markó Miklós Cigány zenészek albumát, amely szerintem egy alapmű, hogyha az ember kutatóként szeretne megismerkedni esetleg a cigány zenészekkel, de hogyha csak a műfaj szerelmeseként egy picit belelapozgat ebbe a kötetbe, akkor is kiváló szórakozást ígér. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Markó Miklós, cigány zenészek albuma. Markó Miklós 1896-ban megjelent kötetének hasonmás kiadása, amely 2006-ban jelent meg. Cigány zenészek albuma. 45 elhalt és 65 fővárosi és vidéki élő prímás arcképével, életrajzával, 13 zenekari képpel és 180 segédzenész arcképével. Csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Dénesné úrnő ő méltóságának mély tisztelettel ajánlja a szerző. Blaháné a cigány zenészekhez. Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi könnyet fakasztottatok a szemekben. Ti, akik zokogó hegedűiteket annyi századon át hűségesen megosztottátok a nemzet minden bújával és bánatával, minden örömével és dicsőségével. Ti méltán megérdemlitek, hogy írásban és képben is megörökítsenek benneteket, és kedveseinek legszebb emlékei közt őrizzen a magyar. Budapest 1896. április 20-án. Báros Plényi Blaha Lujza. Előszó. E mű szerzője a magyar nemzet legdrágább kincsét, a muzsikát és annak művelőit, a cigány zenészeket kívánja ebben a könyvben megismertetni. Elsősorban azokat a zenekar vezetőket mutatja be, kik művészi szárnyakra kelve a külföldön dicsőséget szereztek a magyar géniusznak. Szükségesnek mutatkozott oly komoly irányú munka, mely megóvja a feledéstől a magyar zene azon jeleseit, kiknek a magyar zene fejlesztésében előkelő szereplés jutott. Az album megírására akkor határoztam el magam, midőn jó akarom Nagy Miklós, a Vasárnapi Újság szerkesztője, most január havában általam megíratta és kiadta a fővárosi jelesebb cigányzenészek életrajzát. Ugyanez alkalomból pár héttel később a vidéki prímásokat szólítottam fel, de mert késedelmük miatt a jövő farsangra maradtak volna, arcmásukat közlés nélkül visszaadni nem akartam. Elhatároztam magamat a rendkívül fáradtságos munkára, amit azért nem tartottam hiába valónak, mert minél hosszabb ideig húzódott az ügy, annál több régi magyar zenész emlékét kutattam ki, amely emlékek különben visszahozhatatlanul sírba szállottak volna azokkal, akik az adatokat nekem szolgáltatni szívesek voltak. Az itt fölelevenített cigányzenészek igen gyengéknek látszanak ugyan hatalmas ellenségeikkel szemben, de mi erőseknek tartjuk őket, mert egy nemzet áll mögöttük. Érdemeik csekélyek ugyan általános zenészeti szempontból ítélve, de nekünk becsesek azért, mert a mieink, s többel nem dicsekedhetünk. Ha pedig kicsinysége miatt nem becsüljük meg azt, ami van, nagyobbakra ne tartsunk számot. Ismételjük tehát, hogy az álláspont, melyről az itt tárgyalt cigányzenészek érdemeit megítéltük, igen relatív. Tisztán magyar nemzeti érdemek azok, amelyek e sorokban méltatásra találtak. a szószoros értelmében vett nagy zenészeket itt senki ne keressen, se azt ne képzelje, hogy ezek a magyar zenészet utolérhetetlen mesterei voltak. A maguk idejéhez és viszonyaikhoz képest megtették kötelességüket. Egy emberéletre nagyon nagy művek befejezését későbbi követőikre és szerencsésebben megáldott tehetségekre hagyván. Csak kezdők ők, kik folytatókat várnak. A tetőzők dicsőségét semmiképp sem követelik maguknak. A szerző szándéka lévén a közérdekeltséget fölkelteni a valódi magyar zene régibb és újabb művelői iránt. Érdekes képekben kívánta bemutatni őket. S ha ez okból talán kissé élénkebb színeket használt, úgy hiszi, megbocsátható ez az ügy iránt való lelkesedésének. Nem is szorosan vett jellemrajzokat akart adni, mint inkább az adatokat megmenteni valamely későbbi műtörténész számára. S ha a kitűzött korlátokon néha átcsapott, vagy azokon belül maradt, mentse ki azon körülmény, hogy szerző e téren majdnem egyedül áll, s így elismert tekintélyekre nem támaszkodhatott. Ami azon sokat vitatott, de még el nem döntött kérdést illeti, mi viszonyban állanak cigányaink a magyar zenéhez? Röviden, a műben előforduló egyes helyek megmagyarázása szempontjából csak annyit említünk meg, hogy a cigányok által nálunk művelt zenét minden részében és sajátságaiban magyarnak, eredeti tulajdonuknak tartják, melyen a cigány művészet mit sem változtatott. De nem hallgathatjuk el viszont azon meggyőződésünket sem, hogy a cigányok született zenészek, kik nem szokás után lettek azokká, kik önkeblükből merítik azon tulajdonokat, melyek a cigány előadási modort oly híressé tették. Hogy a magyar zene megegyezik éppen az ő zenészeti felfogásukkal, abból is bebizonyul, hogy csak a magyar cigány zenél. Idegen országban idegen reál nézve a nép zenéje, s saját zenével nem bírván, hallgat és vándorol. Hogy akad köztük egy-egy eredeti tehetség is, ki nem csak előadni tudja a magyar zenét, hanem annak szerzésével is megpróbálkozott, a mű folyamában ki fog tűnni. Ennyit röviden tájékoztatásul. Ami szerző forrásait illeti, elsősorban hálás köszönettel kell, hogy megemlékezzék Evva Lajosról, a Népszínház igazgatójáról, ki szíves volt a múlt századbeli, valamint az e század elejéről való zenészek életrajzát rendelkezésére bocsájtani. Több jeles cigány zenésztől kaptam hiteles adatokat kitűnő kútfőkből. Matók Béla ügyvédtől és a Sunda cégtől. Míg a zenészek régi érdemes tagjai közül Balázs Kálmán, 1848-49. Tábori zenész, a hazánkban élt zenészekről pedig Pintér Pál, világlátott cimbalmos, a külföldön járt cigányzenészekről szolgáltatott adatokat. A maga nemében páratlan mű, mely közel 110 cigány prímás életrajzát és a 14 zenekari képet hozza, 250 segédzenész arcképével, ami 5 hónapi éjjeli és nappali munkámba került. Átlag a vidéki zenészeket 6-7 levélváltás után sikerült rávennem a részvételre, és ezen levélváltások után rendezni életrajzaikat, melyeket az előre beküldött minta után készítettek el. Általában kutatásaim között azon meggyőződésre jutottam, hogy a fővárosi zenészek közt, tisztelet a számos kivételnek, sokkal több a műveletlen elem, mint a vidéken, bár itt is találkozott több zenekarvezető, kiknek minősíthetetlen eljárásuk némely fővárosi cigánnyal egyetemben, igen számos esetben ugyancsak próbára tették türelmemet. Buzgalommal megejtett kutatásaim közepett többször sajnálatos esemény fordult elő. Ugyanis több cigányzenész megtagadta hírneves atya emlékét. S így kénytelen voltam más, egykorú idősebb zenészekhez fordulni életrajzi adatokért. Mert fiaik attól féltek, hogy ezáltal ők meg lesznek rövidítve. A fővárosi zenészek és azok elődei életrajza megszerzésében. Nagy előnyén volt az, hogy évek óta a Magyarország napilap báli tudósítója lévén ezen a réven valamennyi zenésszel folytonos érintkezésben voltam. Itt azonban a sűrű interjúolások után csak puszta ígéreteket kaptam az arcképekre vonatkozólag. Úgyhogy csak nem valamennyi jelesebb zenészt saját lakásán kellett felkeresnem, s a gyakori látogatások alkalmával akadtam aztán néhány értékes régi képre. Sok zenésznek fényképe nem volt, valami babona tartotta őket vissza, hogy fényképész elé üljenek, s ha 4-5-szöri látogatás után megígérték is, hogy lefényképeztetik magukat, húzták, halasztották a levételt az utolsó pillanatig. Valamennyi cigánynak az életrajzát a beérkezés sorrendjében adom ki. Előre tudva azt, hogy sokan meg fognak ütközni azon, hogyan kerülnek ide a fővárosi és vidéki segédzenészek, támaszkodom a nagy Napóleonnak azon ismert kijelentésére is, hogy minden közkatona a borjújában hordja a tábor nagyi botot. S így vagyunk a még most ismeretlen cigányzenészekkel is, kiknek játéka napról napra fejlődik. Elnézésért esedezve egy könyv jól érzett hiányaiért, ezt azon reményben bocsájtom a hazai közönség rendelkezésére, hogy sokszor emlegettetett a jelenleg nagyon is érezhető űrt töltöttem be vele. S ha a tisztelt közönség oly jó akarattal fog egy könyv olvasásához, mint a minő szeretettel én a megírásához fogtam, célomat elértem, és fáradtságomért sokszorosan jutalmazva leszek. Jobban, mint a számos hálátlan cigányzenésztől. Budapest 1896. május hó. Markó Miklós.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked.
1: Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Cinka Panna fejezete. 1711 és 1772 között élt. Kender színszakálló Zsigmond király idejében egy néptöredék vándorolt be a magyar hazába. Szegény, műveletlen néptöredék elkésett raj, a nagy népvándorlás anyaköpűjéből. Nem hódító szándékkal jöttek, kart helyett kopott hegedűket, ágyuk helyett kopott cimbalmokat hoztak magukkal. Honnan jöttek, honnan származtak? Ki mondhatná meg? A történetíró hasztalan igyekszik e titok arcáról a fátyolt föllebbenteni. Nem sikerült az eddig még senkinek, mert maguk az érdekeltek, legkevesebbet tudnak önmagukról. Mondják azonban, hogy ők építették Egyiptom évezredes gúláit, s a nap csókjára csodás hangokat zengő szfinx rabszolgasságuk pusztuló emlékköve. Nyelvük Indiára utal, mint származásuk helyére, de emléket itt sem hagytak maguk után, s a békés hindu még meséiben sem említi rég elszakadt mostoha testvéreit. Nem is tudunk róluk előbb bizonyosat mondani, még a 15. század elején Magyarországba nem költöztek. Alig telepedtek le itt hazánkban, midőn oly oldalról kezdték bemutatni tehetségüket, mely csak nem rögtön dicsőséget és honosodási jogot szerzett nekik. Kivették a benszülöttek kezéből a zenét, s azt saját modulok szerint kezdték előadni. A nemzet, mely hivatott zenészeinek kezdé tartani a jövevényeket, nem is kísérli meg tőlük visszahódítani zenéjét. Egész a mai napig az ő kezükben van az. Így hallgattak el lassanként a hegedűsök, s azóta a cigány hangszere sírja végig a hazát. Már Tinódi lelkesedve említi egy híres cigány virtuóz Kármán Dömét, s a 16. század végén Túró Imre lakodalmán oly általános tetszés közt muzsikáltak, hogy azóta a magyar zene vetétárstalan értelmezőinek tartatnak. Ez időtől fogva hírök folyton növekedett, míg a múlt században, vagyis a 18. században tetőpontját érte el az irántuk tanúsított lelkesedés. Minden főúr tartott házánál cigánybandát, s a rendezett versenyek alkalmával az volt legbüszkébb, kinek cigánya győzni tudott. Így Tököli, Bercsényi, Rákóczi Ferenc tartottak udvari cigányokat, kik a maguk idejében nem kevésbé voltak országszerte ismertesek, mint mostani híres zenészeink. 1737-ben Csáky Imre bíbornok Szepesvár alján egy nagyszerű cigányversenyt rendezett, mely a nevezett főpap udvari cigánya, a híres Barna Miksa nyerte el 11 versenytársa elől a babért. A jelenlévő urak költségén le is festették ott rögtön a győztes muzsikust, s közakarattal magyar Orfeusznak nevezték el, mely cím a Barna elkészített arcképére is föliratott. Ezen Barna Miskának tulajdonították sokan a Rákóczi nóta szerzését is, de a legújabb kiderült, hogy azt Rákóczi udvari zenésze, az öreg Cinka komponálta. Mindezeket hírre és jelességre fölülmúlta egy cigánynő, Cinka Panna, ki született 1711-ben a Gömör megyei Sajógömör nevű helységben, hol atya lányi földbirtokos udvari zenésze volt. Cinka Pannának tehát már elődei is híres muzsikusok voltak. Nagyatja a Rákóczi nótát komponálta, két nagybátyja Rodostóban halt meg, mint Rákóczi elválhatatlan kísérője, s bizonyára atya is jeles muzsikus volt. Korán mutatkozott is a leányban a nagy hajlam, s földesura rozsnyói zenészeket fogadott mellé tanítókul. De Cinka Panna a rövid idő alatt minden mesterén túltett, s 15 éves korában kezét nyújtá egy odavaló kisbőgősnek. Ez időtől fogva maga szerzett egy bandát, melynek prímása maga a legszebb cigányasszony volt. Híre rövid idő alatt elterjedt, s egész Magyarországon dicsőítették Cinka Pannát. Megfordult Lengyel és Oláországban is, mindenütt nagy diadalokat aratva. Ura és pártfogója jóvoltából egész bandája egyenruhában járt, s a nő Cinka Panna férfi ruhában hegedült kicsiny, de lelkes bandája élén. Hosszas volna elmondani mindazon kitüntetéseket, melyekkel életében elhalmozták. Erényes és dolgos, rendes életmódja kiváló elismerésben részesült, s általánosan szeretve és tisztelve halt meg 1772-ben. Temetésére az egész környék urai mind megjelentek, megadandó kedveltjüknek a végtiszteletet. Halála után tömérdek vers jelent meg dicsőítésére. Megénekelték szépségét, virtuózitását, erényeit, szokásait, életét és halálát, még a nyakán lévő sebforradást is. Fiaira tekintélyes vagyont hagyott, mert amit életében szerzett, azt nem prédálta el. Saját kívánsága szerint fényes egyenruhájában temették el. Oldala mellett azon drága amati hegedűvel, melyet egy pártfogójától kapott ajándékba, ujjain drága gyűrűkkel. Fiai díszes sírkövet emeltek hamvai fölé, melynek latin fölirata így hangzott. Csillagokig híres hegedűs Cinka Panna e sírban. Nyugszik, örök hírnév fedje be szent porait. Asszony szült engem, de a hírt én szültem e névnek. Hírem messzire száll, bárha a sír befödött. Édesanyámtól csak keserű halált örököltem. Én maradékimnak hírnevet adom át. Tagadhatatlanul ő volt a 18. század legnagyobb és legünnepeltebb cigánya, s minden esetre a legszebb prímás, kinek kettős érdemét kortársai a legtökéletesebb elismerés és jutalomban részesítették. Játékának hatása kimondhatatlan volt. Egy egész ország érzett az ő hegedűjével. Dallamai minden szívben visszhangzottak, sok idő kellett hozzá, míg utódainak újabb termékei leszorították a színpadról. Ő és Bihari a cigányzenészek utolérhetetlen ideájai. Sajnos azonban nincs remény, hogy jelenkori cigányaink őket utánozni csak meg is kísérelnék. A korszellem és romlott ízlés inkább hallgatja Offenbach és Szupév frivol áriáit, s a cseh muzsikusok lelketlen polkáit, mint azon hasonlíthatatlanul szebb dallamokat, melyeket a művelt világ csodálatával tisztelt meg. S ez az oka, hogy a cigányzenészet napról napra veszt értékében. Ők maguk tagadták meg legsajátságosabb jellemvonásukat.
0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon.
0: Rádió Dík. Rólunk, neked.

0: 3 Rádió Díkben.
1: Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Tánczenénk megteremtői című fejezet. Azon belül is Labotta János életrajza következik, aki 1764 és 1820 között élt. A tánczenei iskola megalapítója Labotta János volt. 1764-ben született Pusztafödémesen, Pozsony megyében. Atya jogi pályára szánta, s e végből, ám bár nem nagy kedvel és szorgalommal elvégezte iskoláit, s Pestre is feljött a római jog hallgatására. Korán jelentkezvén nála a zenészeti hajlam és tehetség minden idejét e téren tökéletesítésére használta föl. Jeles tanítók vezették be a zene tudományába, főleg pedig a hegedű virtuóz Ziszler tette le alapját Labotta jövendő hírének és jelességének. Már tanuló korában jeles virtuóznak volt elismerve, s miután 1786-ban Bécsben több hangverseny alkalmával a leglelkesebb ovációkból részesült, elhatározta, hogy búcsút vesz a tudományoktól, s egészen a magyar zenének fog élni. E szándékkal jött föl még azon évben Pestre, hol igen kitüntetetve fogadták, s hangversenyein diadalt diadalra aratott. Ekkor atya kitagadta, de a bőjövedelmű ifjú úgysem szorult atya segélyére. Így is annyit költött és pazarolt, hogy rövid idő alatt országszerte híres lett Jurátus csinnyeiről. De e gondtalan élet nem tarthatott soká. Eltűnt az újság varázsa, mely Labotta hegedűjét arannyal szórta tele, s a babér lombjai hervadni kezdtek. Hogy némi keresetre tegyen szert, 1792-ben Protasevics budai színtársulatához szegődött karmesternek, s ez állásban, bár a legnagyobb nélkülözésekkel küzdve, megmaradt 4 évig. Ekkor megbukott a nevezetes társulat, s Labottát a boldog emlékeken kívül mi sem kötötte többé a fővároshoz. Elindult tehát, hogy a szép hazának minden helyén bemutassa a megifjódott magyar zenét. Szerencsétlen szerelme, mely melankolikussá tette, csak ösztönözte e kóbor életre. Így járta be a két hazát, mindenütt Apollóként tiszteltetve, s egész a rajongásig dicsőítve. El is kényeztették annyira, hogy szavajárása lett. Én csak királyoknak játszom. De könnyen kimagyarázható ellelkesedés művészete iránt, ha meggondoljuk, hogy Labotta az ő ábrándos, igazi magyar kompozícióit oly különös modorban tudta előadni, hogy kivétel nélkül mindenkit elragadott. A tiszafüredi cigány földhöz csapta hegedűjét, midőn a nagy fantázia szabad röpködését hallotta. Bihari, a cigány király letérdelt előtte, s kezét csókolva kérte, játszanék még egyet. Szemere Pál, a jeles költő, egy álló hétig várakozott, hogy még egyszer hallhassa tőle a felejthetetlen Homoródit, vagy Labotta első szerelmét. Élete végéig nem hagyta abba a vándor életet. 1816-ban Debrecenben műkereskedő boltot nyitott, de azt rövid idő múlva ott is hagyta, részint mert nem volt hozzá elég pénze, részint a közönség részvétlensége miatt. Ez időben már különben is nagyon beteges volt. A Servus Humillumus, így nevezte a bort, mértéktelen élvezete annyira megtámadta egész szervezetét, hogy képtelen volt bármi munkát teljesíteni, és így barátai és bámulói tartották el. Ez okozta halálát is 1820. augusztus 10-én Zemplén megye Tája városában. Labotta egyike volt azoknak, akik, mint szerény úttörők, nagyobb követőik fényétől nem látszanak meg. Így homályosította el még életében kompozitori fényét Csermák, virtuóz koszorúját pedig Bihari nyírválta meg. De neki e kettő dicsőségben is van része. Ő oltotta beléjük azon művészetet, mellyel a tanítványok mesterőket felülmúlták. Labotta nem volt zseni, de érzékeny lelke, merész fantáziája, s sok csapásoktól elkeserített szíve oly dalokat teremtett, melyek mind a mezei virág, megtartják értéküket pompás lótusz és kaktuszvirágok mellett is. Ő szíve mélyéből érezte, amit dalolt. Ő az alakot, melybe dalait önté, öntermészetéből, ösztönszerű sugallat útján vette, s mert magyar volt, ráillett a magyar zenére. Így lett ő az újabb magyar, főleg tánczene megteremtője. Az alakon kívül ő hozott abba ízlést, a nemességet, saját egyéni bélyege, mely minden művén rögtön fölismerhető. Nem rontott a mű nemzetiségén. Ő csak bussant könnyek közt pengette a lantot. Vígdarabja, mely különben ritkán fordul elő, egy sem sikerült. Virtuózitására nézve csak annyi megjegyezni valunk van, hogy az nagyon fantasztikus volt. Műveiben csak halvány jelek mutatják az utat, melyen ábrándos szelleme kalandozott. Nem lehetett azt kótára tenni, amit ő gondolt, érzett és játszott. Azért csak az fogja Lavottát megismerni, ki sorai közt is tud olvasni. Markó Miklós Cigányzenészek albumának hallhattuk egy részletét, mint egy hangos könyvet. Önök a Rádió Dix 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Tartsanak velem holnap este is. A viszont hallásra!
0: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dixben.
2: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dix.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a Közlekedési Múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új Közlekedési Múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nótban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, ez pedig a Média és Valóság, mellettem pedig itt ül kolléganőm, Mizari Szandi. Hello, Szandikám!
3: Szia, Tomikám, illetve szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat.
2: Milyen nyárias vagy, színes, nagyon. Gazdag, igen.
3: Gazdag idézőjelben?
2: Nem, pontosan szó szerint értem, hogy ez ilyen diverzitását mutatod a nyárnak.
3: Abszolút.
2: Örülök, hogy itt vagy velünk, és örülök annak, hogy egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amiről tudom, hogy téged is nagyon érdekel, előzetesen már beszéltünk róla, hogy nagyon izgatott vagy, mert hogy rengeteg kérdésed van, és egy olyan ember ülünk majd velünk, hármasban leszünk, aki igazából minden irányból kérdezhető, hiszen ahogyan mielőtt befonultunk a stúdióba, arról beszélgettünk Fauna Nórával, mai vendégünkkel, bocsánat, dr. Fauna Nórával, mai vendégünkkel, hogy mennyire jelen van már az életünkben a dezinformáció, ami adásunknak a témája. Mielőtt elkezdenik a beszélgetés, előtte egy pár titulust felolvasnék vendégünkről. Az első, amit találtam, az, hogy nyelvész, tudománykommunikációs szakértő, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, a Tudomány és Társadalom Kutatóműhely vezetője. Körünkben itt ül újra. Köszöntelek, Fauna Nóra, szervusz, és köszönöm szépen, hogy tegeződhetünk.
4: Én is köszönöm én is a kedves nézőket, és nagyon köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek veletek.
3: Az első szerintem legfontosabb nulladik lépés, hogy tegyük tisztába, hogy mit jelent az, hogy dezinformáció a nézők, hallgatók számára. Hogyan tudnád ezt így leírni?
4: Hát a dezinformáció definíció szerűen az olyan hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat takarja, amiket kifejezetten a károkozás vagy a megtévesztés szándékával hoznak létre, illetve terjesztenek. Emellett létezik még ezt egy ilyen, így az információ manipulációnak a fogalom hármasában érdemes elhelyezni ezt a kifejezést, amihez tartozik még a misinformation angolul. Ez nagyon nehéz egyébként átültetni magyarra ezeket a kifejezéseket. A misinformation-t azt úgy lehetne lefordítani, hogy ilyen félrevezetés vagy félretájékoztatás. Ez lényegében ugyanazt jelenti, mint a dezinformáció, csak itt nincsen jelen a megtévesztésnek vagy a károkozásnak a szándéka, és beszélhetünk még egy fogalomról, az a malinformation, amit szerintem a legnehezebb lefordítani magyar nyelvre, ez egy ilyen rossz hiszemű vagy rossz szándékú információként lehetne megfogalmazni, ami az egyébként tényszerűen valós és igaz információknak a terjesztését jelenti, kifejezetten a károkozás vagy a megtévesztés szándékával, tehát például ha valakinek mondjuk feltörik az e-mail címét, és ott egyébként megtörtént és létező eseményekről szóló információkat mondjuk közzétesznek, úgyhogy az egyébként nem a nyilvánosságnak lett szánva, az kifejezetten egy ilyen malinformation jelenségre utalhat, és ezt csak azért is vezettem be így ennyire részletesen, mert majd itt a beszélgetésben lesznek szerintem olyan kérdések, vagy olyan témapontok, ahol lényeges lesz beszélni arról, hogy egyébként mi a szándék valamilyen információval való visszaélés kapcsán, és igazából most ez nagyon nehéz ilyen exaktul megfogni az álhír fogalmát, vagy az álhírnek a kifejezését, de azért a köznyelvben jellemzően a dezinformáció alatt egyébként az álhíreket szokás érteni, ez lehet, hogy így a nézőknek talán egy fokkal érthetőbb, vagy ismerős ez a kifejezés.
3: Abszolút.
2: Igen, csak annyi, hogy lenne nekem is egy alapkérdésem még, akkor gyorsan erre rácsatlakoznék, hogy a dezinformációs hálózatok alatt mit értünk? Tehát itt a terjesztéssel kapcsolatos szerkezetre kell gondolni, vagy valami másra?
4: Dezinformációs hálózatokat meg tudjuk fogni így a struktúra szempontjából, tehát maga a terjedési hálózatot vizsgálva, tehát azt is értjük mondjuk hálózatok alatt, hogy hiperlinkekkel, vagy hashtagekkel, vagy ilyen-olyan egymásra hivatkozásokkal, vagy különböző platformokon megjelenve hogyan kapcsolódnak össze rendszer szintűen ezek a tartalmak, de meg is fogalmazhatjuk tartalom vagy narratíva alapján is ezeket a hálózatokat, én inkább ez utóbbival szoktam foglalkozni. Ez alatt azt kell érteni, hogy bizonyos dezinformációs tartalmak, vagy álhír összeesküvés elméletek, vagy áltudományos tartalmak bizonyos témapontok mentén hogyan kapcsolódnak össze egy közös sztoriba, egy közös történetbe. Ilyen például nekem a személyes kedvencem az a laposföld elmélet, és a laposföld elmélet hívőknek az online társalgása, ami sokat foglalkoztam az ő diskurzusoknak az elemzésével, és ott látható volt, hogy hiába mondjuk a fő téma az a föld alakjáról való diskurálás, de ezen kívül rengeteg oltásellenes, vagy kifejezetten antiszemita, vagy a holokauszt tagadó tartalom is megjelenik az ilyen jellegű csoportokban. Tehát azt, hogy vagy akár a COVID pandémia idején hogyan jelentek meg ott a különböző a tudományos tények tagadására irányuló témáknak vagy beszélgetéseknek az elemei, ez az, amit értünk ilyen tematikus vagy narratív dezinformációs hálózatok alatt, hogy a egyébként teljesen más témára fókuszáló elméletek vagy álhírek, azok hogyan válnak egy nagy univerzum vagy egy nagy sztori részévé.
3: A maga mesterséges intelligencia az milyen módon befolyásolja a dezinformációnak a létjogosultságát, terét?
4: Hát itt hogyan nem befolyásolja? A mesterséges intelligencia. Fú, hát ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, mert az én tapasztalatom szerint, hogyha valahogy így az AI, tehát az Artificial Intelligence, mesterséges intelligencia és a megtévesztés kapcsolatáról beszélünk, akkor mindenki egyből a deepfake technológiára gondol, vagy arra, hogy a különböző ilyen tartalomgenerálás által, vagy tartalomgenerálás során nagyon sokszor ugye halucinál egyébként a mesterséges intelligencia. Ez alatt azt kell érteni, hogy nem tudom, hogy a nézők körében mennyire ismert, vagy mennyire gyakran használt eszköz mondjuk a ChatGPT, azt gondolom talán ez már úgy benne van a köztudatban. Megkérjük, hogy mondjuk egy kérdés mentén írjon nekünk egy esszét egy egyetemi dolgozathoz, hogyha az ember éppen egyetemi hallgató, természetesen ilyet csak a mesékből ismer az ember, ilyet soha senki nem szokott csinálni az egyetemi évei alatt. Nagyon sokszor mondjuk olyan idézeteket rak be a szövegbe, vagy olyan forrásokra hivatkozik, vagy olyan szerzőneveket ad meg, amik egyáltalán nem is léteznek. Ezt nevezhetjük így leegyszerűsítve halucinációnak, amikor a mesterséges intelligencia halucinál. Ez is ugyanúgy a megtévesztéshez hozzá tud járulni, hogyha mondjuk egy újságíró vagy egy kutató, tehát valami olyan információs munka során használja az ember ezt a tartalomgeneráló eszközt, aminek azért van súlya, meg megjelenik a nyilvánosságban az általa közölt tartalom, és nem ellenőrzi ezeket a megadott hivatkozásokat, vagy a megnevezett személyeket, könyveket, vagy a idézeteket nem nézi meg, keres rá ugyanúgy mondjuk a Google-ben, más egyéb böngészőben, hogy annak tényleg van-e nyoma, és úgy közzéteszi, akkor hiába ő egyébként nem a megtévesztés céljából tett közzé egyébként téves vagy pontatlan információt, de hogyha az elkezd terjedni, ugyanúgy hozzájárul a megtévesztéshez. Akkor ott van a deepfake technológia, ami kifejezetten a hang meg képmanipulációra épülő technológia. Ezt azért itt az elmúlt turbulens időszakban, főként azért politikai kontextusban is láthattunk példát mondjuk ennek a technológiának a használatára egyébként világszerte, tehát azért ez is benne van már a köztudatban, meg a nyilvános kommunikációban, amikor kifejezetten valakinek a hangját, vagy az arcképét ábrázolják, vagy szimulálják egy olyan cselekvésben, amit egyébként ő soha nem is mondott, vagy soha nem is tett, vagy valahogy az eseményeket úgy alakítják át mesterségesen, hogy azt úgy lássuk, tehát konkrétan egy szimulált valóságot tár elénk, ami egyébként nem is történt így meg. Ez azért politikai kontextusban talán a legtöbbet használt, vagy a legtöbbször megismerhető jelenség, vagy ebben a kontextusban, de azért az egyén mindennapi életében is nagyon sok kárt tud ez okozni. Itt a bosszú pornó kifejezés szokása legtöbbször idézni, vagy ezt a jelenséget, amikor mondjuk egy rosszul sikerült szakítás után valaki a másiknak az exének az arcképét mondjuk ilyen pornográf jelenetekre rá montírozza, és akkor azokat teszi közzé, és ezzel ugye hát megalázza a nyilvánosságban, vagy hitelteleníti. Szóval ennek nagyon-nagyon sokféle felhasználási területe van, és abszolút egyébként a valóság torzítására, és valakinek egy kifejezett, valaki számára károkozás céljából szokott ez megjelenni. De léteznek más mesterséges intelligencia eszközök is, nem csak az, amit ilyen jellegű tartalomgenerálásra használunk, hanem a olyan technológiai működésük tud ezeknek lenni, amik borzasztóan nagy mennyiségű adatot nagyon-nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tudnak elemezni mondjuk közösségi média adatoknak a felhasználásával, már nem csak nem tudom, demográfiai jellemzők mentén tudnak mondjuk marketing tevékenységhez vagy politikai kampányokhoz profilokat készíteni, választói csoportokat meghatározni, és akkor azoknak szóló üzeneteket azokra felépíteni, hanem olyan módon tudnak már adatokat megfigyelni és gyűjteni, hogy az ember mikor, hol, milyen mennyiségben fogyaszt bizonyos tartalmakat, hogy az ő Facebook ismerősei ugyanúgy milyen mennyiségben, milyen hosszan, milyen oldalakon, milyen tartalmakat fogyasztanak, és nagyon-nagyon profi módon tudnak profilokat készíteni emberekről, és ennek mentén ő személyre szóló tartalmakat kínálni a számukra. És van még egy jelenség, amit kiemelnék itt a mesterséges intelligencia kapcsán, az a különböző botoknak, vagy ilyen internetes trolloknak, vagy ilyen mesterséges kommunikációs szereplőknek a használata, amik ez is azt gondolom, hogy talán mindenkinek volt már tapasztalata mondjuk egy Facebook komment folyamban, vagy Instagram komment folyamban, vagy bárhol máshol találkozni mondjuk olyan profilokkal, meg olyan kommentelőkkel, akiken látszott, hogy egyébként azok nem valós személyek, tehát látszik a regisztráció időpontjából, a fotóknak a mennyiségéből, vagy az ismerősök számából, azért bizonyos jegyek mentén föl lehet ismerni, hogy valami az csak egy ilyen kamu generált profil. Na most ezek a botok, amik ilyen automata vagy félautomata rendszerek, amiket arra terveztek, hogy az emberi viselkedést utánozzák a közösségi média aktivitások mentén, tehát lájkolás, tweetelés, retweetelés, kommentelés, stb. Által, és ezek ugye nagyon erősen meg tudják határozni, hogy egy adott diskurzus mondjuk a komment folyamban miről szól, vagy ha nem is csak a politikai kontextusra gondolunk, hanem mondjuk marketing kontextusra, ott ugye a követőszámoknak a növelését hamis módon föl tudják duzzasztani, erről is láttunk azért már példát, azért az életben voltak ilyen botrányok, hogy tömegesen vásároltak mondjuk több százezres ilyen követőket, hamis követőket azért, hogy ugye úgy tűnjön, hogy minél nagyobb láthatósága meg hitelessége van egy adott szereplőnek, de ugyanígy lehet mondjuk egy weboldal látogatását vagy a kattintás számot növelni ilyen hamis profilok által, aminek mondjuk a hirdetési költségek szempontjából nagy jelentősége van. Tehát az, hogy egy oldalon, hogyha fenntartok egy oldalt, és ott meghirdetek ilyen hirdetési helyeket, amiket mondjuk a Google hirdetés kezelőjében meghirdetek, és egy másik vállalat ugye a hirdetéseit akarja közzétenni oldalakon, akkor a Google-nek a rendszere kisorsolja kvázi azt, hogy milyen oldalakon fog megjelenni, és hogyha az oldal, aki kínálja ezeket a hirdetési helyeket, ők a kattintás számok után kapnak bevételeket, és lesz minél drágább az, hogy az ő oldalán lehessen hirdetni, most így nagyon egyszerűen elmagyarázva. Na most ilyen botokkal, ilyen hamis profilokkal lehet ugye ezeket a kattintásokat eszméletlen mértékben megnőni, és annál csak még nagyobb bevételhez juttatni hirdetéseken keresztül, kattintásokon keresztül az oldal üzemeltetőjét.
2: Nekem köszönjük szépen, ez egy jó kiverítő válasz volt, de tényleg szükség volt arra, hogy így megértsük a dolgokat. Nekem sok mindent megvilágított. Az viszont most még bennem homályos, és ez nem az elhangzottakkal kapcsolatos, hogy a dezinformáció, a tudományos dezinformáció és az áltudományos információ. Uh-huh. Az egy és ugyanaz, vagy van a közte különbség? Uh-huh. Illetve, hogy a tudományos dezinformáció milyen módon kapcsolódik össze az összeesküvés elméletekkel? Mert láttuk, hogy a Covid alatt, hogy ez a kettő elég szépen tudott párban működni. Szóval először ez a tudományos dezinformáció és az áltudományos információ közötti különbség, ha van.
4: Jó, szuper, nem, ez egy kiváló kérdés. Ugye az áltudományok esetében, meg az áltudományos tartalmak esetében azért van egy nagyon-nagyon-nagyon régóta tartó definíciós vita különböző szakterületeken és szakterületek között, főleg azért a tudományfilozófia, tudományszociológia, média területéről van bőséges szakirodalma ennek, de nyilván ahogy a minél nagyobb jelentősége lett ugye a tudománynak is a társadalomban, meg ahogy a digitális kommunikációs környezet is egyre nagyobb teret kapott a társadalmi nyilvánosságnak a formálásában, úgy vált azért egyre égetőbbé az a kérdés, hogy itt már nem feltétlenül csak filozófiai kérdésként tekintsünk arra, hogy mi az, ami tudomány, és mi az, ami áltudomány, hanem azért bizonyos praktikus szempontok mentén is tudjuk meghatározni valahogy azt, hogy mit értünk igazából áltudomány alatt. És
2: mondjuk ez egy pozitív, bocsánat, meg szabadba vágok, úgy látszik, van egy pozitív hatása is egyébként például ezek, mert szerintem ez egy pozitív dolog, hogy ezt akkor gyakorlati és praktikus okokból lefektetjük, hogy akkor mit értünk tudomány alatt ilyen módon.
4: Hát igen, igen, azt nem mondanám, hogy azért a tudományos berkeken belül nem folyik a vita azért erről, de ez, lehet, hogy ez már egy más beszélgetésnek a témája lehet, meg hogy ez valószínűleg a nézőket nem feltétlenül ez érdekli, hogy most egy ilyen tudományfilozófiai szemináriumot tartsunk itt hármasban. Úgyhogy így nagyon leegyszerűsítve, és nyilván azért ezt csak azért tettem hozzá, mert hogy ez tényleg egy nehéz kérdés, de csak az egyszerűség kedvéért úgy tudnánk a leginkább megfogalmazni azt, hogy mit értünk ilyen áltudományosság alatt. Az lényegében az olyan meggyőződések, módszerek, gyakorlatok, amik hát azt állítják magukról, hogy tudomány, de egyébként a tudomány aktuális sztenderdjeinek, vagy a tudománytól elvárható aktuális feltételeknek egyébként nem felel meg. És amit fontos azért ezzel kapcsolatban látni, hogy nem minden válik áltudománnyá attól még, hogy nem tudomány, tehát azért definíciószerűen főleg, hogyha itt a dezinformáció kérdésköréhez kapcsoljuk ezt a kérdést, akkor ott az egy fontos momentum, hogy valami olyan tartalomról beszéljünk, ami kifejezetten azt állítja magáról, hogy tudományos, de egyébként nem tudományos. És a tudományos dezinformációnak lehet eszköze az áltudomány, vagy valamilyen áltudományos tartalmak, abban az esetben, hogyha az egy tudatos és szándékos megtévesztési céllal jelenik meg. Gondolok itt például mondjuk marketing területéről lehet azért sok ilyet hozni, mert mondjuk nagyon sok olyan csoda diétával találkozik az ember, vagy csoda gyógyhatású készítménnyel, ami egyébként semmilyen tudományos alapja nincsen, de valamilyen magát szakértőnek nevező ember fehér köpenybe kiállva, mindenféle tudományos szaknyelven előadott hablagy szöveggel meggyőz minket arról, hogyha ezt a italt isszuk, akkor két nap alatt fogyunk 35 kilót, még akkor is, hogyha semmi szükségünk nincsen rá, és tehát így a egyén életében talán ez az, ami a legkönnyebben megfogható ebből a szempontból, de vannak azért ennél súlyosabb esetei is annak, amikor mondjuk áltudományos módszerekkel, vagy valahogy a tudományosság látszatát keltve igyekeztek megtéveszteni akár nagy tömegeket. Gondolhatunk itt egyik kedvenc példám, meg ezt nagyon sokszor szoktuk idézni, a dohányiparnak az 1950-es évekbeli ilyen propaganda tevékenysége, amiről egyébként készült egy nagyon jó film is, hogyha valakit érdekel ez a téma, ez a Köszönjük, hogy rágyújtott című film, ezt én nagyon jó szívvel ajánlom, nagyon szórakoztató.
2: Címismerős.
4: És egy nagyon, nem fog eszembe jutni a főszereplőnek a neve, de tényleg egy nagyon-nagyon szórakoztató film, és főleg egyébként ilyen érvelés technika, meg meggyőzés technika, manipulációs technika szempontjából azért oktatási céllal is vagyunk páran, akik beszoktak vinni belőle jeleneteket, mert nagyon jól megmutatja azt, hogy így kellő magabiztossággal bizonyos retorikai elemeket használva, és valahogy a tudományra való hivatkozással hogyan lehet tömegeket megtéveszteni. És ugye ez az eset volt az, amikor ott abban az időkben kezdtek el kijönni a tudományos bizonyítékok arra nézve, hogy hát a dohányzás az nem, hogy nem egészséges, hanem mondhatni nagyon egészségtelen is, és ez a dohányipari szereplőknek ugye nyilván nem volt kedvére. Való ennek ezek a bizonyítékok, és azért ott a tudomány társadalmi tekintélye miatt nem lehetett teljesen ellentmondani a tudomány, tehát a tudományt betámadva tovább reklámozni mondjuk a dohány termékeket. Ezért az volt ugye a stratégia, hogy a dohányiparnak valahogy be kell szállnia a tudományos diskurzus, kontextusba, ezért saját tudományos kutatóműhelyeket, tudományos akadémiát indítottak, dohányzásról szóló tudományosnak tűnő folyóiratokat indítottak, és elkezdtek olyan szakértőket kitermelni, vagy szakértőnek tűnő szereplőket kitermelni, akik nem azt állították, hogy a dohányzás egészséges, tehát ennek ellentmondani azért nem lehetett, csak el kellett kezdeni a kételyt ébreszteni abban, hogy hát mégsem annyira egészségtelen, vagy hogy számos oka lehet mondjuk a daganatos megbetegedéseknek, egyáltalán nem biztos, hogy az a dohányzástól függ, tehát valahogy ez a kételyi ébresztés volt a célja, de mivel itt a tudományos bizonyítékokkal szemben kellett elhelyezkedniük, és valahogy tovább marketingelniük a dohánytermékeket, ezért muszáj volt nekik is valahogy a tudományos eszközökkel megtenni ezt, de az egész az egy teljes bullshit volt. Talán ez még így a legjobb példa erre, és ez is azért így a tudományos dezinformációnak egy jó példája lehet, de ugyanígy mondjuk politikai kontextusban is számos példa van a történelemben arra, hogy hogyan használtak áltudományos tartalmakat arra, hogy valahogy egy tudományos alapon dezinformáljanak tömegeket. Szintén nekem egy kedvenc példám az ilyen AIDS tagadó elméleteknek a megjelenése a 80-as években amerikai kontextusban, ahol hát nagyon későn reagált ott a kormányzat arra, hogy elindult egy ilyen HIV járvány, és főleg azért a lakosságnak a marginalizált részeiben, tehát a drogfogyasztók, a homoszexuálisok, meg az afroamerikai lakosok körében, és emiatt a lakosságban alakultak ki összeesküvés elméletek, és ezt már csak átvezettem a kérdésed másik felére, azért is hoztam ezt példaként. Ott kezdtek el kialakulni olyan összeesküvés elméletek, hogy akkor ez a kormányzatnak valami titkos biológiai fegyvere azért, hogy itt ezeket a lakosságnak ezen részei ellen ilyen direkt népirtás céljából alakították ki ezt a HIV vírust, meg az abból fakadó AIDS betegséget, és mivel ott a 80-as években volt a világháború a Szovjetunió, meg ugye az Egyesült Államok között, a Szovjetuniónak a propaganda gépezete emelte föl a lakosság körében kialakult összeesküvés elméletet, és kezdte el tudatosan terjeszteni olyan módszerekkel, hogy nem derült ki, hogy utána azt a Szovjetunió terjeszti már tovább, és ott ennek a dezinformálásnak egy olyan köre alakult ki, hogy a lakosság alakította ki ezt az összeesküvés elméletet, amit aztán hatalommal bírva elkezdték nagyon sok csatornán, nagyon sok helyen, nagyon sok módon terjeszteni, ami aztán ez a terjesztés csak további alapot adott a összeesküvés elmélet hívőknek, és nagyon-nagyon sok káros eredménye lett egyébként ennek a tevékenységnek, tehát nagyon sokan nem jutottak időben gyógyszerhez, stb. Tehát azért az ilyen emberi életekben mérhető eredménye volt annak, hogy ez terjedt, mert ebbe is bevontak azért szakértőket, tagadták a gyógyszeres terápiáknak a alkalmazását, és ilyen áltudományos alternatív gyógyászati terápiákat javasoltak ellen, és valami 300 ezer ember halt bele egyébként a Dél-Afrika területében ebbe a összeesküvés elmélet terjesztésbe, és akkor itt jutunk el oda, hogy a tudományos dezinformációnak van egy ilyen ága is, vagy egy ilyen fajtája is, ami már valahogy a tudományt ellenségként beállító összeesküvés elméletek is lehetnek a tudományos dezinformációnak a részei, mert ugye az összeesküvés elméletek azok jellemzően valamilyen hatalommal bíró csoportot emelnek ki mindig ellenségképnek, de hogy ez nem mindig csak a valamilyen politikai szereplő, ez ugyanúgy lehet mondjuk vallási szereplő, tehát az egyház is nagyon-nagyon sok összeesküvés elméletnek a ellenségképe, és tipikusan a tudományos intézmények, vagy a gyógyszerészeti intézmények, az orvosok.
2: Hierarchikus.
4: Tehát minden olyan társadalmi intézmény, vagy társadalmi szereplő, ami valamilyen nem hatalommal, én nem kifejezetten ezt a szót használnám, hanem valamilyen tekintéllyel rendelkezik, az állhat összeesküvés elméleteknek a középpontjában, és ugyanígy vannak tudományt középpontba állító összeesküvés elméletek, amik tipikusan jók lehetnek további dezinformálásra.
3: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
2: Visszajövünk.

0: azt, az a tapasztalatom, hogy az ilyen kérdésre mindig várnak valami
1: receptet, vagy ezt kell nézni.
0: Akkor megnéztem, jó, az ott nincs, akkor pipa, mehetünk de tovább.
2: Igen, kiigazodunk az életben, nem erre vágyunk.
0: Igen, és hát azért kezdetben szerintem lehetett legalábbis fogódzókat adni, vagy legalábbis én is sokáig azt gondoltam, hogy ez megfogható akár ennyire könnyen is ez a kérdéskör, és mondjuk abban az időben, amikor még csak így álhírekről beszéltünk, ugye az álhírek azok eleinte olyan jelenségeket értettünk alatta, ami kifejezetten ilyen hírcikkek formájában megjelenő pontatlan, téves vagy hamis információkat jelentett, de később már ugye duzzadt ez a definíció, és már álhírnek nevezünk igazából mindent, ez is már egy másik kérdés. Tehát akkor, amikor mondjuk ilyen hírcikkekről van szó, ott azért vannak megfogható jellemzők, vagy ilyen álhír oldalakról, hogy megnézzük, hogy van-e impresszum annak az adott oldalnak, tehát van-e ott felsorol, vagy névsor, vagy egy cím.
2: Bárki,
0: vagy
2: aki felelősségre mondható.
0: Igen, bárki, aki az elszámolhatóságért, meg az átláthatóságért felel, meg vannak ugye nagyon kézzelfogható nyelvi jegyek, mondjuk egy kattintásvadász álhír esetében, ez az érzelmekre hatás, inkább tényleg az ilyen érzelmekkel teli szavaknak a használata.
2: Ezt jó tudni, én ezt nem tudtam. Ez
0: azért attól mindig gyanakodni kell, hogyha valahogy az érzelmeinkre akarnak hatni, most ezt nem azt
2: igen,
0: mondom,
2: ez ismerős,
0: hogy...
2: Igen, ez ismerős, hogy nem mindig.
0: Minden, igen.
2: De most így beugrott, igen, hogy az álhíreknél valóban igen, ez az erős igen, érzelmi igen, hatás igen, volt, ami behúzott igen, az elején.
0: Igen, csak utána ugye eljutunk mondjuk oda, hogy akkor ott vannak az összeesküvés elméletek, amik szintén nem minden esetben egyébként nem definíciószerűen nem hamis dolgokat állít minden összeesküvés elmélet, hanem az valahogy így az igazságnak meg a hamisságnak így a határmesdjéjén mozogva inkább egy ilyen alternatív világértelmezést jelentenek az összeesküvés elméletek, de mivel benne vannak jellemzően az ellenségképgyártás, meg valahogy a polarizálás, hogy vagyunk a mi, meg vannak az ők, és akkor az ők azok tuti, hogy a mi életünkre akarnak törni, ezért ott nem biztos, hogy az a kérdés, hogy most ami elhangzik az igaz-e vagy nem, hanem az, hogy hogyan akar mondjuk a megnevezett ellenségkép ellen hergelni mondjuk a saját csoportját. Igen. Ugyanígy a tudományos dezinformáció esetében is, ott sem mindig van például, nem feltétlenül van mindig érzelmekre hatás, hanem ott valahogy a tudományos tekintélynek a felhasználása, mondjuk az áltudományos tartalmak esetében, ott az, hogy egy az átlagember számára nem értelmezhető nyelvezettel megírt valamilyen szöveg, ami azért tesz ígéreteket, hogy lefogyunk, vagy szépek leszünk, vagy meggyógyulunk, vagy nem tudom, bármi ígéret ott elhangzik, ott igazából a tudományos tekintélyre hivatkozva, vagy hagyatkozva hisszük el azt, amit olvasunk, tehát hogy itt nagyon-nagyon sokféle olyan retorikai meg nyelvi elem van, amit lehetne listázni, de nem feltétlenül ez az elsődleges szempont, azért főleg napjainkban, mert itt az AI kapcsán is, meg általában a platformoknak a működése kapcsán annyira túl vagyunk már telítve információval, hogy szükségszerűen szelektíven fogadjunk már be az információkat, tehát nincs kognitív kapacitásunk arra, hogy minden egyes tartalmat mélységeiben és még persze, a befogadás előtt kritikával illessük, hanem egyszer szelektálunk és azokra figyelünk amúgy is, ami minket megszólít, vagy minket érdekel, vagy mi, vagy nekünk nem tudom, kedvező.
2: Tehát a fogyasztás után döntünk igen, arról, igen, hogy ez igen, most igaz vagy hamis, és
0: igen,
2: nem előtte.
0: És közben ott vannak ugye az algoritmusok is, amik működnek az online felületek mögött, amik eleve úgy működnek, hogy amire úgy gondolja a platform, hogy mi kattintani fogunk, vagy nekünk tetszeni fog, azt fogja a figyelmünkbe ajánlani, és ugye kicsit ilyen információs buborékokba keveredik mindenki, vagy ezt más szóval ilyen hiedelem kamráknak szokás nevezni, hogy az ember a saját véleményének, meg a saját ízlésének, meg nézeteinek megfelelő tartalmakat lát eleve, és ebből a buborékból nagyon-nagyon nehéz kikeveredni. Ezért, hogy a dezinformáció felismerése kapcsán én két dolgot szoktam mindig kiemelni. Az egyik, ami az utóbbi időben, hát így a COVID kapcsán kezdett el úgy a köztudatba bekeveredni, ez az inokuláció elmélete, ez a beoltást jelent, inokuláció beoltás. Szerintem egy gyönyörű ilyen orvosi metaforát ír le, hogy azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk egy vírussal való

0: megbirkózás is azt igényli, hogy ugye belénk oltsák mondjuk magának a vírusnak valami, nem tudom, törzsét, vagy valami részét, és akkor kialakul az immunválasz. Itt is úgy tudjuk kialakítani a mi kognitív immunválaszunkat, tehát egy valami védőpajzsot a manipuláció ellen, hogyha beoltjuk magunkat a dezinformációval, tehát igenis belemerülünk, és olvasunk álhíreket, meg nézegetünk összeesküvés elméletes tartalmakat, meg áltudományos tartalmakat. És igenis egyszerűen rá fogunk érezni, hogy ezek hogyan működnek. A másik, ami szerintem ennél még fontosabb, az az, hogy az ember megtanuljon a saját elfogultságaira reflektálni, és egyszerűen belátni azt, hogy nem feltétlenül az a valóság, vagy nem az a teljes valóság, amit én magam látok a közösségi médiában, mert az simán függhet attól, hogy az algoritmusok mit éreznek belőlem, mit akarnak elém tárni. Most nem ilyen tudatos akarásra gondolok, tehát most nem a nyilván nem Zuckerberg irányítja a háttérbe, hogy én Fajon Anóra személy szerint mit lássak, de hogy a fogyasztásaim alapján az algoritmusok kitalálják, hogy nekem kb. Miket kell fogyasztani, és hogy ezekre tudjunk reflektálni, ezekre az elfogultságokra, és bármennyire is fájó, de néha kicsit kimászni a saját buborékunkból, és mondjuk olyan tartalmakat is fogyasztani, amik egyébként nem feltétlenül vannak benne a mi kis buborékunkba, és azt is tudjuk valahogyan kezelni, vagy arra valamilyen reakciót adni.
1: Van-e ma Magyarországon 2026-ban hatékony jogi fellépés a dezinformációk ellen, illetve ha nincs, de máshol van, akkor mondjuk melyik ország jár ebben élen?
0: Na, ez egy még nehezebb kérdés, mert ez tipikusan a...
2: Ugye a
0: igen, de nem teljesen jogos a kérdés, meg ez egy nagyon régóta fennálló kérdés. Ugye Magyarországon létezik a rémhírterjesztésre nézve jogszabály, de hát még mindig ott tartunk, hogy nem feltétlenül... tehát a dezinformációnál, árhíreknél tényleg nem mindig az a kérdés, hogy most az egy egyértelmű hazugság, hanem az, hogy vannak benne igazságelemek, vannak benne torzítások, van, ami csak kicsit úgy megpróbálja más perspektívából bemutatni, de igazából teljesen kiforgatja így az eseményeket. Tehát nagyon nehéz megragadni, hogy egy adott tartalom az teljesen hamis volt, vagy teljesen rémhír, vagy hogy mit értünk rémhír alatt, hogy mondjuk a gyűlöletkeltés de jó, mondjuk arra teljesen más szabályok vonatkoznak, ne a gyűlöletkeltés legyen, vagy félelemkeltés, vagy pánikkeltés, hogy ezeket a dolgokat azért nehéz megfogni, hogy melyik tartalom mihez vezet, vagy milyen hatást tud kiváltani, tehát ilyen alapon szabályozni ezeket a kérdéseket, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz, nem is vagyok jogász, úgyhogy ezt majd a jogászok megfejtik, de a másik kérdés az pedig az, hogy azért országonként eltérő, hogy állnak ahhoz, hogy mit szabad mondani, és mit nem, tehát itt már azért a szólásszabadság kérdése is felmerül, amikor dezinformációról beszélünk. Ez szokott lenni általában az a pont, ahol nagyon sokszor elvérzik ez a vita, hogy én azt mondom, hogy ez egy komplett baromság, amit XY állít, ő meg azt mondja, hogy na jó, de neki ez a véleménye, és hát akkor miért ne lehetne a véleménye egy komplett baromság, tehát hogy ezek azért ezen a mesdjén is mozognak, és mondjuk az amerikai szabályozás, meg az EU-s szabályozás teljesen más ebből a szempontból, mert Amerikában azt mondják, hogy mindenki mondjon, amit akar, és aztán majd ott az érveknek a piacán megbirkóznak egymással a vélemények, és majd amelyik győz, az lesz a meggyőző. Míg azért Európában teljesen más szempontból kell hozzáállni, főleg ilyen média szabályozás területén, ahol van egy történelmi háttere is mondjuk annak, hogyha a médiát ennél szigorúbban akarják szabályozni, mert akkor egyből mindenki cenzúrát kiállt. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok szempontból kell ezt megfontolni. Én azt látom, hogy törekvések vannak rá, főleg azért a platformok irányába, mert hogy itt nem csak az államoknak van felelőssége ebben, hogy valahogy a saját jogszabályi környezetébe ezt bevezesse, hanem itt már sokkal inkább kell arról beszélni, hogy ezek a platformok, főleg az algoritmusaiknak a működésével egyáltalán nem ilyen semleges kommunikációs csatornák, hanem meghatározóak abban, hogy az ember mit lát, vagy mit nem lát a társadalmi nyilvánosságban, aminek a helyszíne már sokkal inkább a platformok, nem a klasszikus tévészerkesztőségek, meg rádiószerkesztőségek, hanem a YouTube, a Facebook, az Instagram, a TikTok, az egyebek. Úgyhogy amik vannak ilyen szabályozási kísérletek, vagy rendeletek, vagy kezdeményezések, azok sokkal inkább fókuszálnak a platformoknak a felelősségére, és arra, hogy ők tegyenek meg mindent azért, hogy minél kevesebb dezinformáció legyen, vagy politikai hirdetés, vagy a reklámoknak a szabályozása kapcsán hoznak különböző meglátásokat. Úgyhogy amit én látok, az inkább ez, hogy most inkább a platformok felelősségét kezdik el egyre inkább firtatni. Ugyanígy mondjuk a AI kapcsán is a fejlesztőket, meg a kódolóknak a elfogultságaira, a kódolói, nem tudom, ideológiákra, vagy ilyen-olyan torzításokra kell sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni szerintem, mint az, hogy én magánemberként a ChatGPT-vel mit beszélgetek otthon.
2: Nekem nagyon tetszett ott arra a kérdésedre, Szandi, hogy hogyan ismerjük fel a válaszban, hogy mennyire érdekes, hogy két részből állt. Az egyik az volt, hogy én magam megismerem azokat a dezinformációs formákat, azoknak az ismérveit, ami alapján eldöntöttem, hogy egy génnel találkozom-e. Ez nagyon jó, mert szerintem ennél a digitális platformok kérdésénél ez a megismerés úgy látszik, hogy akkor nagyon részeke lesz majd az eligazodásnak, ami egyben meg felvette azt a szitut is, nem, hogy úristen, akkor mennyi mindent kell majd nekem egyre több olyan beteg dolgot megismernem, hogyha meg akarom magam védeni tőlük. Kicsi olyan ellentmondásosnak tűnik, de egy érdekes szitu. De ezt még úgy elbírnám, mint azt, hogy rálátni egy olyan dologra, hogy a saját vakfoltjaimra, mert az volt a másik ága neki, hogy rá, és hogy az emberiség valahogy nem azt látom én magamat sem, hogy afelé haladok, hogy egyre tisztábban látok meg bizonyos dolgokat, inkább összezavarodottabb vagyok így kérdésekben. És az lenne a kérdésem, hogy oké, most már tudom, mondjuk eldöntöttem, hogy akkor ez egy dezinformáció. Akkor mit érdemes tenne? Most nem csak arra gondolok, hogy meg akarom menteni a világot ettől a dezinformációtól, hogy akkor ezzel senki ne találkozom, de akár az is, de mondjuk azt szeretném, hogy aki ezt terjeszti, vagy aki ebben az egészben részt vesz, és mondjuk másnak akár csak egy pszichés problémát okoz, mert szorongani kezdett tőle az egésztől, hogy azért annak menjen el a kedve, vagy valamennyire legyen beszűkülve a mozgástere, akkor mit tehetünk? Bármi új dolog, hogy találkozunk egy ilyen információval, akkor egyáltalán mi az, amit tehet az ember? Milyen opciók vannak? Hát, vagy csak bocsáss meg, nyugodtan. Tudatosítja, hogy akkor ez valószínűleg egy fals dolog, és ennyiben maradtunk.
0: Hát itt ami szerintem a lényeges kérdés, hogy most az hol találkozunk, vagy ki az, aki ennek terjesztője, mert azért van különbség a között, hogy valaki mondjuk egy nagy követő számmal, nagy hálózattal, nagy hozzáféréssel rendelkező szereplő, tehát mondjuk egy influencer, vagy bármilyen más láthatósággal bíró szereplő, ahol azért a felelősség sokkal nagyobb, mint az, hogy mondjuk azt látom, hogy a szomszédom kiposztolt egy UFO-król szóló álhírt, tehát hogy azért más lépések azok, amik talán itt így szükségeltetnek. Nyilván, hogyha az ember mondjuk az ismeretségi körében, tehát csak egy átlag embertől lát olyat, hogy nem hogy megtévesztő tartalmakat oszt meg, és ez azért is fontos, mert azért a dezinformáció terjesztésben nem csak az a lényeg, hogy ki az, aki azt előállítja, tehát hogy az valamilyen hatalommal bíró és a médiához hozzáférő és nagy hálózatokat megmozgatni képes szereplő terjeszti el, tehát hogy valamilyen tömegmanipulációt igyekszik végezni, hanem amúgy egy átlag felhasználó is, hogyha továbbosztja ezeket a tartalmakat, lehet, hogy az ő célja nem a megtévesztés, mert ő elhiszi azt a tartalmat, de hogyha továbbosztja, ugyanúgy
2: de
0: ugyanúgy hozzá fog járulni utána a megtévesztéshez. Az ilyen esetekben ugye vannak bizonyos kategóriák, amiket lehet jelenteni például a Facebookon vagy az Instagramon. Ezek nem tudom, azért itt most statisztikát nem tudok hozni arra, hogy ezek mennyire szoktak sikerrel járni. Nekem volt már, hogy jelentettem néhány tartalmat, ami valamilyen kategóriába besorolható volt, és nagyon vegyesek voltak a visszajelzések, tehát mondjuk egyértelműen mondjuk ilyen abúzusra okot adó, vagy abúzivitást feltételező tartalmat jelentettem mondjuk az Instagramon, simán visszadobta nekem a rendszer, hogy ő ebben semmi kivetni valót nem lát. hibáztam, hogy oké, akkor jelentem még egyszer, de volt, hogy mondjuk valami, ami ilyen propagandisztikus vagy dezinformáció tartalom volt, és jelentettem, azt arra a Facebook például jól reagált, tehát azért lehet ezzel operálni. Lehet azért, ha olyan a viszony az illetővel, aki megosztja, akkor lehet azért finoman kommentelni. Én az ilyen trollkodó, meg verbális agressziót, meg személyeskedés mutató kommenteléseket soha nem tartom jónak, tehát hogy az szerintem semmilyen célra nem vezet, lehet értelmesen is megbeszélni ilyen tartalmak alatt kommentekben az, hogy az ember mit gondol erről, mit nem gondol erről, vagy miért gondolja azt, hogy ez megtévesztő tartalom, de azért arra fel kell készülni, hogyha főleg olyan tartalom, ami azért az embernek, tehát hogy nem csak tényszerűségében dezinformál, hanem valamilyen ideológiát, vagy attitűdöt, vagy értékrendet, vagy érzelmeket megszólító tartalomról van szó, az annyira be tud vésődni az embernek a hiedelem rendszerébe, meg meggyőződés rendszerébe, hogyha ott neki is állunk magyarázni, hogy de hidd el, hogy ez nem igaz, akkor még csak jobban megerősödik abban, hogy az igaz, mert vannak ilyen pszichológiai hajlamai az embernek, ez a kognitív diszonancia, ezt is hallhattunk már ezt a kifejezést több ízben, hogyha az ember valamiben nagyon erős meggyőződése van, és találkozik egy annak ellentmondó információval, az ugye kialakít egy olyan belső pszichés feszültséget, hogy ennek a feszültségnek a legyőzése érdekében még inkább próbálja megerősíteni az eredeti hiedelmét, és keresni további információkat vagy érveket amellett, hogy miért neki van igaza. Tehát ilyen szempontból lehet egyébként kontraproduktív is az, hogyha beleállunk ilyen
2: nagyon vitákba. Értjük, amit mondasz, bocsáss meg, hogy szóval nagyon értjük, hiszen a választási időszak az teljesen jól, mint ha most arról beszéltünk volna.
0: Igen.
1: Itt beszéltünk az egyén szintjén potenciális védekezésről, és akkor feltenném azt a költői kérdést, hogy az oktatás tud-e ezzel haladni, meg ehhez fejfelülni, gondolom, hogy nem. És ebből eszembe jutott, hogy a fiatalok vagy az idősek a veszélyeztetettebbek, és erre úgy rögtön azt mondanám én válaszként, hogy az idősek, de nem biztos, mert nekünk van még egy ilyen fajta, van egy ilyen érzetünk, hogy tehát mi ismerjük a valóságot, igen, meg a valóság szagot. Az, aki ebben az AI-ban nő föl, ő neki nincsen egy ilyen, nevezhetjük általános műveltségnek, vagy abból adódó, vagy tapasztalásból adódó valóságérzete, úgyhogy lehet, hogy mégis a fiatalok? Mit mondasz te ennek egyébként a kutatójaként?
0: Hát nem néztem ennek most utána az adás előtt, hogy erre számokat tudjak mondani, vagy ilyen nagyon aktuális felméréseket. Én azt gondolom, én is amúgy érzetből az idősebb generációt mondanám, mégpedig azért, mert hogy azért azok a fiatalok, akik már ebbe születnek, ugye őket digitális benszülöttnek nevezzük, tehát ők igazából a közösségi média használatát, meg azóta folyamatosan alakuló ilyen digitális technológiai fejlődéseket igazából úgy olvasztják magukba, vagy úgy sajátítják el, mint az anyanyelvet. Tehát én azt gondolnám, hogy nekik, náluk van azért egy már egy ilyen ráérzés arra, hogy ezek hogy működnek, hogy néznek ki, hogy kell ezeket használni, és nem biztos, hogy tudnak rá reflektálni. Azért mondtam, hogy mint az anyanyelv, mert az is olyan, hogy az ember abba szocializálódik, és nem biztos, hogy tud arra tudatosan reflektálni, hogy miért így mondjuk, vagy úgy mondunk bizonyos dolgokat, vagy miért, nem tudom, így van ez a nyelvtani szabály, miért úgy, hanem egyszerűen csak érzi, de nem biztos, hogy ki tudja fejezni, hogy az miért van úgy, mert elsajátítja. Még pont azok a generációk, akik már felnőttként, vagy kamaszként, tehát hogy azért már egy kiforrott, meg teljesen más korban, meg technológiai körülmények között felépített kognícióval keveredik bele ezekbe a technológiai újdonságokba, ott neki ezeket meg kell tanulnia, mert már nem evidens az, hogy ő ezeket elsajátítja, és hogy annyira a mindennapjainak a része legyen, hogy egyértelműen ránéz mondjuk egy képre, és akkor látja, hogy az ilyen AI-jal ő generált fotó. Viszont azt gondolom, hogy sok szempontból én szerintem nem is biztos, hogy kell ezeket így generációsan megfogni, ezeket a kérdéseket, mert mindenkinek valamelyik része ennek a digitális fejlődésnek kihívásokkal teli. Tehát pont a mesterséges intelligencia kapcsán, és kifejezetten az ilyen tartalomgenerálásnál, képgenerálással, képgenerálásokkal kapcsolatban egyszerűen olyan, független attól, hogy ki melyik generációhoz tartozik, vagy mibe szocializálódott, vagy itt a digitális kultúra mely szakaszába kezdett el bekapcsolódni ebbe a környezetbe. Egyszerűen azt látjuk, hogy olyan alapvető elveinket kell felhagyni, hogy ami mondjuk arról szólt, hogy amit látok, vagy amit hallok, ha azt nem is tudom megmondani, hogy az igaz, de legalább azt meg tudom mondani, hogy valós, mert látom, mert, vagy hallom, és hogy itt most folyamatosan felül kell bírálnunk az ilyen legalapvetőbb érzékszervi tapasztalatainkat, igen. És itt ugye teljesen mindegy, és egyre profibbak lesznek ezek a technológiák, tehát hogy itt már nagyon sok mesterséges intelligenciát tanítanak úgy, hogy vannak utána olyan mesterséges intelligenciák, amik felismerik azt, hogy valami mesterséges intelligenciával készült, és így körben-körben tanítják egymást, és válik egyre profibbá ez a technológia, ami szerintem egyébként egy baromi hasznos innovációs potenciál, nagyon-nagyon sok munka szempontjából, főleg így a kreatív ipar számára, vagy tartalomgyártás szempontjából, de közben meg ugye hihetetlenül nagy kihívás is lesz ez az egész.
1: A média tudatossága fontos, igen. Szerintem. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, illetve hogy köszönöm. Alapvető fogalmakat is át tudtunk beszélni, igen. És bízom benne, hogy a nézők, hallgatók is sokat visznek ezzel magukból. Legyetek velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Média Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: Ez a Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma nők integrációjával enyhítik az ápoló hiányt. Hiány szakmának számítható segédápolói pozíciókat töltenek be a programban végzett szakemberekkel a budapesti Károly Sándor kórházba. A foglalkoztatás bővítésén túl a társadalmi előéletek és a munkaerőpiaci diszkrimináció leküzdését célozza a frissen indult projekt, amely hátrányos helyzetű roma nők egészségügyi integrációját valósítja meg. A budapesti Károly Sándor kórház sikeres pályázatán a kritikus hiány szakmának számos segédápolói pozíciókat töltenek be a programban. Végzett szakemberekkel, társadalmi inklúzió és az ápolási minőség javítása. Az egészségügyi ágazat egyik legnagyobb kihívása napjainkban a szakszemélyzet és a közvetlen betegellátás támogató munkatársak biztosítása. A budapesti Károly Sándor kórházban folyó célzott képzés eredményeként az integrációba bevont munkavállalók foglalkoztatása közvetlen és jelentős segítséget nyújt a működéshez nélkülözhetetlen, de rendkívül nehezen pótolható segédápolói munkakörök betöltéséhez. A projekt kifejezett célja a stabil munkahely teremtésen túl, hogy javítsa a társadalmi előélettel és munkaerőpiaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák, s kiemelten a roma nők társadalmi befogadását a közszolgáltatásban való foglalkoztatás növelésén keresztül. A program mintaként szolgálhat arra, hogyan lehet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok aktivizálásával egyszerre kezelni strukturális munkaerőpiaci és intézményi humánerőforrás problémákat. Két telephelyen valósul meg a továbbfoglalkoztatás. A fejlesztés és a gyakorlati megvalósítás az intézmény mindkét stratégiai telephelyét érinti. A tervek szerint összesen 13 fő a projekt keretében célzottan képzett segédápolót foglalkoztatnak a képzési időszak alatt, valamint elengedhetetlen elemként a projekt befejezését követően is biztosítják a továbbfoglalkoztatást. Az új munkatársak a Nyár utca 103 alatti telephelyen a krónikus belgyógyászati osztályon, illetve a Baros utca 69-71 alatti telephelyen ápolási osztályán, valamint a három rehabilitációs osztályon állnak majd munkába. Sikeres életpályájukkal pozitív mintaként szolgálnak a roma nők egészségügyi és szociális területen történő elhelyezkedéséhez, komplex mentori és adminisztratív támogatási háttér. A résztvevők tartós munkahelyi integrációja és szakmai fejlődése nem zárul le a képzéssel. A projekttől fogva 5 elhivatott mentor segíti a résztvevők beilleszkedését, szakmai előmenetelét és munkahelyi kollektíváját való szökkenőmentes belépését. A program kiterjedt adminisztrációs és koordinációs feladatainak hatékony ellátását további 2 asszisztens bevonása biztosítja. A pályázat a Széchenyi Terv Plusz keretében az Európai Unió támogatásával és hazai társfinanszírozásában valósul meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked.
3: Szent Andrássy István művészetével sok gondolat fogalmazódott meg bennem, de bevezetésül rögtön hangsúlyosan hadd mondjam, hogy én nem vagyok roma festészet szakértő, kifejezetten azzal, hogy roma művészet is hivatásszerűen nem foglalkozom, én festészettel foglalkozom, hát ezt lehet mondani, sok évtizede, európaival, magyarral, ezt egy egységnek tartom, és ebben a kortárs magyar festészetben, mert hiába nincs már közöttünk Szent András István abszolút része a kortárs magyar festészetnek, egy egészen különös, sajátos pozíciót elfoglalva. Én tehát fogok beszélni arról, hogy hogy értelmezem a roma festészet kérdéseit, de hangsúlyosan már a bevezetőben szeretném mondani, természetesen büszke lehet a magyarországi cigányság és roma társadalom az ő személyére, az ő művészetére. Alapvetően az én megítélésem szerint az ő művészete ebből már kinőtt. Ebből a lehet, hogy szűknek tartható kategóriából, amit mondunk. Azért némi kapcsolatom van, már évekkel ezelőttről is többeknek nyitottam kiállítást, mindig már roma festőknek, mindig foglalkoztattak azok a kérdések, amelyeket most szeretnék önökkel megosztani. Lehet, hogy el fogok némiképp kalandozni, azért örülök, hogy mindenki ül, és nem olyan feszített körülmények között, mikor a nyitás volt, ahol hát óriási volt a program, és fantasztikus volt a jelenlévők, és egyáltalán az az atmoszféra, ami körbevette. Egyébként ugye Szent András István születésnapján nyílt a kiállítás augusztus 26-án, ez is egy nagyon nemes gesztus volt. Mi most maradunk a képzőművészet talaján, és amit azt hiszem fontosnak tarthatok a következő mondataim jellemzéséül, hogy elég erőteljesen egyfajta aggodalom is ki fog jönni talán a végén mindabból, amit én meg szeretnék fogalmazni. Galéria vezető tulajdonos is van itt közöttünk, nem is egy, és ezért azzal kezdem, nagyon fontos, itt van szemben a ENSZ galéria is, talán oda is már bementek, vagy bemehetnénk, vagy bemegyünk. Hogyha belépünk egy galériába, és elkezdjük nézni tulajdonképpen a képeket, akkor elsősorban a falon lévő képek, a képek mint képek foglalkoztatnak, érdekelnek minket, vagy a téma kelti föl az érdeklődésünket, vagy a festésmód, és sok esetben az a körülmény gyűjtőknél is sok esetben, hogy ki is alkotta ezeket a képeket, az nem annyira fontos, hanem a mű a fontos. Én is sokszor úgy vagyok, hogyha bemegyek egy galériába, tudatosan első pillanatban háttérbe szorítom, hogy ki alkotta, az már némiképp befolyásolja az ember ítéletét, a kép maga hason mindenféle név nélkül, és hát itt különböző megközelítések lehetségesek. Azonban, ha belépünk egy Szent Andrássy István kiállításra, arról elnevezett galériába, akkor először azt tudjuk meg, hogy ki az alkotó, és csak azután foglalkozunk azzal, hogy mik is ezek a művek, milyenek is ezek a művek. Tehát Szent Andrássy esetében, de mondjuk ezt más festőkkel is majd fogok még talán neveket említeni, rendkívül fontos differencia, specifika, megkülönböztető jegy, hogy annyira erős a világa, hogyha belépünk, fantasztikusan tág az ő tematikai horizontja, majd erről is szó lesz, ritka roma festő esetében, nagyon ritka, hogy ennyi minden foglalkoztassa, de nem akarok előre szaladni, hogy itt a személy milyen fantasztikusan rögtön előtérbe kerül, vagyis a befogadást megelőzi az alkotóval kapcsolatos ismereteink megszerzése vagy felidézése, és hogy milyen a személyisége. Ezek mind fontos szavak. Ilyenkor természetesen, újra mondom, művész kollégák, vannak itt galériások, nagyon lényeges, hogy mit tartunk fontosnak, mi kerül előtérbe egy-egy ilyen találkozásnál, egy-egy ilyen első impulzusnál. És ha már tudjuk azt, hogy ki az alkotó, nos, akkor jön egy nagyon izgalmas lélektani folyamat, akkor azonnal kategorizálunk is, más esetben is, de tulajdonképpen itt is, hogy hát ez egy nagyon erős festészet, de milyen festészet, és tulajdonképpen ugye az első kategóriánk vagy minősítésünk lehet, hogy igen, hát roma festészet. De rögtön mondom, hogy amikor elkezdjük nézni a képeket, nem tudom, lehet, hogy vitatkozni lehet velem, hogy többe vagy kevesebb a festészet, vagyis a roma festészet, de minden esetre más a két kategória. Minden esetre a lényege az, hogy ez a világ kiemelkedik. Én egy picit zárt kategóriának látom, sok könyv is van itt, és hát ugye rengetegen foglalkoznak az elmúlt évtizedekben mindezzel, ebből a kategóriában. Tehát tehát egy egyetemes karaktert és jellegzetességet kap. Ezt én rendkívül fontosnak tartom, mert az ennek megfelelő vizuális világ is annyiféle összetettséget hordoz magában, amelyben természetesen beszélni fogok róla. A roma karakterek, ugye úgy szoktunk fogalmazni, művészettörténetek, hogy attribútumok, tehát azok a lényegi jegyek, amelyek a képen megjelennek. Természetesen sok képen ott vannak, de természetesen sok képen nem. Tehát ez az én egyik első nagyon fontos megjegyzésem. Általában ezért választottam ezt a címet, de amivel nem akartunk különösebben nagyon kitalálni valamit, hogy a Szent Andrási jelenség, mert nem, itt nem csak a Szent Andrási festészetről van szó, hanem Szent András István jelképez valamit, ami több is, mint az ő cigány volt, a cigány művész személyisége, ebből ki is tud emelkedni. Ennek kapcsán szeretnék egy általános problémáról beszélni, hogy ugye korábban, és visszatér, és tulajdonképpen hozzászólni ahhoz a témához, hogy iskolázottság, iskolázatlanság, naív művészet, autodidakta megközelítés, hogy milyen kategóriákat ismerünk, és fontosak-e ezek vagy sem. És természetesen a cigány festészetben belül, ahogy én látom, és amennyire érdeklődtem utána, nagyon fontos kategorizálás az, ismerős is, az elmúlt 50 évben sok ilyet látunk, hogy az adott alkotó iskolázatlan-e, vagy már iskolázott. Az iskolázatlanság is van, és az én értelmezésemben két szála van. Lehet, hogy egyfajta általános műveltsége valami van, mert járt valamennyi általános iskolát, szakmát tanult, az is lehet, hogy gimnáziumban. Tehát a műveltségnek, iskolázottságnak ez az egyik ága, a másik ága a művészeti iskolázottság, hogy az illető tulajdonképpen eljárt-e valamilyen mesterhez, valamilyen körhöz, és tulajdonképpen ugye ebben hogy áll, és mert ez a mi hozzáállásunkat és minősítésünket nagyon erősen befolyásolja. Ugye egy olyan kategóriát mondok, pontosabban kettőt, ami nagyon erőteljesen az elmúlt 100 év magyar piktúrájában előjött, a cigány festészettel kapcsolatban az őserő kifejezést használom, tehát valamiféle nagyon ösztönös, nagyon belülről, erről szintén majd még szó lesz, táplálkozó, alkotói kifejezési szándék. A másik, ami nem feltétlenül a roma művészethez kapcsolódik, ez pedig a naív művészetnek a kategóriája. Nagyon érdekes, hogy ma már ilyen szót senkire nem használunk. A két világháború közöttről származik a kategória, a naív művészet, ami azért fontos kifejezés, mert nem a népművészetet, nem a folklort közelíti meg, hanem a naív művészetnek itt az a megkülönböztető jegye, hogy nem népművész az illető, de valami föltör belőle valami. Alkotója 30-as években, erről Andrássy Kurta János egy fantasztikus könyvet is írt, rosszkor a 40-es évek elején, őt utána szélsőjobboldának minősítették is. Tudnék, ez az őserő, ez ugye megvolt a hivatalos magyar irodalomban is, ez egy piedesztára lett emelve, tulajdonképpen jogosan, hímzőasszonyok, fafaragók, kőszobrászok, Bászki Pál foglalkozott ezzel hallatlan sokat a elmúlt évtizedekben. Előjött a magyar társadalomban ez a jelenség, és nagy alkotók tulajdonképpen világsikereket is arattak, nevekbe nem megyek bele, de tulajdonképpen ez egy külön kategória, és bizonyos értelemben az aggodalom, amit mondtam, hogy azt fogok ilyesmit említeni, nagy művészet, mint olyan, hölgyeim és uraim, kipusztult a magyar társadalomban. Nincs. Van ilyen, hogy például roma festészet, van olyan, hogy iskolázatlanság, de már valamilyen manipulált módon, pillanatokon belül elveszi azt az ősi természetességet, amely még az 50-es, 60-as években is megvolt. Általában a magyar művészetben, hangsúlyozom, tehát nem a népművészetről van szó, ezt nagyon keverik, de szerintem ma már népművészet sincs, de ez egy külön csak népi iparművészet. Ezek ugye csomó határterület, ami tulajdonképpen izgalmas vitatéma, és tulajdonképpen a nagy művészet egyik elágazása a cigány festészet, annak a két szélső pontja, az egyik szélsőség az őserő, a csak belülről táplálkozó, mindjárt mondom a legjellemzőbb példát, a másik szélsőség pedig a képzés, ugye divatos szó ma az edukáció, de a képzésnek azok a lehetőségei, amelyeket én az előbb felvetettem. Most az utolsó igazán nagy személyiség az őserő megjelenésében, ugye Balázs János a festő, aki ugye már a 70-es évek vége felé ugye meghalt, klasszikus életút az övé, ugye 905-ös születésű, két általános iskolát végez, nagyon okos ember lesz, sose barátkozott gyerekekkel, mindig csak felnőttekkel, a felnőttektől egész fiatal korában hallotta a meséket, ugye a Tarjáni fönt, amit már régen elpusztítottak, valami nagy töltekezés jött az ő agyában is, és ugye tudjuk, hogy a 70-es évek elején kezdett el festeni, 8 év festett talán, és bődületesen nagy életet hozott létre, semmi iskolázottsága nem volt. A 30-as években szobrásszal találkozott Tarjánban, aki visszadta már akkor egy-két rajzát. Látta, Balázs jelenséget nem elemezem, csak a lényeg, hogy ez az első egyik szélsőség, és tulajdonképpen itt egy olyan bombót, egy olyan definíciót mondanék, amit sokszor használnak irodalomban és képzőművészetben is, hogy ki a zseni. Tulajdonképpen, hogy ki a zseni, vagy aki nagyon nagy egy szakmájában, és erre a válasz az, hogy aki többet tud, mint amit tanult. Ez nagyon fontos. A tanulás nagyon fontos, elmondtam a nyitásban, vagy Szent Andrási kapcsán is, de van egy ilyen jelenségünk, ugye, hogy az űrzseni, hát persze van zseni profiban is, de ezekről a területekről igazán, és ez Balázs Jánosra klasszikusan érvényes, de tulajdonképpen valamilyen módon is, majd Szent Andráshoz is eljutok, de egyelőre róla nincs szó. Tulajdonképpen ezek a különböző szintek az iskolázottságban nagyon fontosak, és részeivé váltak az iskola rendszernek, de tulajdonképpen sokan ugye nem vesznek részt művészi képzésben, és van egy fordított helyzet is, hogy aki tehát nem vesz részt iskolában, de művészi képzést tud, és valamilyen manipulált módon elkezdi ezt az őserőt művészetté alakítani. Természetesen ezek befolyásolják a művészetnek, tulajdonképpen ennek a ősművészeti indítatása művészetnek az alakulását. Nagyon fontos, ugye mondom, hogy aki zseni az, aki többet tud, mint amit tanult, de ez nélkülözhetetlen, azon jobban hozzátennünk. Rendkívül fontos, igaz a profi művészeknél is, sokszor nem találkozom ezzel, ez pedig az önképzés. És magyarul mondom, mert ha latint mondom, hogy aki autodidakta, érdekes módon, nem tudom, erről ebben a körben már beszéltem, de ugyanúgy, mint az amatőrnek és a dilettánsnak, ezeknek a kifejezéseknek van egy pozitív és van egy negatív konnotációja, értelmezési lehetősége, mind a kettőt jobb magyarul mondani. Tehát az autodidakta klasszikusan önképzés van, ha rámondjuk egy képre, ennek az alkotója autodidakta, valami pejoráló, valami. Ha azt érezzük, hogy egy kemény önképzéssel, együttjáró jelenséggel szembesülünk, az pozitív, nekem persze autodidakta, és nagyrészt én is az vagyok a magam műveltségével. És ez nagyon fontos. A profi művészetben is, de itt is találkozom azzal a roma festőknél is, a nagy-nagy-nagy ellentéte az önképzés akarásának a rutin megjelenése. Minden művészetben, ezt már többször hallották tőlem, hogy az egyik legnagyobb veszélynek a rutint látom, mikor egy művész képes következő kiállításán ugyanazt kiállítani, ugyanúgy csinálja egy vonással másképpen, ez a legnagyobb veszély, nagyon sokszor találkozunk vele. Igen, ám nézzük meg például egy pillanatot, de még nem róla beszélek, Szent András István. egyáltalán egy pillanatra nem találkozunk azzal. Valami olyan belülről folyamatosan töltekező új és új gondolat, új és új benyomás éri valamivel kapcsolatban, amiről majd még szó lesz, hogy ez föl sem velül, és akkor még egy kifejezés, amit ide párosítok, és a, tulajdonképpen a roma festészethez is, hogy mikor lesz hiteles az a mű, amit látunk. Itt is van a szó, hogy autentikus, ugye, hogy ez egy döntő kategória, sajnos sok olyan roma képet is látni galériákban különösen, ahol tehát a rutin és a hitelesség nincs jelen, és egy szándékolt primitívség, ugye ez a szó is létezik a művészetben, de érdekes módon nem az európai művészetben használjuk jellemzően, hanem a tengeren túlhoz, meg az indiánokhoz, meg a Húsvét-szigetekhez, de ez is lehetne, ez is egy kategória, mert a iskolázatlan őserőt jelenti. Tehát tulajdonképpen ezen kategóriák mentén jutunk arra, hogy itt ezen a területen súlyos gondok vannak. Szerintem a roma művészetnek nevezett jelenség további fennmaradásának egyik meghatározó dilemmája és meghatározó konfliktusa, és erről tudtam kicsit a megnyitón kevesebbet beszélni, hiszen mégiscsak Szent Andrási kiállítást nyitottunk, amiről beszéltem, az iskolázottság, a műveltség, mert az egzisztenciális folyamatok, amelyek jelen vannak azért a magyar társadalomban is, hogy ahogy szervesül a hazai cigánysága magyar társadalom szövetébe, ahogy képezi magát, ahogy elfogadja az általános civilizációs életforma által biztosított lehetőségeket, és ír is vele, nagyon helyes, éljen, illeszkedjen be, nos, a véleményem szerint úgy csökken, és úgy csökken egyfajta, most ezt mondom, ősművészet, naív művészetnek tovább élésének a lehetősége. Most nem tudom, zenész kolléga van-e itt például, de van egy ilyen, múltkor meg akartam kérdezni, hogy úgy látom, hogy ilyen óriási zenei tehetségeknek a topzódása a roma társadalomban, mintha jönnek a fiatalok, ismerem a Nagymező utcai középiskolától rendkívül sok, nagyon erős a roma arány, és baromi jó zenészek lesznek, de ott is most már, mintha a roma gyerekek nem annyira cigánzenésznek készülnek, hanem jazzmuzsikusnak készülnek, nem annyira cigánzenésnek, hanem a klasszikus pályákat célozzák meg. Ugye most a zenészekkel kéne megvitatni, ez az én érzésem, ami összefügg azzal, amit mondok, tehát olyan pályák felé orientálódik a cigánság teljesen természetesen, ami ezt a fajta őser, ennek a fajta őserőnek a további lehetőségeit szűkíti. A képzettség és az ősi látomás értékeinek egyidejű jelenlétére nagyon kevés példát, és egyre kevesebb példát találunk, saját tapasztalataim szerint, és tulajdonképpen az egyik kivétel még éppen Szent András Istváné, és itt emelem ki, még fogom őt említeni, ő erre az egyik legnagyobb példa, de hát sajnos már számolok utána 94-ben halt meg ugye Péli Tamás, ami akkor már ugye 20 év, vagy 30 év, igen, nagyon régen, tehát kitűnő művész volt, képzett művész volt, azzal a ős képességgel még, amiről én beszéltem, és azért is fontos az ő nevének az emlegetése, több témában egyébként fölmerül Péli Tamási mesterség átadásnak a hatása Szent András Istvánon. Ők tehát, és rájuk nyugodtan mondhatom a zseni kifejezést, nem abban az értelemben, csak Szent Andrásra még igen. Bár rengeteget tanult elsőbb a Péli Tamástól, de Péli Tamás ugye itt érettségizett a közeli Törökpál utcai művészeti gimnáziumban, többen tudják, milyen kitűnő iskola, azzal a végzettséggel is profivá lehet válni, de ő ráadásul még Hollandiában királyi akadémiát is végzett. És hát ugye a magyar cigány festészet kiemelkedő személyisége, de olyan értelemben, amit én felvetettem, hogy mennyire viszi tovább azokat a ősi látomásos világokat, bizony ő már ebből tulajdonképpen ki is nőtt. Egy biztos, hogy ahogy a társadalomban háttérbe szorulnak egyfajta primitív, egyfajta naív művészethez köthető jelenségek, életminőségek, életkörülmények, tulajdonképpen úgy nehezül ennek is a továbbélése, ugyanakkor erre mondom, hogy a folklor továbbélése is, a magyar művészetben is nagyon-nagyon kevés. Erre már jó példa, én úgy fogalmazom, hogy elbizonytalanodik, tulajdonképpen ezt már mondtam, de emeltem, hogy a népművészet az iparművészetté válik, és hát sokasodnak a felhők tulajdonképpen ilyen értelemben az általunk roma festészetnek tartott fantasztikus jelenségnél fölött is. Most erre a hosszú bevezetőre azért volt szükség, hogy amellett érveljünk, hogy illetve feltegyük a kérdést, de érveljünk is, hogy van-e megoldási lehetőség, és van-e olyan, ugye, én mindig a tercium datura harmadik útnak is a képviselője voltam, ugye két szélsőségnek, hogy valaki ősi, ösztönös világot hoz magával, bár nagyon nehéz, ha a civilizációs körülményeim jobbak, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, és ez a fajta ízlés jelen van-e, ugyanakkor a festészet tulajdonképpen messze kiemelkedhet ebből, és már inkább egy autonóm művészeti értékké válik, ahol ez a fajta nemzeti sajátosság nem érzékelhető. Erről később már még szeretnénk beszélni, de talán a nyitáson is elmondta, hogy tavaly volt a nemzetiségi törvény elfogadásának a szintén a 30. évfordulója. Ugye 13 nemzetiség van Magyarországon, és kortárs művészek rendeztek a közeli Szépháromban egy kiállítást. Görögök, bolgárok, németek, cigányok, sok mindenféle, akik élnek, akik ugye akkor már szlovákok, románok rendelkeznek, és hát bizony, kedves barátaim, ami nekem elég régen témám szintén, hogy olyan, hogy nemzeti sajátosság a kortárs művészetben, az bizony kipusztulóban van. Nincs igazán európai értelemben szerintem kortárs magyar festészet úgy, hogy annak volna valami nemzeti karaktere. A nagy ideológusok és a meghatározók, most egy pillanatán megint nagyon elkanyarodtam, mert nem Szent Andrásról, hanem a kortárs művészetről beszélek. Tulajdonképpen bárhova megyünk nagy vásárokba, abszolút nem érzékeljük ma már azt, hogy milyen nemzetiségű az alkotó, vagy egyáltalán ki tud-e fejezni valamit annak a nemzetnek a karakteréből, akit képvisel. Ugye Nyugat-Európában a rendszerváltás után rákattantak a nyugati kereskedők az NDK-ból, az oroszoktól érkező festőkre, mert valami olyan hangulatot hoztak, ami akkor megújította a nemzetközi műkereskedelmet, ez eltűnt. Minden orosz és minden kelet-német beolvadt a nagy művészeti masszába, és tulajdonképpen lehet, hogy karakteresen fogalmazom, nem is beszélnek erről ma már, akik a művészetelmélettel foglalkoznak, olyan, hogy a kortárs művészetnek volna nemzeti karaktere, nincs. Főleg egyfajta avantgard hozzáállásban, törekvések természetesen vannak, magyar motivumokat lehet alkalmazni, sok mindent lehet, de összességében a művészetből ez kihunyóban van, de ez nem csak a festészeté, gondoljuk el a kortárs irodalmat, a Nobel-díjasokat, a magyarokat, hogy mit írt Eszterházy, mit írt Lázas Péter, mit írt Nagy László, magyarok, de egy európai, sőt egy világ életérzést sugároznak. Még mindig nem. Mi a megszűnésnek az egyik magyarázata? És ez a nagy kérdés, amikor politikával végképp nem akarok foglalkozni, de amikor annyira akarjuk az Európai Unió belül őrizni valamilyen módon a magyar identitást, akkor baromi nehéz, ugyanazokkal az autókkal járunk, ugyanazokat a borokat veszünk, ugyanazokat a rövid italokat, ugyanúgy butorozzuk be, ugyanolyan az öltözékünk, bárhova megyünk áruházba, Európába, mindenütt ugyanazzal találkozunk, hol van akkor itt a nemzeti karakter, miképpen lehet őrizni. Erre mondják sokan, hogy a művészet az az egyik lehetősége, de én tapasztalataim szerint a profi művészetben, sem az irodalomban, sem a képzőtőben, sem a színház művészetben, sem a tánc művészetben ez nem őrződik. Aki vitatkozik velem, az azt mondja, hogy igen, a népművészet, meg a néptánc, meg igen, az egy más. Az egy őrzött örökség, az ugye, de az nem autonóm művészet, az egy nagyon fontos örökség, ilyen minden nemzetnél van, az írtánctól kezdve sok mindenig, és szóval végigmentünk egész Közép-Európában, de vagy Európában, vagy a világban, ezek a folyamatok, ezeken nagyon lehet vitatkozni, ez egy komoly tapasztalat, és ezek a folyamatok azt hiszem, egy olyan sodródást és egy olyan determinációt visznek a művészet területébe is, az életforma változása okán, persze, hogy az egzisztenciális különbségek megvannak, amelyek a művészetben is azonos jelenségeket eredményeznek. Ugye, amíg mi volt egy vasfüggöny, ugye örömmel figyeltek ide nyugatról, amint leborult a vasfüggöny már korábban, a kelet-európai művészek teljesen átvették a Nyugat-Európát, Nyugat-Európa átvette Amerikát. Tehát ez egy olyan kérdés, ami nagy, nem, hogy ez most veszélye vagy sem, lehet azt mondani, hogy az, hogy a nemzeti karakter egyfajta módon megszűnőben van a szellemi területen, hogy ez tulajdonképpen pozitívum, sokan ezt akarják, de őrizni nagyon-nagyon nehéz, vannak területek, az egyik legfontosabb, és azért nagyon-nagyon fontos, hogy említettem, mert én a roma kultúrával is ezt látom, hogy a nyelv. A nyelv. A magyar nyelvvel őrizzük magunkat, hogy magyarok vagyunk, de ezen kívül nagyon kevés, sok minden van, mert mindent ugyanolyat akarunk csinálni, mint amilyen a nyugat-európai. Még mindig megvan bennünk egy ilyen igazadás, ez nem csak az autógyártásban, hanem a művészetben is így van. Na, visszatérve, ez a veszély tehát minden művészeti ágra leselkedik, ilyen értelemben erre a fajta roma festészeti, a festészet alakulására is nagyon ezek a veszélyek. Ugye van egy ilyen hegeli kategória, filozófia, említettem már a harmadik utat, hogy megszüntetve megőrizni, tehát ami érték volt, megpróbálni beépíteni a jelen művészi magatartásába, és ezt valahogy tovább vinni. Ugyanakkor a szakmai felkészültség az legyen nagyon fontos. Nos, én tehát úgy látom, hogy Szent András István az egyik utolsó ebben, kíváncsi vagyok, hogy majd a következő észletek mit mondanak, és úgy fogalmaznék, visszatérve a legelején, hogy amikor belépünk, nem a képeket nézzük, hanem a Szent Andrási személyiséget. Egy-két mondtam, nem sokat, egyszer-kétszer találkoztam vele, azok se ilyen személyesen, nem ilyen közösségi találkozások voltak. Azt mondanám, hogy neki nem a foglalkozása volt az, hogy festőművész, hanem neki az élete, az élete. Minden képen látjuk ezt a rendkívüli erős azonosulást. Nem az élet formája, hanem az élete. Tehát amikor művészet és személyiség egy, és erre mertem kimondani, utólag gondolkoztam, hogy fogok bírálatot kapni, ezért Csontvári nevét is, hogy szóval ez a fajta megszállottság, ez a fajta, amikor a személyiség ennyire feloldódik abban, amit művelek, rendkívül kevés a példa. Nagyon sok jó művészt ismerünk, nagyon sok kitűnő művészt, akinek élete halála a festészet, vagy a művészet, vagy már. De ezt a fajta tökéletes azonosulást, ezt nagyon-nagyon kevés művésznél tapasztaljuk. Én Szent Andrásnál ezt érzékelem, és nagyon-nagyon értékelem. Nagyon fontos, általában a roma festészetnél, és most már egy kicsit Szent Andrási felé, hogy nem foglalkoznak a aktualitásokkal általában. Tehát mondjuk a népművészet is addig jó, amíg nem foglalkozik, nem is tud, mert a népművészet a korai emlékekre kell, hogy építse a további értékeit is.
0: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor tölt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Ugye ez a fajta roma festészet is valamilyen módon a múltból töltekezik. Én most úgy fogalmaztam, hogy aktualitás, de mondhattam volna azt, hogy a kortársi életérzésnek közvetlenül nem kifejezője. Egy képen van a képviselők, ami baromi erőteljesen, de ráadásul a rendszerváltás 90-es évek elején festette, tehát amikor törtek fel az indulatok. De ez végül is általában a roma festészetnek, de Szent Andrásnál nagyon jellemző, de úgy, hogyha még historizál is, akkor is hozzánk szól, tehát nem úgy fordul a múltba, hogy csak nosztalgiázik és emléket idéz, hanem hozzánk is szól. És nem igaz természetesen az sem, hogy aktuálisan nem foglalkozik, csak az a társadalmi kérdések, mert itt van, vagy fönt van a jazzzenészek és a muzsikusok, és akár mondjuk Chaplin, tehát hogy a 20. vagy Federico García Lorca igazán 20. századé, de értik, hogy miről van szó, más tartományok foglalkoztatják a művészt. Én itt úgy fogalmaztam, hogy ez a fajta realitás, ami minket körbevesz, ami nélkül nem tudunk élni, mert kilépünk rögtön ez a világhoz körbe, minket innen kiemelkedni nem nagyon tudunk. Ez egy ilyen furcsa levegéssel van jelen Istvánnak a festészetében. Most a realitás nem stílusra mondom, hanem ugyancsak aktualitásra, a való világ. A való világ valamira benne van, majd később erről beszélek, elsősorban emberek közötti viszonyok, lélektaniság, de hála Istennek ebből kivonja magát, és egyfajta egyetemességé válik mindezzel. A jelen is inkább, ez a szó fontos, látomássá válik. A látomást, a definíciót kellene mondani, ugye az álomhoz is hasonlítjuk, ugye vízió latinul, de ugye festő igazán látomás nélkül nincs, kortárs festő sem, cigányfestő pláne nincs, hiszen az a gyökerezettség, ami a származásból ered, az rendkívül fontos és meghatározó. Ezek ilyen alapfogalmak, amelyek szerintem ezen a kiállításon is nagyon jelen vannak. Kapcsolódik mindehez, és ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy verset is, a vágyak. Ugye minden művésznek, de a cigány művészetnek talán szintén egy megkülönböztető jegye a vágyakozás. Vágyakozás a szeretetre, vágyakozás a világba való beilleszkedésre, vágyakozás az emberi kapcsolatok valamiféle másságára, mintha az egész roma festészetben benne lenne az, hogy én egy idegen test vagyok egy másik társadalomban, de valahova akarok tartozni, nem csak a saját tagjaim között, hanem ebből kiemelkedve az én érzésem szerint ez minden festőre, cigányfestőre jellemző. Természetesen ugye a mitoszvilág, a cigány mitoszvilág, ami egy egész más, mint amivel mi rendelkezünk, vagy amit a Bibliára építünk, és egyfajta, megint nagyon fontos, meseszerűség. Minden cigány festőben, hát Balázs Jánosban is ez alapvetően megvolt, és más neveket is mondhatnánk, mesélni, elmesélni egy történetet. Itt is látjuk ezen a képen is, hogy itt elmesél egy történetet, szépen föl lehet bontani, miközben a homokórában megy le az idő, és állarcok, és arcok, és utálatok és barátságok szólalnak meg. Tehát ez nagyon fontos, hogy mesél nekünk a művész, és ami Szent Andrásinál fontos nagyon, ugye nem minden festő ilyen, hogy eseménydúsak. Tehát azért is lök meg minket minden képe, mert nagyon jó festő, nagyon jó képek lehetnek, ismerünk ilyeneket, amikor semmi nincs a képen, csak egy pára, vagy egy kötfolt, vagy egy vízfolt, vagy egy felhőfolt. Cigányfestőnél ilyen nincs. A roma festészet az általában rendkívül erős, eruptív, kitör valami belülről, és Szent Andrásinál is ez az esemény centrikusság, ez nagyon fontos az én értelmezésemben. Tulajdonképpen abszolút benne vagyunk az ő piktúrájában, és benne vagyunk abban, hogy már mondtam bizonyos fontos kategóriákat, egészségedre, amelyek aztán alapvetően fontosak, és már még konkrétabbak, mint amit eddig mondottam el eddig, az a nők és a lovak jelenléte. Ugye ez két olyan tényleg attribútum, ami halatlanul fontos. Azt hiszem, a nők minden férfi életében, de Szent András életében nagyon fontos lehet. Tulajdonképpen tudjuk a sorsát, hogy igazán anya nélkül úgy fölnéni, ahogy ő nőtt fel. Tehát egyfajta anyaság iránti nosztalgia, vágyakozás, valamint a női nem szépségének és a cigány mitoszokhoz kapcsolódó fontosságának a jelenléte többképpen itt a Madonnákkal kapcsolatban, akarok majd erről beszélni, és hát tulajdonképpen a lovak, amelyek a cigánylovak, amelyek talán majd még szintén mondanék valamit, alapvetőek, és hát talán mindez abroncsba fogja, ha még mindig nem mondtam elég kategóriát, a piktúráról, akkor hangsúlyosan nagybetűvel írtam, nem is mondtam el a nyitáson, a szabadság. Ugye az a művész, akiben benn van egy ilyen mindennel együtt, hogy ezzel tudok szabaddá válni. De ismerjük az ő életét is, és szabadnak lenni, hogy mi mindennel próbálkozott, írással, rendezéssel, színpaddal, stb. Míg nem, ugye volt a korábbi próbálkozása is képzőszert, míg nem Péli Tamással találkozva, Tamás meglátja benne, amit akkor még nagyon nem igazán lehetett, a 90-es évek elején, akkor még semmi nincs ebből az életműből, majd hivatkozom rá a nyitással is, erre hivatkoztam, egy nagyon korai rajzi próbálkozása, de ha ránézünk erre, ennek a szimbolikája, ha minden fontos, amit elmondtam, ezt mindezt összefoglalja, hogy ez az ember, ugye elmondhatjuk, tudjuk róla, hogy viszonylag rövid ideje során is mennyi lelki és testi gyötrelemmel kellett megküzdenie. A testi gyötrelem, most már egyetokban tudom én is, hogy telnek az évek, de aki fiatal korától ehhez hozzá kell, hogy szokjon. A testi gyötrelmeket legyőzve egy szabadságtudatot megteremteni a képeivel, ez azt hiszem egy alapvetően nagyon-nagyon rendkívül. Hát ugye újra mondom, egy abroncs, ami mindazt egybefoglalja, amiről eddig szó volt. Így azt gondolnánk és körülnézünk, hogy a cigány festészetben sok a dráma, a meseszerűség és minden egyéb. Természetesen itt is nagyon sok a dráma, Szent Andrásnál, de mivel nagyon életszerű, nagyon az élet hétköznapi történéseiben is veszi a témáit, igenis van benne humor is, kevés, de hogy a érzések, emberi érzések széles skálája, fönn feltétlenül nézzék meg a Bohém Toreador című képet, ami tulajdonképpen a maga szürrealitásában is ezt a kicsit szürreálisan megközelítve humorral jelenlévősége azért fontos, hogy ez nem egy ilyen magába forduló művészet, ami csak az én lelki bajaimmal foglalkozik, ami központi természetesen, hanem itt az emberi tartalmak, a zenészek közötti kapcsolat, a mesteremberek, az ötös, szóval a Lorca-ja, az fönn van az a kép, ott is az emberek közötti kapcsolódásoknak valami olyan tömény érzékenysége érzékelhető, ami kevés esetben, és hát még egy szó, ami általában a roma festészetre jellemző, de tulajdonképpen beszéltem róla, már csak ezt a szót nem használtam, az indulat. Tehát amikor a jazzzenést is, vagy a Chaplint, vagy a zenészeket álló helyzetben gondolkozva örökíti meg, akkor is minden képének van egy nagyon erős, mélyről töltekező indulati lényege. Ez a kollekció, amit itt látni lehetett, ott láttunk azért már egy pár Szent Andrási kiállítást, és sokat is, és ugye azért hangsúlyozni kell, hogy kicsit véletlenszerűen állt össze, ugye, ahogy hát hallom tőletek is, hogy gyűjtők, barátok, akiknek szóltatok, aki elérhető volt, akik odaadta a művét, és kölcsönözni, tehát látjuk nagyon érdekes ezt föltérképezni. Ennek csak az a fontossága, hogy mi, aki kiállításokkal foglalkozunk, én nagyon nem szeretem a véletlenszerű kiállítási anyagokat. Tehát akkor behoz egy művés, elmegy, behoz, hát találtam a sarokba, jó lesz ide ez a 10 kép. Nem vagyok feltétlenül kurátorpárti, de az ilyen esetőlegességeket abszolút nem kedvelem, vagy a képeknek akkor egy nagyon tudatos elrendezése szükséges. Na most Szent Andrásnak kivétel, hogy összeintek ezek a képek, lehet, hogy nincs igazam, hogy kicsit véletlenszerűen, de mégis aki hozta, jó barát, ismerős híremet, hondgyűjteményből, ami a legjelentősebb, muzsikus barátoktól, gyűjtőktől, pont a nagyon jeles gyűjtőtől is van tár, de mindez rendezhetővé vált, egy egységes egészé úgy, hogy megszólal Szent Andrási Ügyesztenek minden ága, meg valami őszintén, hogy ezekből a rajzokból én korábban nagyon keveset láttam, és ebből a szempontból is nagyon izgalmas a kiállítás. Én négy karakterbe, nem hosszú már, amire még írjátok egy picit, de most már majd hamarosan talán, bár még egy-egy műről nem is beszéltem, de hogy négy karaktert látok pozitívnak nagyon, hogy ez a tematikai sokféleség, amire most utaltam, hogy és ugyanakkor karakteresség, ez nagyon szépen megjelenik, és hát ami engem elbűvöl, erről sokat most sem fogok tudni már beszélni, de a technikai sokféleség. Kedves barátaim, úgy megnyitnak kollégák kiállítást, hogy beszélnek a festményről, a tematikáról. Számomra rendkívül fontos az, hogy a festő milyen eszközökkel dolgozik, hogyan készíti el, mire dolgozik, és ez a fajta alkalmazó készségnek a variabilitása egészen lefegyverző Szent Andrásinál. Tulajdonképpen Szőnyi István már leírta, vagy 70-80 évvel ezelőtt, hogyha ő is egy képpel találkozik, akkor nem a témája foglalkoztatja, hanem hogy hogyan csinálta a művész. És azt elmondja, hogy lent Olaszországban, amikor a Raffaellókat is nézte, azt, hogy mi a bibliai téma, hát az egy dolog, azt megfejtjük. De hogyan tudta ezt a freskót, vagy milyen módon, ugye nem lehet sajnos megkaparászni, de a festő szeme az röntgen szem, hogy megfesteni a módszert. Ez megint egy külön vita téma, csak úgy megemlítem. Na most ez a rajz és a grafika és a festészet és a grafikának ez a hallatlan sokféle megvalósulása, egészen fantasztikus szintre jutott ő a rajziságba. Nagyon azt mutatja, hogy tényleg nagyon nagy művész, és majd még talán meg a kréták, meg a pasztel, meg a barna kréta, meg, tehát a vonalkultúra, a vékony és vastag, a finom ceruza rajzok, ezek mind jó következtetések, vannak lehetőségek. És természetesen ugye a szigánsághoz fűződő témák nagyon fontos. Ugye a szabadságot, mint témát említettem, nagyon fontos a föntivel, nézzék meg a Király című munkáját színalkalmazásban, hogy egy magábaros, lehet, hogy ír király, mert egy magábaroskodó király, alig van szín a képen, barnák, szürkék, tónusgazdag kép, egy magábaroskodó király, nagyon-nagyon fontos mű. A címek is természetesen nagyon fontosak. Itt ugye ezen a szinten akár ez a hajnali ébredés címet adta ugye a tulajdonos, van benne valami, mindként álmok, kereszténység, mitoszvilág, erő, érzékenység. Szóval amikor ránézünk egy képre, mondjuk egy mértani képre, azt mondjuk, hogy pontos, exakt, és hát minden jó a kép. De ránézünk egy ilyen képre, kb. 40 kategóriát mondhatnék, különböző jelzőket, ez a mi verbális képességtől is függ, amit ez a kép kifejez a tevével és a különböző jelenségekkel, az egymás közti viszonnyal, és hát mondom, ez a homokóra, és mindez egy hajnali ébredése utal, ez a képet mindenképpen kiemeli, de ez a másik két kép is így van, a fekete bú románca és a hajnali ébredés is. Mondtam, a megnyitón több románc képet látunk itt, ez nagyon érdekes, hogy a románc, mint szó, ugye milyen irodalmi történeti kategória, mert egyébként igazán egy ilyen középkori ballada költemény a románc, de ha most kimondjuk, akkor férfi és nő közötti kapcsolatnak valamilyen módjára gondolunk, ugye? Jelzőként is mondjuk, hogy románc van X és Y között. Na most itt több románc, az éjszakai románca, a lólátható, az alvajáró románca, a cigány románc. Ez mind szintén az ő lelkiségének, tehát a címei szerintem fontosak, még ha több képen nem is tudjuk. És ez nagyon érdekes, hogy ugye nem maradt, és a tulajdonos, vagy esetleg a rendező foglalkoznak ezzel, de ez nagyon lényeges az ő értelmezésében. Ugye több ragyogó női portrét látunk, hát ez itt egy fantasztikus tekintet, ezzel a fölhúzott vállal, olyan igézően néz ránk, és az a vertikális kompozíció tulajdonképpen erotikusan is, mert nem fejportréről, nem felső testről van szó, alig látunk a kép alsó részében valamit, de a leeresztett kéz még tulajdonképpen a nőisége felé is hangsúlyozza, ennek is van egy erotikus vonzalma, de így több portrét látunk, és itt jött az első idézet, és majd sajnos meg kell még egyet hallgatniuk, Lakatos Mennyét Füstös Képek című regénye életem egyik nagy olvasmánya 70-es évek közepéről, második feléről, már akkor is mondtam, hogy azt hiszem jövőre lesz 50 év, hogy először megjelent, régen nincs közöttünk az író, ugye cigányíróról van szó, és például a cigány öntudat, a tudatnak egy hallatlan pontos fogalmazását Lakatos Mennyértől hadd olvassak fel, de gondoljunk végig tulajdonképpen Szent Andrásira is. Egyeszem első személyben írja a könyv főhősen, borzasztó gyermekkorról, 40-es évekről van szó. Nem bírtak letörni a kudarcok, írja. Két szó visszhangzott bennem. Akarni, vagy nem akarni. És ha akartam, nem ismertem korlátokat, gátat, vagy akadályt, csak a célommal törődtem. Baromi fontos mondat. Ugye nem igazán ő, mert egy főhős a regényben, de nagyon-nagyon fontos az életében, és az, ahogy vál, ahogyan tulajdonképpen Szent András István is visszanyúl a saját hivatásához és szakmájához. És ha még megengedik, akkor, és ha megtalálom a táskámban, amiben sok minden van, sajnos meg kell hallgatniuk előadásomban egy verset, ami mindahhoz kapcsolódik, amiről Szent András kapcsán, egyébként ugye a véleményem az, de mondtam már másnak, és ugye a cigány művészetben fantasztikus az a alkotóknál, hogy sok művészeti ág iránt érdeklődnek. Zenész barátaim is írnak, festenek, olvasnak. Szent Andrásról is tudjuk, hogy írónak, rendezőnek, másnak készült, és sok művészről ez érzékelhető. A Bari Károly, aki 52-ben született, még él, de képzeljék el, hogy ez a verses kötete, amit én 1970-ben vásároltam meg, akkor jelent meg, amikor Bari Károly 18 éves volt. 18 éves volt, most ugye 52-es, tehát 70 fölött van, megvan, később rengeteg gondja volt a kommunizmussal, de a 18 éves kor ellenére picit hosszú, de remélem le tudom önöket kötni. Hallgassák meg ezt a verset, és gondoljanak Szent Andrásira, Béli Tamásra, Lakatos Mennyére. Rongyos cigány sátorok homályába, hegedűk víjogásából élő férfiak közé, akiknek háta mögött megátkozott szerelmek sárkányai csatáznak, itt a legfontosabb fogalom, hogy elmondom, visszavágyódom. Fekete putrik ágyaira, gubancos hajú lányokhoz, akik tüzet őriznek önükben, gyönyörű, tüzet őriznek önükben, itt majd a lányokat szeretkezésre széttárt lábaikkal égig rúgják a gyönyört, nagyon öreg cigányok meséit hallgatni, vissza a mindenkinél szerelmesebben szerető anyákhoz, mert ők öltöztettek piros ruhába, elűzték nyelvemről a némaság fekete madarait, és loptak nekem kincset, hegedűk húrjairól éneket, ők lobogtattak csillagokból varrott kendőt jövőm felé, és dobtak utánam aranypénzt, hogy szerencsém legyen. Azért is hangsúlyozok így, hogy a ritmikája is milyen a versnek. Jaj, megint a legfontosabb szó. A festészetben is erről van szó. Visszavágyom, visszavágyom. Szomorú balladákat tanulni nagyanyámtól, nagyanyám vénységes, vén körögös putriknak porban fuldoklik ablaka. Na ez az, ami lehetünk, ez az, ami nincs. Kopasz varjak gubbasztanak a kéményen, károgásoktól megfagynak pipátban a csillagok, gyönyörű, a nagymamáját. pipájában, amit esélyként halászol ki a tóból, vak kutyát valít, éjfél lobja alatt hazajött a nagy cigány, kibolygosodott szemében, felvírt a tűz, megzendült kezében hegedűje, te muzsikáltattál vele, sírjál át, és összetörtett bánatodban, törött hegedűt tettél a koporsóban, piros bort ittál akkor a kocsmában, éles késed azzal hátában táncolt, hosszú éjszakák kínoznak, orcád mezeje, teli aggatva bajjal, 16 gyermeked ellopták a fények, nem látod őket, pedig vak kutyáddal sokszor elindultál már, hogy megkeresd őket, legalább azt a lányod, akinek combjairól te mostad le elragolt szüzességének vérét, falu végéig jutottál csak, keresztövében telesírtad, rózsás kötényedet, bénséges tanyát fújdokig, a magányban, nagyanyám. Utolsó szakasz, a lényeg, visszamennék, visszavágyom emlékeim közé, hisz oly szépek, nem tehetem, köt a jövőm, hely, testvérek, cigányok, ti azért induljatok a táncba, vagy szélviarok éneke nyűvi a hegedűt, zörgő Krisztus csontvázak dübörögnek, a végtelen utakról visszaváltatlak apró cigánylovakon, a tűzköré szilaj hősök, hegyi patakok kék zubogása, asszony csípők fickándozása, cigánysors vöröslő mámora, tombolt ki magad. Na, hát azt hiszem, hogy amit a cigányságról el lehet, és a művészetükről, a pittúráikról, a költészetükről, és amit ez a főstészet is kifejez számunkra, az mindez ebben a versben megtalálja. Amit még felvillantanék, itt van egy szakrális tematikájú kép. Én ide tettem volna fölülről, ugye ott van a Szent János, azt hiszem a keresztelő Szent János, az valahogy egymás mellé tettem volna. Igaz, hogy az úgy kép, ez meg így kép, de valahogy de ez mindegy. Fönt is, tehát, hogy mennyire fontos volt, ezt látjuk a képén. Szent Ferencről egy ragyogó portré, tehát az olvasottsága az szintén lenyűgöző, és ezek megnyilvánulnak. Ugye látjuk az ezüstműves, aranyműves, az ezekhez fűződő rajzokat, fönt a ragyogó festmény, azt ugye tudjuk, hogy Péli Tamás édesapja itt a közelben ragyogó ötvös aranyműves volt, és Tamás ezt a fajta szemléletet, és a Tamás, ki sem mondtam ezt a szót, a reneszánsz iránti halatlan erős vonzalma vezette tulajdonképpen Szent Andrásit is egyfajta új megújuló művészeti szemléletek felé, és hogy ezek a szakmák, az üstfoltozó, nem ezüst, hanem is nagyon nagy különbség, és milyen fantasztikus. A portréi, újra mondom, hogy a Kamaró Kobold együttesnek csinált egy hanglemez baritót, fönt látjuk egyen följel. Örülök, hogy Farkas Zsolt itt volt a nyitáson, és tudtunk erről beszélni. Ahogy a Kobold is fantasztikus, ugye, mint valami manószerű földszellem, meg ember gyönyörűen festette meg Szent Andrási. És hát ez a fajta sokféleség minden tematikájában nagyon fontos. A Lipai Balázs Hajdú főkapitány, fantasztikus erős rajz, látom, hogy az Valóci Ági tulajdona, meg hát, hogy ezek is érdekes, amit az emberi lát. Hát a fönti, illetve itt a rajzok, az illusztrációk, hát barátaim, ilyen, hogy Harpagont a Molière-ből így megközelíteni, egészen fantasztikusak ezek a rajzok, már a 90-es évek elején közepéből itt említettem, hogy irigylem Farkas Mihály urat, aki vezette az egészet itt bent. Van egy 94-ből élő rajza, tehát hatház ceruzával, egész székony. Megvannak az előképek, nem igazán Szent Andrási munka, de az elmélyültségét nagyon mutatja, ráadásul nem is kartonra, papírra rajzolta. Kicsit ilyen Hieronymus Boschi világ jelenik meg. Chaplin értelmezése is egészen rendkívüli. És ugye a nőket sokszor emlegettem, és itt ezek a madonnák, és akkor még egy Lakatos Mennyért mondat, ami egy érdekes, mert ellentmondásosan közelíti meg a női mágiát, így ír Lakatos Mennyért: nagyon szép asszony, sóhajtotta. A másiknak túlságosan nagyok a szemei. nem a legszerencsésebb, ha egy asszony tudja magáról, hogy szép. Elnyeli a szemével az embert, mint valami feneketlen kút. Micsoda fogalmazás. Aztán másokat is, mert százat el tud nyelni egyszerre. Írja, ugye az asszonyról, a nőről, ugye még egyszer elnyeli a szemével. Nézzék meg azt, a madonnák, ezek madonnák, vagy a szemét ennek a... Tehát, hogy milyen találkozások lehetnek, amikor szóval az irodalom és a képzőszek utoljára olvasom össze, elnyeli a szemével az embert, mint valami feneketlen kút, aztán másokat is, mert százat is el tud nyerni egyszerre. Ez a fajta mitoszvilág, tehát egészen különleges és varázslatos ebben a festészetben, és hát legyen ennek az előadásnak a vége felé az, amit elmondtam a nyitáson is, hogy az irodalmi érdeklődése is lefegyverző a Szent Andrásnak, amit itt is érzékelünk egyébként, különösen ugye a Lorca, és tudjuk, hogy nyilatkozataiban, írásaiban természetesen Nagy László, természetesen Pilinszkit, és többször hivatkozik, ír is talán erről a megtett útra, amit ő megtett, ennek a folyamatosan erős szabadságvágy, amiről beszéltem a jelenlétével együtt, és hát ez fantasztikusan tiszteletre méltó, hogy ezzel az úttal kapcsolatban ő maga is fogalmaz erről, mondja, hogy nagy volt ez az út, és Lao Tse-t is említi, és tulajdonképpen én most az nagyjából ezzel szeretném befejezni Vörös Sándor hát zseniális fordításával, hogy az ember a földet követi, a föld az eget követi, az ég az utat követi, az út önnön rendjét követi, ugye? Tehát az útnak a fontossága, és a utolsó négy sor, hogy nagy az én utam, tudja egész világ, és nem apad soha, mert végtelen, azért nem apad soha. Az út nem apad. Ugye, szóval ez a kimeríthetetlenség, és azt gondolom, hogy ez a kimeríthetetlenség Szent András István festészetének halála utáni többében is. Tulajdonképpen a mai tapasztalatot is itt ezen a kiállításon, és nagyon megköszönve az örök megtisztelő figyelmét, legyen ennyi az előadás. Köszönöm szépen!
0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A legelterjedtebb roma női foglalkozások. A roma nők munkavállalása Magyarországon az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. Míg korábban sokan a hagyományos családi munkamegosztásban, alkalmi munkákban vagy háztartási feladatok ellátásában vettek részt, napjainkban egyre többen jelennek meg nyílt munkaerőpiacon is. A foglalkozási lehetőségeket elsősorban nem az etnikai hovatartozás, hanem az iskolai végzettség, a lakóhely, a gazdasági helyzet és a rendelkezésre álló munkalehetőségek határozzák meg. Az egyik leggyakoribb munkaterület a szociális és közfoglalkoztatási szféra. Számos roma nő dolgozik önkormányzati közfoglalkoztatásban, ahol parkgondozási, takarítási, konyhai kisegítői vagy adminisztratív feladatokat látnak el. Ezek a munkák sok esetben az első lehetőséget jelentik a rendszeres jövedelemszerzésre. Szintén gyakori a takarítói és háztartási kisegítői munka.